0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Egyre több KKV vár a pénzére. Szezonális netes csalás, ne higgyenek se Ronaldónak, se Messinek. Újabb Árpádházi királyhoz jutottak el a kutatók. Szép hajnalt mindenkinek, Fülöp Attila vagyok. Jön a balatoni főszezoni menetrend, szombattól sűrűbb és kiszámíthatóbb közlekedéssel készül a nyári csúcsidőszakra a MÁV. Részletek Váci Viktor szóvívőtől.
3: Sűrűbb indulásokkal és nagyobb kapacitásokkal közlekednek a vonat és buszjárataink is. Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest és a Balaton között. Több vonat és buszjárat indul a Dunántúlról, Észak-Kelet és Dél-Magyarországról is. Minden Intercity és Express vonatra kötelező a helyjegyváltása. Kerékpárszállítása esetén is érdemes előre megvenni a jegyeket, hogy a kiválasztott járaton legyen lehetséges az utazás.
2: Három cég közül kettő késve fizeti beszállítóit. A kis és közepes vállalkozások 80%-ának rendszeresen kell lejárt számlákkal szembenéznie. Ez derült ki az egyik hitelbiztosító friss felméréséből. Összeállításuk szerint a romló fizetési fegyelem egyre nagyobb kihívás a KKV-k számára, és a vállalati csődök mintegy negyede közvetlenül erre vezethető vissza. Illegális szerencsejáték oldalak sokasága vadászik a szurkolók pénzére a foci VB alatt. Erre figyelmeztet a Szerencsejáték ZRT. Közleményük szerint ezek nem fogadási oldalak, hiába kínálnak nyereményjátékot vagy biztosan megtérülő tippet. Valójában adathalász platformok, amelyek kizsebelhetik gyanútlan áldozataikat. A netes csalók a mesterséges intelligenciát is bevetik, világsztárok, például Cristiano Ronaldo vagy épp Messi arcát és hangját felhasználva buzdítanak fogadásra. Újabb Árpádházi királyt azonosított a Magyarságkutató Intézet. A székesfehérvári csontkamra maradványainak részletes genetikai elemzésével sikerült minden kétséget kizáróan eljutni második Bélához, aki 1131 és 1141 között uralkodott. Nagybátyja Könyves Kálmán még gyermekkorában megvakítatta őt és lázadó apját Álmost is, hogy alkalmatlanná tegye a trónra. Kálmán utóda, második István azonban fiú örökös nélkül hunyt el, így végül Bélát koronázták meg, aki békét teremtett és gyarapította az országot. Változóan napos felhős időnk lesz, a Dunántúl középső és déli részein szorványosan előfordulhat zápor, esetleg zivatar is viharos szélrohamokkal. 20 és 26 fok között alakulnak napközben a csúcsok. Kedden több, szerdán kevesebb napsütés valószínű, elszórtan jelentkezhet egy-egy zápor, aztán napról napra melegebb lesz a folytatásban országszerte. Az előrejelzések szerint péntektől indul a nyár első igazi hőhulláma 37 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Fontos iratokat hozott nyilvánosságra a kormány, ismét razziázik a rendőrség. Ma még lehetnek futózáporok. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Nyilvánosak a Vidnyédi beruházással kapcsolatos dokumentumok. Magyar Péter miniszterelnök szerint az előző kormány egy 500 férőhelyes menekült befogadó központ kialakítását tervezte a területen, amelyhez több mint 5 milliárd forintos beruházást készítettek elő. Elmondása szerint a helyszínen már mintegy 1 milliárd forint értékű munkát végeztek el, köztük kertépítést és infrastruktúrális fejlesztéseket. A projektet végül

0: hazai és nemzetközi tiltakozások miatt állították le. Az épület együttesben jelenleg oktatás folyik. Orbán Viktor volt miniszterelnök szerint ugyanakkor nem menekült tábor létrehozásáról volt szó. A vinyédi tervek célja az uniós szabályok kitaktikázása volt. Mától megint akcióznak a rendőrök, az ittas bódult járművezetőkre vadásznak egész héten. A Roadpol nemzetközi akció részeként pénteken 24 órás alkohol és drogmaraton is lesz. Bárhol leinthetik majd a sofőröket az országban. A rendőrség ismét felhívta a figyelmet arra, hogy már kis mennyiségű szesz is jelentősen ronthatja a reakcióidőt és növeli a balesetek kockázatát. Az elmúlt napokban érkezett csapadéknak örülnek a gazdálkodók, igaz, a lehullott mennyiség továbbra sem elegendő. Az aszály nem csak a szántóföldi növényeket, hanem a legelőket is megviseli, veszélyeztetve ezzel az állattartást, hangsúlyozta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke.
1: Minden csapadéknak nagyon örül a mezőgazdaság, mindegyik ágazata, nem csak a növénytermesztés és a kertészeti kultúrákban, hanem az állattartás tekintetében a legelőre alapozott tartás technológiánál elengedhetetlen a csapadék. Szeretnénk többet kapni, de sajnos csak a felső rétegben van ez kevés, több centiméter mélyen hiányzik az a mennyiség, amit folyamatosan ellenőriznek, és sajnos vannak olyan területei az országnak, ahol az állatok takarmányozása veszélybe kerül.
0: A folytatásban néhány szó a várható időjárásról. Változóan felhős napos időben lesz részünk, és elszórtan főként a déli, a Dunántúli és az északkeleti tájakon alakulhatnak ki kisebb esők, záporok, néhol zivatarok. Az élénk szél mellett napközben 21-26 fokra van kilátás. Holnap sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak majd meg. Szerencsére melegszik az idő. Az előrejelzések szerint a hét második felére visszatér a kánikula.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: Még a hajnali órákban egy kis teherautó az oldalára borult az M3-as autópályán Kántor Jánosi közelében a Budapest felé vezető oldalon. A 261-es kilométernél a belső sávot lezárták, adta hírul az Útinform. Közben az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés megkezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. Végül a 68-as főúton Barcs belterületén az Erkel-Ferenc utcában csőtörés miatt félpályás lezárás van érvényben az 1-es kilométernél.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 6 óra 8 perc, jó reggelt! Szevasztok, drága barátaink! Itt vagyunk, kezdjük el a hetet. Évivel, hello Évi, jó reggelt!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Hány inged van? Mármint ilyen, ez a Évi nagyon sokszor reggel úgy van, hogy egy póló, és azon egy ing, ami ugye ki van nyitva.
1: Hát szerintem 10-15.
0: 10-15?
1: Igen, igen, különböző színek.
0: Annyiféle színverzióban jöttél már egy feltűrt ingúj.
1: Hát kérlek szépen, de, majd, ma ezt találtam.
0: Nagyon oké. Okay. Hello, Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Jó reggelt, szia, Anett militeriben.
3: Igen. Ma meg is egyezted nekem is, hogy milyen militeriben nyomom ma.
0: És igen, mondtam, és melyik a kedvenc katonai dalod? In the Army Now, vagy a Ballag a katona?
3: Hát akkor szeretem végül is én az Ergót is, de talán az In the Army Now. Az
0: arra vonulsz?
3: Arra, ma.
0: Szoktál egyébként ilyen katonai ízéket, amikor egyedül vagy otthon a tükör előtt ilyen katonai dolgokat csinálni, tisztelegni, meg ilyesmi?
3: Hogy ne, Gábor, az
0: egész... Fekvőtámasz? Megalázni magad üvöltéssel?
3: Nem, olyat soha. Nem, inkább én alázok tükörben másokat.
0: De tükörben te vagy. Ez fog fel.
3: De nem, én ezt felfogom.
0: Sokszor
3: csak,
0: az hogy állatok nem értik.
3: Nincs, ászárom vannak most a kutyáim, úgyhogy nem tudom nevelni őket.
0: Na jó, mindegy. Igen, jól vagy?
3: Jól, igen, köszönöm.
0: Oké, na, ugye tényleg együtt voltunk pénteken.
2: Igen, milyen jó kis buli volt, az egyik barátunk születésnapja. És hát,
0: amiről nem tudtam, hogy a születésnapja, ezt csak utólag mondtátok.
2: Hát nem tudom, ti tudtátok róla, nem?
3: Igen.
2: Lacika, tudtunk.
0: Én nem, hát engem aki hívott, az ő volt maga a születésnapon, és nem mondta, hogy a születésnapja.
2: A francia gyemek, hát ez így jártuk.
0: Hát csak jöjjünk össze.
2: Igen.
0: Ez volt.
3: Nem, hát végülis
0: ti elmentetek utána még lealjasodni?
3: Igen, az én kedvenc helyemre, az egyik törzs helyemre, a Góstuba, megmutattam a Gyurinak, és valami fél három körül léptünk le.
2: Igen, hát ez az is egy kalandos része vagy
0: törzs az esténe. Hely, halljátok, a Góstuba van egy törzs hely Anettnek.
1: Igen, mindig ott találjuk meg.
2: Annyit elárulok Anett törzshelyről, hogy karaoke bár, tehát innentől a többit nagyjából el tudjátok képzelni, hogy tényleg? Milyen vadulás volt ott. Igen.
3: Nekem videóim vannak Gyuriról, ahogy a szerb új barátaival énekel.
0: Szerb új barátaival.
2: Énekeltünk mi a Robbie Williams-től az Angels-t angol fiatalokkal is, tehát hogy van
0: volt ott. És ez mind most volt ezen a pénteken?
3: Persze. Uh-huh. Igen, nagyon izgalmas egy éjszaka volt. Aztán elindultunk haza másnap. Úgy kiütöttük magunkat, már mint annyira fáradtak voltunk. Képzeljétek el, hogy én délután 4-kor elaludtam.
0: Gyuri is hasonlóra panaszkodik.
2: De mesélj, te miért mentél ilyen korán el haza? Mert kimaradtál ebből a nagy buliból.
0: Én azért mentem korán haza, mert a barátod, aki születésnapot játszott, az annyira tukmálta a különböző italokat, és nem hagyott a saját tempomban indi. És aztán egyszerűen tele lett a tököm.
2: Aha.
0: Oh. Tehát, hogy így.
2: Te beütött. Beütött.
0: Be. Igen. Be. Igen. És akkor haza akartam menni, hát ennyi.
2: Sajnáljuk, mert egyébként tényleg jó lett volna, hogyha jössz. Mókás volt.
0: Arra még ráinni, az nagyon mókás lehetett. De hát ti megcsináltátok.
2: Hát igen, mert minket hagyott a barátom, tehát csak téged tukmált folyamatosan, ami hát a szembe ült velem, igen.
0: Na jó van, ennyit erről. Gyerekek, SMS-ek, Gabi bátyám, jó reggelt, M3-as, M0-as szépen járható, az M6-oson viszont egy őrült száguldozik Gemenc felé, az pedig én lennék. Ez most egy gasztronómiai kaland lesz, csak azt eszek, amit fogok. Úgyhogy sülő, harcsa, rák és béka, minden jöhet, most só, bors van nálam bőven. A McLaren-es.
3: Az igazi?
0: Azt feltételezem, most nem tudom, én nem jegyzek meg telefonszámokat, mint hogyha ez az övé lenne, igen. Sziasztok, bocsi, megnéztem az interjúdot, amit Tilla készített veled. Az egész nagyon megfogott, különösen az a mondat maradt meg bennem, a pia nálam csak fehér bor, tehát én egyszerűen nagyon szeretem azt a folyadékot. Igen. Na, ez képest az nem csak fehér bor volt azon a péntek estén, és innentől ez azért megzavarta a rendszer.
2: Igen, ott egy komoly.
0: Iszonyat rossz volt a kaja, tehát azt a hamburger, gyerekek, azt kikérem magamnak, de nem hepciáskodtam. Tényleg, egy órát váltál rá, de komolyan egy órát.
2: Igen.
0: És iszonyat szar volt.
2: Nem, ránézése is. De aztán utána az én csirkeszárnyamból adtam át neked egyet a tányérra, annak örültél le.
0: Nagyon örültem, igen.
1: Milyen buli lehet, amikor örül egy kis csirkeszárnynak?
0: Nem, mert a végén szerintem mindenki annak örült, amit Anett tett. Anett megérkezett egy tálka palacsintával.
2: De
0: mondom, ilyen 30, ez egy étterem, Anett.
2: Ilyen 30 darabot képzelj el egy nagy dobozban.
1: Igen, de azt készült arra, hogyha igen, a hely nem
0: igen,
1: jó.
0: Igen, a végén már mindenki a Lacika stikában ette az asztal alatt. Tehát, hogy mégis az járt jól, aki palacsintát evett.
3: Pontosan, de hozzáteszem, ezt egyébként kaptuk az egyik nyilván nagyon kedves, igen, az egyik kedves barátomtól, Zsoltitól, és nagyon szépen köszönöm neki.
0: Miért nem mondtad ezt neki, és akkor nem adásban kellene?
3: Hát azért nem mondtam, mert a Csabi hozta.
0: Nem, a Zsoltinak miért nem mondhat, hogy köszönöm?
3: Mert már nem tudom a telefonszámát, mert még a Sabi nem adta meg.
0: Jó reggelt, bocsi, a Temus McLaren és ma is idegen tollakkal ékeskedik, vagy ma zöldségeskedik. De egyelőre nem látom őt. Jó reggelt, Istenek, szombaton voltam Metallica koncerten, vagy jó volt, életem legjobb koncert élménye volt, mégis volt egy kis hiányérzetem a végén, mert nem volt ráadás, így csak 2 órát játszottak a srácok, menni kellett volna a csütörtökön is, de le a kalappal a srácok előtt, srácok szüleim lehetnének, és a városból 45 perc alatt jutottam ki a pályára. Halál jó volt a műsor, üzeni Mark Shelby. Igen, Metallicáról azt, én is csak azt
2: hallottam, hogy valami nézőszemrekordot is döntöttek, mert valami új körszínpaduk volt, és emiatt még többen fértek be az arénába, és állítólag a valaha volt koncerten legtöbb ember, az most itt volt valamilyen stadion koncert, nem tudom pontosan, de valami ilyesmi.
0: Hát Magyarországon. Hát azért vannak már nagyobb stadionok.
1: Biztos, hogy vannak, mert Taylor Swift Melbourne-ben 98 000.
0: Persze, meg van az a... Melyik az
1: Afrikában
0: a brazil stadion, ami 100 000-es. Igen. Nem tudom melyik. Van, szóval azért vannak.
1: Itthon biztos, hogy nézőszám.
0: Jó reggelt, a tankcsapdás Pityú üzeni. Jó reggelt, bocsi, Team Évihez lennének kérdései. Mi a véleménye Lewis Hamilton győzelméről, amit én szerintem megérdemelt hosszú kitartás után a Ferrari-nál, és mivel sportban jártas az Évi, Egerszegi Krisztinán kívül kit tart még példaképének, legyen az bármilyen sportág. Köszönöm a válaszot. András egy interjút akar vele csinálni. Na, mit szólsz? Lewis Hamilton győzelméhez is más példakép a sportban.
1: Oké, óriási dolog Lewis Hamilton győzelme, és nincs más példaképem.
0: Ennyi?
1: Hát
0: az, hogy Krisztián ott van, nem?
1: De Arnyi Tamás különben. Ha már így mondjunk egy...
0: De nem muszáj, hogy úszás legyen.
1: Hát de igazából abba tudok, hát másban
2: Egyerszegi
1: nem tudok. Egyerszegi
2: Krisztinát mondogattad mindig.
1: Hát de az, és az most
0: amellett.
1: Is mondta.
0: Igen.
1: Amellett. Igen,
0: amellett,
1: igen,
0: azt kérdezik.
1: Igen. Jó. De jó volt a hétvégi Forma 1-es futam.
0: Jó volt. Oké, nézzük az időjárás. Anettől már úton a szédítő forróság. Hú, de szép. A szédítő forróság.
3: Az lesz.
0: De szerencsére még lesz néhány friss napunk, ma és holnap még bármikor lehet egy-egy futó zápor, zivatar. Az élénk szél mellett napközben 21-26 fokra van kilátás. Jolán névnap van. Ma van a szélvilágnapja. Ezen a napon a szélenergia és a megújuló energiaforrások fontosságára hívják fel a figyelmet. Oké. Okay. Nálunk aztán ugye az volt, hogy nálunk nincs szél, és ezért nem kell szélüzéket, hogy hívják ezt a turbinákat építeni.
1: Hát erre azért ezt megcáfolnám. Tehát nálunk, ahol én dolgozom az úszodában, a szélcsatornába épült. Képzétek, hogy olyan szél van, hogy leszakította az úszodának bizonyos részeit, tehát és csak szél van. Tehát
0: nem, csak azért kérdezem, mert egyszer volt egy projekt, hogy akkor lesz, akkor van is egy pár, ugye, hogy Győr felé,
1: igen,
0: és aztán leállították, hogy nálunk nincs, a szél az kiszámíthatatlan. Igen, a szél az kiszámíthatatlan. Nem tudom, melyik okos volt ez. És ha átmész Ausztriába, ott meg tele van.
1: Mert ott kiszámítható.
0: Ott meg kiszámítható, igen.
2: Megjön a szél hirtelen.
1: Képzeld
0: el. 1986-ban ezen a napon nyitották meg a Hungaroringet. 47 éves lett Fenyő Iván. 57 éves ma Oliver Kahn, ugye volt német válogatott kapus. Aztán 34 éves ma Mohamed Salah. És ünnepel is, azt hiszem, hogy ma játszik Egyiptom, ugye?
3: Igen, igen. Azt hiszem, hogy ezt hallottam én is a tévében, hogy ma.
0: Ma játszik Egyiptom kik ellen? Na mindegy. Te tudod? Ja, nem tudod, jó. Oké, aztán 64 éves Rost Andrea, operaénekesnő, hát most már politikus.
1: Igen.
0: Igen. Isten éltesse, 62 éves Courtney Cox, a Mónika a jó barátokból, aztán 63 éves lett Helen Hunt, Oscar-díjas amerikai színésznő, és 72 éves ma James Belushi.
3: Igen.
0: Én bírom ő, tehát ez a Jim szerint a világ, én azt imádom azt a sorozatot. De amúgy is, nem? Nem bírjátok?
3: Hát én nem is. Ezen a sorozaton kívül még egy filmet láttam tőle, és nem is tudom.
0: Fogadjuk ez a kutyás.
3: Igen.
2: Ó, igen, az egy nagyon
0: kutyás,
2: jó.
0: A kutyás.
1: Én nem akartam hozni a kutyás.
0: 45 éve jelent meg a Duran Durantól az első stúdióalbum, amivel hirtelen világsztárok lettek, tudta meg Anett. Tudtuk meg az
1: Anett
0: Informtól. Igen. Na. Jó, időjárás a Gyuritól, Marcali 13 fokos, 20 lesz esősen. Gyöngyös 12 fokos, és 21 lesz a max és eső. Calgary 13 fokos, 24 lesz, de csak felhős. Felhős lesz Békés Csaba, és 13-mal kezdenek, 22 lesz a csúcs. Budapesten 14-el kezdtünk, és 21 lesz a csúcs, de nálunk lehet eső. Tehát, hogy vigyázzatok, lányok, bocsi, dicsérezni. Jó, szóval, hogy ennyit az időjárásról, nézzük a témáinkat, és akkor az előbb mondtad Jim Belushinál, hogy az egyetlen film, amit láttál vele, ez a kutyás.
3: Igen, ez a kutyám, Cherry Lee.
0: Kutyám Jerry Lee, az a címe?
3: Ugye? Az a címe.
0: Na most elmondom, hogy miért passzol ez ide baromira. Itt van Tom Hanks. Tom Hanks egy fantasztikus színész, és most tényleg, amikor elkezdtünk vele foglalkozni, és rájöttem, hogy igazából csak jó filmjei voltak. Hát ez a Manus, ez hihetetlen, hogy milyen skálán kapott szerepeket, tényleg elképesztő sztorikban. Hogyha Sully kapitányt vesszük, Forrest Gumpot vesszük,
3: Számkivetettet vesszük.
2: Minden filmjében vagy olyan karaktert, vagy olyan élethelyzetet mutat be, amivel azt érzed, hogy te is több leszel, ha megnézed. Komolyan.
0: Te emelkedtél?
2: Én mindig. Én minden filmet imádom a csávót, tényleg.
0: Jó, ilyen filozófia, de igen, szóval, hogy olyan helyzeteket, olyan karaktereket mutat be, le a Da Vinci kód, szóval fú. Na, és képzeljétek el, valami interjúban elmondta, hogy melyik az a film a saját filmjei közül, amin ő úgy sír, mint egy baba.
3: Sose találnánk ki.
0: És sose találnánk, ezért elmondom. Az a, mi volt a címe, amikor a kutyával
2: egyik
0: volt?
2: Kopó másik ebb.
0: Egyik kopó másik ebb. Már címe is rossz. De hát már az is rossz. Egyik kopó másik ebb.
2: Igen, azokhoz a filmjéhez képest, amiket itt az előbb felsoroltunk, ez egy ilyen habkönnyű akcióvigyelt a karrierje elejéről amúgy. Igen.
0: És azt mondja, hogy azért, mert 3 évvel később a forgatás után ez a kutya ez meghalt. És bármikor, amikor csak a DVD borítót a kezébe veszi, már bőg, mint a hülye. Tehát, hogy valahogy egy olyan kapocs, egy olyan érzelmi kötő, nyilván a forgatáson nagyon összehaverkodott a kutyával, pedig nem is az ő kutyája volt, de meghalt, és akkor megtudta, hogy meghalt a kutya, és ha meglátja a kutya képét, bőg.
2: És ez sikerült egy üzletben is, tehát amikor meglátta az árusított DVD-k között a borítót, ott akkor ott, mint egy kisbaba, ahogy fogalmazott, úgy.
0: Igen.
2: Az üzlet közepén.
0: Én is úgy fogalmaztam.
2: Akkor meg ketten vagytok, ketten akik ezt használják.
0: Igen. Szóval a lényeg az, hogy sok mindennek szeretnénk most utána nézni ennek kapcsán. Először is annak, hogy két dolog. Először is miért működnek a kutyás filmek? Na, a netot majd elemetben lehetsz. Miért működnek a kutyás filmek? Kettő. Ciki-e, ha egy férfi sír?
3: Hú, de jó téma.
0: Igen, én például rólad azt gondolom, hogy te megveted a síró férfiakat.
2: Meg is veri szerintem.
0: De Anett, szerintem Anett szeretne látni néha egy gyenge férfit, akit ő tudna vigasztalni, akinek tudná vakarni a tarkóját.
3: Milyen jól ismersz. De tévedsz, mert engem kifejezetten irritálnak. Igen? a síró pasik.
2: Na most itt ülünk két ilyen nővel, úgyhogy egyébként a világ meg azt tolja a pasikra, hogy gyerünk, mutassátok meg az érzékeny oldalatokat. Ez nem szégyen.
3: Ez milyen nő?
2: Milyen nő?
3: Igen, azt mondtad, hogy ilyen nők.
2: Már ilyen lealacsonyítva nézni, ilyen savanyú arcot.
3: Én nem is mondtam, hogy mi a véleményem a síró férfiről, én megtartom majd.
2: Az érzelmes nők ezt kommunikálják, ugye ők szeretnék látni, hogy a pasiban is van érzelem.
3: Abszolút szeretnénk.
0: Jó, hát most az ilyen nők nyilván úgy értette a Gyuri, hogy nem vagytok átlagos nők, az átlagos nők azok bombázók, bikiniben vannak, és mindenre hajlandók.
2: És várják, hogy sírjon a pasi.
0: És cserébe meg anyagilag el vannak látva. Tehát, hogy ez sajnos, azt kell, hogy mondjam, sajnos.
2: Nagyon rossz.
0: Így van. Ti két karakter vagytok, és ezért nem vagytok átlagosak. De ezért becsülünk is benneteket, azért ültök itt.
3: Köszönjük szépen. Ilyen magasra még életemben nem emeltek. Tényleg, hány óra van? Fél hét lesz.
0: De ezért nem is tudjátok értékelni a sírós pasikat.
3: Hát nem. Ezek
0: mint a Gyuri meg én.
3: Hát ha ezek után kiderül, hogy sírtok, röhögött rajta. De komolyan.
2: Érzékeny emberek vagyunk, igen. Hát, ja.
3: Én ezek után. Egyszer láttam pasit sírni, és rajtam is annyira röhögnöm kellett, hogy ki kellett onnan mennem. De ott voltatok ti is.
2: Jó, de az a volt kollégád volt, az más miatt a nevettél.
0: Most már tudom. Jézusom, a Voga is ott volt.
2: Sőt, a Voga csinálta ezt a sírást.
0: Igen, nagyon. Ez lesz az egyik témánk, izgi lesz, mert rengeteg, egyébként a kutyás filmeket is elemezni fogjuk, de ezt a pasi sírást is elemezni fogjuk. Ja, megjött egyébként Belgium-Egyiptom lesz. Igen. Ma a meccs. Köszönjük szépen Gabesznek, aki ezt megírta, és a másik pedig... Képzeljétek el, ugye most miután zajlik a VB, biztos a VB-vel kapcsolatban egyre több hír lesz, ami nem közvetlenül a meccseket érinti, vagy illeti. És itt van az egyik a norvég csapattal kapcsolatban. Ugye ott focizik Erling Haaland, és ez a norvég válogatott, és ugye a norvég csapat nem bízza a véletlenre a VB alatt a kajáltatásukat. És akár hiszitek, akár nem, 8 tonna élelmiszert vittek magukkal Amerikába, a VB-re.
2: Annyira minden cuccot, hogy nekik Amerikában semmit ne kelljen venni, és mindent úgy tudjanak biztosítani, ahogy a csapat otthon szokott táplálkozni.
0: És akkor az ember elgondolkodhat azon, hogy ez most egy nagy allűr, vagy ennek azért lehetnek okai. Lehet oka az, hogy bizalmatlan vagyok a vendéglátóimmal szemben. Ne felejtsük el a mexikói VB-t, Magyarország és tészta, tehát majd arra is kitérünk. Akkor az is lehet, hogy nem kísérletezünk. Tehát az, hogy most a Marriottnak a szakácsa összedob egy csilikonkárnét, és végigfossa az egész norvég válogatott a füvet, az nem jó.
2: De látványos, de nem jó, jogos. Az ő szempontjukból.
1: Hát, meg nagy a tét. Tehát azért mindenki világbajnok akar lenni. És pontosan. Nem akar egy ilyenen elcsúszni.
0: És miután vannak saját szakácsa, egyébként minden csapatnak van saját szakácsa, még annak idején egyébként a mexikói VB-n a magyar csapatnak is volt saját szakácsa, de hogy az alapanyagok, amik egyrészt ugye akkor biztosak a forrásból, hogy honnan származnak. Tehát az, hogy Norvégiából hoznak narancsot, azt nem akarjátok elinni, remélem. És tényleg így van pedig.
2: Tényleg nagyon fura.
0: Norvégiából viszik a narancsot.
1: Milyen őst narancs termesztő a norvég, nem?
0: Igen. De még egy csomó minden más, és ugye a megszokott ízek, a megszokott alapanyagok, stb. Hogy ez fontos lehet a csapat számára. Persze. 8 tonna élelmiszer.
2: Mert ha belegondoltok, egy kicsit is megváltozik az étkezésük, már hízhatnak, ami a teljesítményüket rontani fogja. Szóval ez való logikus is.
0: Meg bármilyen összetétel, tehát nekem egy amerikai barátom, akinek érzékeny volt a gyomra, nem több, csak érzékeny. Bármikor, amikor Magyarországon járt, és sokszor járt Magyarországon, mindig sása volt, aha, mert egyszerűen más baktériumok vannak az élelmiszerben. Tehát az Európai Unióban is egy csomó olyan baktérium mondjuk engedélyezve van, ami az USA-ban nincs. És ő egy sokkal sterilebb élelmiszer fogyasztott ugye az élete során, és amikor egy olyan helyre megy, egy picit, mondjuk azt, hogy picit koszosabb a kaja, nálunk. De jó értelemben, tehát, hogy...
1: Igen, mindig mondjuk a gyereknek, egyél egy kis homokot, nem zavar, nem?
0: De, igen, de ez sajnos a téli szalámira is, ott nem tudom melyik baktérium van a téli szalámiban. Igen. Ami miatt az USA-ban nem lehet exportálni. Ha csak azt a baktériumot, mert az EU-ban az engedélyezett szám az nem tudom 0,2, ott meg 0. Érted?
2: Aha.
0: De az a baktérium az benne van a téli szalámiban, és hogyha az én barátom ez megeszi, akkor izé.
1: Mert rosszul lesz.
0: Rosszul lesz, így van. Szóval, hogy egy csomó ilyen kis nüansz lehet, ami miatt a norvégok úgy döntöttek, hogy nem bízunk semmit az amerikaiakra. Minden Norvégiából viszünk. 8 tonna kaja.
1: Én
2: de
1: jó, sem
2: de egyébként, ha belegondoltok, azért nekünk is vannak nem dolgaink, nyugtassatok meg, nem
0: abszolút,
2: csak nekem.
0: Hát már csak vidékre megyek, már szakácsot viszek.
2: Igen, például.
0: Hát én ezt, nekem ez volt két turnén is.
2: De szakácsot én fehérje szeletet, nagyjából így. De viszünk.
0: Hát igen, nem, én volt, hát a turnén én vittem szakácsot. Még a Lajosékkal. Majd elmondom miért.
2: Jó.
0: Elmondtam már sokszor, tehát ezért nem lesz ez új, akik régóta hallgatnak azoknak, de hogy elmondom, és szerintem teljesen oké.
1: Normális
0: ez.
1: Dolog különben, ha az ember így gondolkodik.
0: Ti
1: nem?
0: Sportolók majd beszél arról, hogy ti hogy lettetek ellátva. Van-e olyan, hogy nektek külön kaja van, külön szakács van?
1: El fogom mondani.
0: Mert ennek tétje van.
1: Nagyon nagy a tét. Azért mondtam, tehát azért egy labdarúgó világbajnokságra nem azt mondom, hogy norvégok a legesélyesebbek, de...
0: De a 8 tonna az valamire elég kell, hogy legyen. Tehát azt szerintem a döntőig a döntőig hát, vásároltak be.
2: Bármikor esznek ki, ők nem jönnek haza, mi meg nem eszik azt a 8 tonna.
1: Vagy átadják valakinek, hogy ez steril. Igen.
0: Na jó, erről lesz szó, meg arról is, hogyha például mi külföldre megyünk, akkor, vagy valahol, akkor mi viszünk-e magunkkal valami ilyen kis biztonsági csomagot? Szerintem minden magyarnak van ilyen.
2: Biztos. Meg miket? Szerintem az is érdekes lesz. Abszolút. Ebben is különbözünk, szerintem.
0: Aztán a Vokcival arról fogunk beszélni, hogy szerintem minden gyerek, illetve hát ő mondja ezt, minden gyerek hallott olyan mondatokat a felnőttektől gyerekkorában, amiről aztán később kiderült, hogy jó nagy kamu volt.
2: Persze, ha ezt a vizsgát nem teszed le, akkor aztán semmi nem lesz belőled, egy fillért nem keresel egész életedben, és csőd lesz az életed.
0: És ő lett Tommy Lee, a Motley Crue dobosa. Hát hogy?
2: Többek között.
0: Igen, szóval ilyenek. És megnézzük, hogy van-e olyan mondat, amit hallottunk gyerekkorunkban, nagyon sokszor felnőttektől, kiderült, hogy kamu volt, és mi is megismételjük, és ugyanúgy továbbadjuk.
1: Most gondolkodom én is, hogy...
0: Biztos, hogy van.
1: Biztos mondták.
0: Én nagyon kritikus voltam a felnőtt mondatokkal gyerekkoromban, és erre tanítottam a lányom is, de ettől függetlenül nem tudsz mentesülni. Tehát annyi baromságot mondanak a felnőttek. Persze. Drága gyerekek, most hallgattak bennünket.
2: Persze, de egyébként meg megnézhetjük azt is, hogy vannak olyanok, amikről tudjuk, hogy kamu volt így már utólag, de hogy mégis segített valamiben, mégis adott valami motivációt, vagy a félelemtől, vagy valamitől, de hogy segített.
0: Mert kíváncsiak mi ez?
1: Nyilván a szülők jó szándékkal próbálják mondani. Csak nem tudják,
0: nem.
1: Hogy ér-e valami.
0: Szerintem nem.
1: Akkor miért
0: mondod? Szerintem a szülők azért próbálják mondani, hogy a legtöbb szülő együgyű. És ez tényleg így van. És nem tud mást, mint azt a mondatot megismételni, amit ő is hallott gyerekkorában. Aha. Tehát, hogy saját maga nem tud egy helyzetet felmérni, nem tud valóban jó tanácsot adni, nem tapasztalat alapú a tanácsa, hanem sablon, panel, csak egy bekészített mondat. Aha. Szerintem ezért.
1: Na kíváncsi leszek, hogy fogom mit mond.
0: Ez lesz majd. Mi lesz, Évi, a legjobb pillanat? Péntekről?
1: Pénteken megihletett minket császár előtt csajozós listája, és akkor először mi is vallottunk, utána pedig listát készítettünk.
4: Az előző rész tartalmából.
0: Császár előd. Igen, megoszlanak róla a vélemények, nyilvánvalóan valaki nosztalgikusan gondol vissza az FLM-es időkre. Nyilván mindenkinek eszébe jut az a nagyon-nagyon csúnya baleset, amelyet ő valójában megúszott, és ezért a legtöbb ember haraggal gondol rá. Ő szeretné ezt az egészet elfelejteni, ami az ő szempontjából érthető is, de most gondoljunk csak az FLM-es időkre. Annál is inkább, melyiként 30 év szünet után tért tavaly talán vissza ezzel az új dallal, ez a Ráncok a szemem alatt. Egész jó dal egyébként.
1: Igen, és tegnap hallottam a rádióba itt.
0: Így van, mi néha adjuk. Aztán ő volt DJ is a 2000-es években, Shane 54, vagy Shane 54, ki hogy szereti.
2: Nemzetközi szinten sikerült neki egyébként befutni. Tényleg.
0: Mit jelent a nemzetközi szinten befutni? Mert tudom, de én mindig óvatos vagyok. Tehát ez a világhírű hegedűsünk, meg minden. Tehát, hogy ez azért, mert külföldön előadsz valamit, még nem vagy világhírű.
2: Hát ugye, őt lehet ebben az
0: orvosatában. Ezért kérdezem, lehet, hogy ő az volt. Csak
2: őt a világ minden tájára hívták, meg egyébként nagy világsztár DJ-k is pörgették különböző.
0: De magyar lányokat is hívtak a világ minden tájára válkodni. Tehát, hogy az nem világsztár még, érted?
2: De nemzetközi siker volt, lássuk.
0: Igen, de nem világsztár. Tehát hát most egy...
2: Megadtad az elődnek a párhuzamot minden esetre.
0: Ez csak tisztázni akartam. Én azt akartam, hogy hozzál képbe. Érted? Igen. Szerkesztő vagy, hozzál képbe. Szóval előd éli a világát, és most ott volt Anger Zsoltnak a Popkaja stb. Című műsorában az előd, és ott beszélt az FLM fénykoráról. És ezen egy picit megakadt a szemünk, mert ugye arról mesélt 91 körül, amikor indult a zenekara, akkor ő egy füzetben vezette a hódításait. Könnyű volt, hát, hogy egy jó külsejű srác volt, popstár volt, hihetetlen, tehát hódítani nyilván könnyű volt, és azt mondja, hogy akkor volt egy füzetkém, abba írtam, hogy kivel, mikor, hogyan.
2: És már hallottál egy ilyen halk onnan az Évitől.
1: Igen.
0: De igen. És akkor hozzátette előtt, hogy volt egy időszak, amikor még megvolt ez a füzetke, de aztán az egyik barátnőm vágta darabokra, voltak benne polaroid fényképek is. Amikor vasárnap otthon ültem egyedül, és azon gondolkodtam, hogy mit fogok csinálni, akkor elkezdtem nézegetni ezeket a polaroidokat, majd telefonálgattam.
2: Egy őszinte srác.
0: De ezzel az égvilágon semmi baj nincs, nem? Anette, látom, hogy
3: Hát neked nincs, nekem igen.
0: Ez azt jelenti, hogy elődnek sok nő tetszett, ezzel így lehet sok igen. Mindenki, ha és ő nem a helyszínen kezdett választani, hanem először otthon nyugiban. Ahhoz kellett egy polaroid kép, ha megadta a számát, úgy látszik, hogy nyitott volt igen, a lány.
2: Akkor ő a lánynak is tetszett az előd, akkor hol itt a baj?
0: És a döntés nem a szórakozó helyen hozta meg előd, hanem otthon nyugiban vasárnap egy kávé mellett.
2: Tudod, ezekben a műsorokban is a zsűri visszaszokott vonulni, hogy döntsön.
0: Hát még azt is láttam, hát Sárközi Ákos és Fördős Zoé ott tologatta még a Mosalarozi polaroidját az asztalon a háttérben.
2: Mai tévé szakmában, a tehetségkutatókban úgy hívják, ami az előd volt.
0: Nektek volt olyan, hogy unalmatokban elkezdtétek lapozgatni a kis telefonkönyveteket, hogy kit lehetne fölhívni, melyik pasit?
1: Nem.
2: Csajok is csinálják ezt most. Nem,
0: nem csináljátok, nem. Nincs egy füzetetek?
1: Nincs.
2: Nem, telefonkönyvben csináljátok, vagy közösségi oldalon.
1: Gyuri, de mi nem azt keressük, hogy délután átjöjjön valaki egy 10 percre. Tehát arra mi nekünk nincs kedvünk.
0: Oké. Miután nekünk nincs közünk egymáshoz. Hát. Legyen az, itt van két pasi, és te egy nagyon-nagyon szókimondó, őszinte csaj vagy. Uh-huh. Listázz már bennünket, jó? Egyszerűen kíváncsi vagyok. Itt vagy már 3 hónapja, jól ismered a Gyurit, jól ismersz engem. Csinálj egy pozitív-negatív listát Gyuriról is, rólam is.
2: Jó? Kezd a pozitívval.
0: Kezd a Gyurival. Kezd velem. Nekem minden.
1: Veled az a baj, hogy azért te vagy a főnököm. Tehát, hogy nem...
0: Ne, most ne félj semmitől.
1: Nem, semmi
0: most,
1: következmény.
0: Ha akarod, most adom a fizetésed.
5: Még egy hónappal még meg tudsz lódulni, aztán több már nem lesz.
1: Nézd, pozitívum, nyilván nagyon kedvesek vagytok, tehát, hogy humorosak vagytok, ez tény.
0: Mi most minden... egy ember vagyunk?
1: De most ebben egy formák vagyunk. Igen.
0: Vagyon az ágy.
1: Igen. Örök fiatalnak hiszitek magatokat mindeketten, ebben teljesen egy
0: formák. Ez pozitív, vagy negatívum?
1: Ez szerintem még lehet pozitív
0: lehet
1: is.
0: Pozitív.
1: De negatív is lehet ugyanúgy, mert ott is elmondom, mert ennek van egy hátulütője, de igazából ez például figyelmes vagy reggelinél, hogyha mondjuk egy tojást oda kell adni, akkor azt odaadod nekem, tehát szerintem figyelmes vagy, Gábor. Gyurira nem tudok több pozitívumot.
5: Ki adott neked ma szalvétát?
0: Most ne tiltakozzál.
1: Nem, de a szalvéta az a tié. Szóval ennyi, legyen ez a pozitívum. Akkor negatívum.
0: Na, negatívumok.
1: Nem vagytok empatikusok.
2: Na, ne vitt. Nem tiltakozhatunk, jó?
0: Nem tiltakozhatunk?
2: Hát te mondtad.
1: Az előbb mondtad.
0: Jó, de most azért...
2: Amit tiltakozzunk, jó, na, ne viccelj.
1: Miben érzitek azt, hogy empatikusok vagytok felénk?
2: Mi bármerre járunk, elsőként egy lelket látunk az emberből így kiemelkedni, és mi azzal foglalkozunk.
3: Gyuri, elsőjét.
0: Nem egyformán kezeljük az embereket, hanem mindig pont a személyiségüknek
2: így
0: megfelelően.
2: Van, ez. Így van.
1: Igen.
0: Jó, mindegy, ez a véleményed, nem tudunk mit csinálni.
1: Igen, szerintem nem vagytok lovagiasak.
0: Az udvariasságom, az üti a lovagiasságom?
2: Hát az, hogy odaadod a tojást, az még nem
0: lovagias. Nem.
1: Jó, de azért... Annyira,
0: segítsen fel a kabátodat is egyszerre? Nyissam ki az ajtót?
1: Igen, sokkal.
0: Milyen, hány mozdulatot csinálj?
5: Rágd meg neki a tojást.
1: Igen. Mit mondjak még? Hát figyelj, mint mondjuk keveset dicsérsz. Például. Tehát szerintem sokkal több dicséretet kaphatnánk. Gyuri, hát Gyuri, te nem tudom, hogy dicsére, hát neki mindegy. Tehát Gyurira...
0: Tehát én keveset dicsérek, és a Gyurival mi van?
1: A Gyurira nem tudok még hát negatívumot mondani. Hát ugye el van, de...
0: De semmilyen.
1: Semmilyen, igen.
0: El van, mint egy kamamber.
1: Figyelj, hogy Gyurira egy bármilyen negatívumot mondunk, azonnal támad, és láttad rajta, hogy pici agresszió van, most újabban egy hete ezt a bámot csinálja.
2: Bim. Kénytelen vagyok megvédeni magam, mióta itt vagy, ez tény.
1: Igen. Tehát, hogy én ezeket tudnám mondani.
0: Jó.
1: Hogy esett nektek?
0: Hát én sehogy, hát úgy lepereg egyébként, mint hogyha impregnálva lennék.
5: Jól mondta a végén, totál semleges vagyok, és nem érdekel.
1: De látod, akkor igazam van. Anett, úgy, hogy ezeket használhatjuk.
3: Igen, ezeket abszolút használhatjuk. Ez a dicséret, ez nekem, bennem is megfogalmazódott. Többször mondtam már, hogy olyan jó lesne azért a női lelkünknek, hogyha mondjuk egy
2: kicsit... Én szoktalak, azt tudod dicsérni.
1: Te most ne magyarázzál, nem lehet.
0: Igen,
1: nem
0: a Gyuri többet. A Gyuri, hogy is mondjam, hogy pedagógiai dicsérő. Én meg akkor dicsérek, ha van mit. És akkor...
5: Szóval ez általában... Úgy
0: dicsér, mint a hangazoli. Tehát ez a jól van, Oszkárka.
1: De abban benne van az a lenéző, a Gyuri csak azért csinálja valamit.
0: Hát ezért ezt nem tud utánozni.
1: Hát próbáld meg.
5: Mint ahogy neked mondtam évi múlkor, jól van, Oszkárka, jól
1: lesz. Igen, és teljesen retardátnak éreztem magamat.
3: De mert úgy is beszél hozzánk. Igen.
1: Teljesen, tényleg.
5: És nem igaz.
3: És azt hiszi, hogy nem jön át az embernek, csak nincs kedve
1: azt
3: reagálni.
1: Azt hiszik, hogy nem veszük észre.
5: Ha nem dicséred, az a baj, ha dicséred,
0: nem,
5: az
0: nem
5: a
0: tudom,
5: baj.
0: Jó, ha legközelebb beállítok egy doboz répával, és akkor jól van, Oszkárka, jó, ügyes voltál.
1: Nem, miért rép?
5: Mert lovagias.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Na, mi lesz a mai program?
1: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis?
1: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
1: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good.
3: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban. Wow, Dompepe, hétfőked!
4: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
5: Notino.
6: És most a kérdés az ajándékfali töltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
7: Ó, ezt tudom. Június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
6: Ez az!
7: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
8: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
9: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
8: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
10: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
11: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig mindenhol.
13: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
14: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: A reklám után társadalmi célú reklám.
16: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
17: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
18: Hírek a Retro Rádióban.
19: Sűrűbben járnak a vonatok a Balatonhoz, nem egészséges a túl sok alvás. Egy-egy zápor bárhol lehet ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Szombaton lép életbe a MÁV balatoni főszezoni menetrendje. A magyar tenger felé évente már több millióan utaznak vonattal, ezért idén is kiemelt figyelmet kap a térség. A vasúti változtatások a gyorsabb és kiszámítható bejutást szolgálják a nyári csúcsidőszakban. Tájékoztatta rádiónkat Váci Viktor, a MÁV csoport szóvivője.
20: Sűrűbb indulásokkal és nagyobb kapacitásokkal közlekednek a vonat és buszjárataink is. Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest és a Balaton között, több vonat és buszjárat indul a Dunántúlról, illetve Észak-Kelet és Dél-Magyarországról is. Minden Intercity és Express vonatra kötelező a helyjegy váltása, kerékpárszállítása esetén is érdemes előre megvenni a jegyeket, hogy a kiválasztott járaton legyen lehetséges az utazás.
19: A rolleres káresetek csak nem 90%-át bírált eszközökkel okozzák. A bejelentett karambolok többsége Budapesten történik, és zömmel a parkoló autók bányák, derült ki az egyik biztosító összesítéséből. Eszerint az elsőbségi szabályok felrúgása a leggyakoribb, de egyre több problémát jelentenek a rosszul leállított, majd feldőlt rollerek, valamint az ittas vezetők. A károkozó az esetek 20%-ában ismeretlen marad. Az országos mentőszolgálat adatai szerint május közepéig 1200-an sérültek meg elektromos rolleres balesetben. Összeütközött és lezuhant két helikopter Rio de Janeiro felett. A tegnapi szerencsétlenségben legalább 6-an vesztették életüket. Brazíliában az utóbbi időben több baleset is történt kis repülőgépekkel. Legutóbb májusban, akkor 3-an haltak meg. Nem feltétlenül egészséges a túl sok alvás. Egy friss kutatás szerint nem csak a kialvatlanság, hanem a túl hosszú alvás is összefügghet a szervezet gyorsabb öregedésével. Az eredmények azt mutatják, hogy a legkedvezőbb alvásidő napi 6,5, illetve 8 óra között lehet. Bár az egyéni alvásigény eltérő, de aki 7 óra körüli alvással kipihennek érzi magát, annak nem feltétlenül kell erőltetnie a 8 órát. Változóan felhős napos időben lesz részünk, és elszórtan főként a déli, a Dunántúli és az északkeleti tájakon alakulhatnak ki kisebb esők, záporok, néhol zivatarok. Az élénk szél mellett napközben 21-26 fokra van kilátás. Holnap sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak majd meg. Szerencsére melegszik az idő. Az előrejelzések szerint a hét második felére visszatér a kánikula.
18: Retro Rádió közlekedési hírek.
19: Egy oldalára borult kis teherautó okoz fennakadást az M3-os autópályán Kántor Jánosi közelében a Budapest felé vezető oldalon. A 261-es kilométernél a forgalom a leálló sávon halad. Olvasható az utinform.hu-n. Közben az M1-esen a 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányába lezárták a lehajtóágat. Jelenleg csak a felhajtás lehetséges. A kijelölt terelő út a 22-es jelű Sasfiszektó pihenőhely. Az M5-ösön fenntartási munkák kezdődnek ma reggel 8 órától a Röszke felé vezető oldalon, Gyál és Inács a 17-es és a 37-es kilométer közötti szakaszán. Vezessenek figyelmesen!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 7 óra lesz 10 perc múlva. Itt a következő utáni órában a témánkra valaki azt mondja, hogy egy ismerőse például úgy megy balatoni nyaralásra, hogy előre egy hétre megfőz, lefagyasztja és viszi le. Igen, de ez inkább spórolásból.
2: Valószínűleg ez gazdasági megfontolás szintén.
1: Igen. A másik, jó reggelt, Évi a példaképen, bár úszni nem nagyon tudok, szeretnék sírni, nevetni Évivel és tanyára költözni, mert hatalmas állat vagyok, és az állat oda való zotya a hős szerelmes.
3: Hát jó.
1: Ennyi, jó, nem kell törődni vele, Évi.
3: Jó.
1: Ne bátoríts, ez a lényeg.
3: Nem, azért nem tudom, mit reagálja.
1: Semmi. Jó. Mesélj, mit találtál?
3: Na, ha azt mondom, hogy bungee jumping, mindenkinek van egy első gondolata, hogy a bátorság, meg hogy kipróbálná. Én például nagyon régóta gondolkodom azon, hogy elmennék-e, de gyáva
2: vagyok. Én voltam. Hozzá. Én is voltam. És
3: mi volt az első gondolatotok, amikor ott álltatok a szélén?
1: Hát a para, a bizalmatlanság, minden. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon rég volt, ez valamikor a 90-es évek tájékán lett. Azt tudom, hogy a Sió TV-nél dolgoztam, és a német barátnőmmel voltunk együtt, és osztrákok működtették Siófokon ezt a bungee jumpingot, ami talán az első volt az országban. És akkor abban bíztam, hogy osztrákok, abban bíztam, hogy utána néztem, megmutatták a kötelet, hogy az valami 1000 ilyen gumikötélből van összerakva, és elmondták, hogy hány ugrásonként kell cserélniük a kötelet, meg minden. Tudom, hogy annyira nem bíztam, hogy felvettem ezt az egész hevedet, bekötöttek, hogy csak érezzem, és majd, hogy másnap menjek vissza, és akkor majd izé. Tehát, hogy volt egy ilyen szoktató program is. És aztán megtörtént.
3: Gyuri?
2: Hát nekem nagyjából ilyen 11-12 éve volt Balaton Soundon, egyszer így fogadásból, és hát ott is az volt, hogy én nem bíztam semmit a véletlenre, én nagyon néztem, hogy mindent megcsinálnak-e, a heveder jóra ellenőriztem mindent, megnéztem, hogy ez a kötél, meg még egy ilyen segédkötél is volt, ez mind a kettő rajtam van ilyenek, és akkor elindultunk fel azzal a kosárral, tudod, és akkor hát én fejben készültem rá, és amikor így nagyjából az emelkedés felénél jártunk, akkor éreztem, hogy most már így elég magasan vagyunk, és aztán még egyszer olyan magasra mentünk.
1: Eszemen dolog. Tehát ha belegondolsz, ez egy az emberi természet ellenében megy az, hogy kinézel előre, és beleugrasz az üresbe, és alattad vagy víz, vagy szikla, vagy valami, mit tudom én, mi van ott.
3: És bízol egy kötélben, ami megfog.
1: Szörnyű. És bízol egy kötélben, igen, ennyi. Tehát ez egy nagyon hülye pszichés játék, igen. De hát ez a varázsa amúgy.
3: Azért hoztam ezt a témát, mert most ugye pár napja terjeng az interneten az, hogy Brazíliában egy nőt, hát konkrétan mélybe dobtak úgy, hogy az volt a neve, hogy bungee jumping, csak elfelejtették a kötelet rákötni. És egyébként egy szörnyű, hogy egyrészt, hogy nyilvánosságra kerül, másrészt azért kérdeztem, hogy ti bennetek nem volt ez a kötélpara, mert hogy itt a felelősöket keresik, nyilván 6 embert előállítottak, de itt van ez a tény, amikor arról beszélsz, hogy félsz, és valakivel látod, hogy megtörténik. Szörnyű.
2: Szóval van ez a kötélpara, és egyébként igen, elárasztotta a netet is, meg mindenki most ezzel foglalkozik a világon, ezzel a sztorival, és én is láttam ezt a videót, és az a legfurább, hogy tényleg mindenkinek ez a parája, hogy majd vagy a kötél nem ránt vissza, vagy a kötél elszakad, vagy nincs is rajtam a kötél.
1: Vagy rosszul a méretezve a kötél, és túl hosszúra van, ugye, mert ez a súlytól is függ. Meg minden.
2: És mégis meg tud történni, tehát, hogy ez annyira elképesztő, és az is fura nekem, hogy a lány egy 21 éves lány volt egyébként, aki a NASZ útjára ment a párjával, iszonyat, és hogy ő benne nem volt ez a para, mint amiről mi is beszélünk, hogy megnézem a kötelet, meg ellenőrzök mindent.
1: Hát egy Gyuri, ez nem mindig, tehát, hogy gondolj bele, hogy ott vagy, benned van a para, haverok biztatnak, rád kötik azt a hevedert, ugye a lábadnál fogva akasztják be azt a kötelet, mert ugye fejjel lefelé ugrasz, és a lábadnál van a kötél, és hogy te most tényleg abban az izgalomban minden karabinert megnézel?
3: Hát de azért megnéztem.
1: Hát abban bízol, hogy az csapat, aki ott ezt működtet és működtette már az elmúlt hetekben is, hónapokban, vagy akár években, hogy tudja a dolgát. Itt tényleg nem is a csapatban nem bízol fejben, hanem a technika működik-e. Nincs-e elavult alkatrész, nincs-e előregedett anyag. Igen. Érted? Ilyenekben gondolkozol szerintem.
2: Ez egy annyira szürreális mulasztás, hogy bungee jumpingos vagy, és nem teszed fel a kötelet, hogy erre már tényleg nem gondol az ember.
1: Há, szörnyű. Nem, ez... iszonyat, erre nem tudsz mit mondani. Nyilván ott vannak a felelősek, nyilván ők se szándékkal csinálták, de elképesztő.
3: De én pont ez jutott eszembe, hogy és azért kérdeztem meg a ti félelmeteket, hogy azért mindenki ott áll is végig gondolja, hogy rám kötötték-e. És amikor ugye rájöttek, akik dobták a hölgyet, hogy hoppá, a kötelet nem tettük rá, de hogy az a baj, hogy ebben a munkakörben a hoppá
1: nincs hoppá.
3: Nincs hoppá, tehát

0: Hogy van ilyen. Tehát tényleg olyan, hogy felelőtlenül, ja, és az ára mindez 11 ezer forint. Tehát,
1: hogy, na most ne az árát
0: de
1: nézzük.
0: De nem csak, hogy az egész, hogy 11 ezer forintért odamész, és még semmire nem figyeltek oda. Senki nem vette észre.
1: Erre most nem akarok, igen. Szóval, hogy ha bungee jumpingolsz, tedd inkább, és akkor mondom, inkább az osztrákoknál, inkább a németeknél, vagy inkább a japánoknál, mint Ecuadorban, Brazíliában, vagy nem tudom,
2: olvastam,
1: Afganisztánban.
2: Olvastam, semmilyen engedélyük nem volt. Sem biztosításuk, se engedélyük, semmiük.
0: Tehát, viszont hogy, olcsó volt.
2: Igen.
0: Na mindegy, úgyhogy erről jó, mondottam, erről ennyit, hogy erről ennyit, beszéljünk. Van még?
1: Nem, van még, igen.
0: Van még időnk. De képzeljétek el, hogy nem tudom, tudjátok-e, hogy találtam egy olyat, hogy 7 magyar találmány, amit ugye magyarok fedeztek fel. Nyilván párat tudni fogtok. Például mindenki tudja, hogy a Szentgyörgyi Albert C-vitamint azt mi találtuk föl. Aztán golyóstól. Tudtuk-e?
3: Igen, ugye a múlt héten pont évfordulója volt.
2: Nagyjából a C-vitamin golyóstól Rubikot kezel a hárommal.
0: Ezek meg vagyunk, ezek ezzel benne vannak. Tudtátok-e, hogy a holográfiát mi találtuk ki?
1: Nem tudom, ezzel mindig bajban vagyok ezzel a mivel, mert sokszor mondjuk ezt, ugye Bírónál is Bájró a golyóstól, de többnyire az a szomorú sztori ebben, hogy ezek olyan magyarok, akik elmentek az országból, mert itt nem tudtak ilyen vagy olyan módon beteljesülni szakmailag, és aztán külföldön tudták a nagy találmányukat bemutatni. De most a holográfiáról nem tudom pontosan az
0: forgot. Képzeljétek el, hogy a holográfia elvét Gábor Dénes fizikus villamosmérnök dolgozta ki 1971-ben, és Nobel-díjat kapott. Egyébként. Nobel-díjat kapott, ugye, aki nem tudná, hogy pontosan mi az a holográfia, ugye ez egy olyan képrögzítés, amely három dimenziót tud a tárgyakról, tehát ugye ezt használjuk ma is. Aztán a másik ugye a gyufa, mindenkinek meg volt információként, hogy azt mi találtuk ki. Mm. Illetve amit szerettem volna idehozni, a napelemet képzeljétek el. A napelem az magyar találmány. És ezért akartam behozni, hogy ez valakinek feltűnt-e, hogy amióta az a világ, mindenhol látunk napelemeket, de az is. Mert ugye a Rubik kocka az egyértelmű volt, azt tudtuk. De én azon döbbentem meg, hogy 1948-ban Telkes Mária megalkotta a napelemet.
1: De cuki. Ja, én szkeptikus voltam egyébként, a helikopterről is mondják, és akkor ha beírod csak a Google-ba, hogy kitalálta fel a helikoptert, akkor nem feltétlenül magyar dob ki. Tehát ez egy olyan dolog volt, hogy magyar is kitalált valamit valahol, valamikor, de a helikopter ez nem magyart kötnek, csak tudom, hogy ezt is szoktuk mondani.
0: Nem magyart mondanak, így van.
1: Ugye? Nem magyart mondanak, de mindenki, itthon meg azt mondja, a helikoptert mi találtuk fel.
0: Igen.
1: Szóval, de örülök, hogyha ez így van, én annak örülök még jobban, Rubik Ernő esetében például, hogyha az a találmány az itthon, az itthoni munkájával készült, és nem kellett elmenni az országból, mint Karikó Katalinnak, hogy be tudja teljesíteni azt, amit itthon nem tudott.
0: Ez abszolút így van, de én pont a napelem miatt gondoltam, hogy idehozom, mert a többit nagyjából tudjuk, meg egyébként a fotózás se tudtam, hogy mi nekünk közünk van hozzá. Hát, hogy mi találtuk föl? Hát nem mi, nagyjából, hanem magyarok. Hát valami, azért csak földi. Ilyenkor nem érzed azt, hogy
1: de
0: magyar.
1: De mi ki?
0: Hát mondtam, a holográfiát, aki kitalálta.
1: De ez nem a fotózás, hát a fotózás a három dimenzió. Paul McCarthy felesége találta föl.
3: A Kodak.
1: Hát egy Linda Eastman, az a Kodaknak a lánya volt. Kodak igen. Linda. Kodak Linda. Így volt. Na jó, gyerekek, jöjjünk vissza. Tom Hanks-el azért, mert mindamellett, hogy mindenkinek van nagyon-nagyon kedvenc filme tőle, és tényleg ez a manus olyan karaktereket játszott a filmekben, hogy most így összeszedtük egy listában, és azt mondtuk, hogy úristen, mekkora színész. És kíváncsiak voltak arra valamilyen riportban, hogy ő vajon melyik saját filmjétől hatódik meg. És képzeljétek el, hogy az egyik kopó másik ebet említette, hogy ott zokog, hogyha véletlenül kézbe kapja annak a filmnek a borítóját, és látja azt a szőrös kutyát ott az arca mellett a fotón, akkor elkezd zokogni, mint egy baba.
2: Ja, azért álltunk meg egy kicsit ezen a történeten, mert olyan falsúly ennek a filmnek nincs, mint a többi filmjének, és ő mégis
1: szörnyű ezen. Film. Na mindegy. És ezért beszélünk arról egyrészt, hogy a férfiak jó-e a sírnak, ti már egyből hoztatok ítéletet, hogy botrány, ha a férfiak sírnak.
0: Annett mondta.
1: A másik pedig, akkor viszont Annett ebben nagyon otthon leszel, hogy miért működnek a kutyás filmek?
3: Jó.
1: Milyen érzékeinkre, érzéseinkre hatnak a kutyás filmek?
3: Oké.
1: Kb. El fogom tudni mondani, hogy háromféle sablon van a kutyás filmekkel, de mindenben meglátjátok. Annyi kutyás film van, hogy ebben sem gondoltuk volna, hogy tényleg ennyi tud lenni. És a Tom Hanks attól hatódik meg, hogy na mindegy, el fogjuk mondani az egészet, aki férfi és tud sírni, figyeljen, aki nő és elítéli a férfiakat, mert sírnak, figyeljen, aki szereti a kutyákat, sőt a kutyás filmeket, figyeljen, aki utálja, épp úgy figyeljen.
0: Mert mindenki fog
1: mindenki ki lesz elégítve.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
2: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
3: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
4: Anya, mikor jár erre a Family Frost autó?
5: Honnan tudjam, fiam, mi vagyok én, egy Family Frost applikáció?
6: Tölts le az applikációt, és mi értesítünk, ha a közeled járunk. Vásárlásaid után pedig pontokat adunk a kiemelt kedvezményekért. Kövesd a kínálatot, az akciókat és az autót az appon.
7: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig az édesburgonya kilója 44% kedvezménnyel csak 555 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
9: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
10: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
9: Ezt azonnal le kell foglalni.
10: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
9: A Thrive Banktól. Az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet. Thrive.
11: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
12: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
13: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig, mindenhol.
14: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: Hiperakúzisom van, nem bírom a hangos zajokat.
16: A tartozás összege 36 ezer dollár.
17: Honnan szerzelte ennyi pénzt?
15: Megoldom.
18: Meglepetést fog okozni. Leo Woodall zseniális. Fordulatos thriller.
19: Mi történt magával, hangoló?
20: Nyisd ki a széfet.
18: A zongora hangoló. A mozikban.
21: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
22: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
21: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
22: Szállás.hu.
21: Úgy is tett.
0: A reklám után.
23: Hírek a Retro Rádióban.
24: Az állattartást is veszélyeztetheti az asszály, a futballszurkolók pénzére hajtanak a csalók. Ma még változékony időnk lesz. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Nyilvánosak a Vitnyédi beruházással kapcsolatos dokumentumok. Magyar Péter miniszterelnök szerint az előző kormány egy 500 férőhelyes menekült befogadó központ kialakítását tervezte a területen, amelyhez több mint 5 milliárd forintos beruházást készítettek elő. Elmondása szerint a helyszínen már mintegy 1 milliárd forint értékű munkát végeztek el, köztük kertépítést és infrastruktúrális fejlesztéseket. A projektet végül hazai és nemzetközi tiltakozások miatt állították le. Az épület együttesben jelenleg oktatás folyik. Orbán Viktor volt miniszterelnök szerint ugyanakkor nem menekült tábor létrehozásáról volt szó. A vitnyédi tervek célja az uniós szabályok kitaktikázása volt. Az elmúlt napokban érkezett csapadéknak örülnek a gazdálkodók, igaz, a lehullott mennyiség továbbra sem elegendő. Az aszály nem csak a szántóföldi növényeket, hanem a legelőket is megviseli, veszélyeztetve ezzel az állattartást, hangsúlyozta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke.
25: Minden csepp csapadéknak nagyon örül a mezőgazdaság, mindegyik ágazata, nem csak a növénytermesztés
1: és a kertészeti kultúrákban, hanem az állattartás tekintetében a legelőre alapozott tartástechnológiánál elengedhetetlen a csapadék. Szeretnénk többet kapni, de sajnos csak a felső rétegben van ez kevés, több centiméter mélyen hiányzik az a mennyiség, amit folyamatosan ellenőriznek, és sajnos vannak olyan területei az országnak, ahol az állatok takarmányozása veszélybe kerül.
24: Illegális szerencsejáték oldalak vadásznak a futballszurkolók pénzére a foci VB alatt. Erre figyelmeztet a Szerencsejáték ZRT. Közleményük szerint ezek nem fogadási oldalak, hiába kínálnak nyereményjátékokat, vagy biztosan megtérülő tippeket. Valójában adathalász platformok, amelyek kisebelhetik a gyanútlan áldozataikat. A netes csalók a mesterséges intelligenciát is bevetik. Világsztárok például Cristiano Ronaldo, vagy éppen Messi arcát és hangját felhasználják. Nálba buzdítanak fogadásra. Változóan felhős napos időben lesz részünk, és elszórtan főként a déli, a Dunántúli és az északkeleti tájakon alakulhatnak ki kisebb esők, záporok, néhol zivatarok. Az élénk szél mellett napközben 21-26 fokra van kilátás. Holnap sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak majd meg. Szerencsére melegszik az idő. Az előrejelzések szerint a hét második felére visszatér a kánikula.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
24: Az M1-esen Budapest felé Bicske és az M0-as autóút között az erős forgalom miatt már lassulás alakult ki a külső sávban. Közben az M3-as autópályán Kántor Jánosi közelében a Budapest felé vezető oldalon még a reggeli órákban egy kis teherautó az oldalára borult. A 261-es kilométernél a forgalom továbbra is a leálló sávon halad. Erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon, a 31-es főúton Mende körzetétől, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti közelében is. Végül a 68-as főúton Barcs belterületén csőtörés miatt félpályás lezárás van érvényben az 1-es kilométernél. Adta hírul az Útinform.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 7 óra és 12 perc van most pontosan. Mindenkinek jó reggelt, újra szevasztok. Évi, jó reggelt neked.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Jó reggelt, Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anett, jó reggelt.
3: Sziasztok.
0: Szörnyű az a nő típus, amit Anett képvisel, Gábor.
3: Oké.
0: Anett, igen, Anett valamilyen, és aztán képvisel egy másfajta nőtípust?
1: Nem, hát Anett olyan, amilyen, tehát olyan Anetta, és ez milyen, hogy na, szóval hagyjunk, ne gyűlölködjünk már. Ma reggel valahogy így a nőket a szájukra veszik a hallgatók, nem tudom, észrevetted-e.
0: Igen.
1: Hát miért Anettet utálják, engem szeretnek.
0: Tehát, ezt gyorsan leosztottad, ezt a felmérést.
1: Ez az én statisztikám.
0: Legújabb kutatásunk szerint. Igen. Anettnek nem jó ilyeneket írni, mert Anett nem az a típusú rádiós, aki szereti, ha... Aki nem is az, hogy szereti, aki elfogadja azt, hogy őt valaki nem szereti.
2: Igen.
0: Tehát, hogy Anettnek 100%-os szeretet kell, vagy semmi. Ezt döntsétek el, drága hallgatók.
2: Begorombul, megkeresi az illetőt, felhívja, ja, ilyen is többször.
0: Vagy sír itt nekünk, az is szokott lenni.
3: Na, mostanában már nem sírok.
0: Hát igen, mert valószínűleg rendesek vagyunk.
3: Nem, megtanítottál, hogy rajtuk nem kell sírni, vagy miattuk nem kell sírni.
0: Az biztos. Na gyerekek, nem is miattunk fogunk sírni, Tom Hanks sírását nézzük meg egy picit közelebbről. Azt, hogy Tom Hanks egy óriási színész, azt mindannyian tudjuk. De ugye, amellett, hogy nagyon nagy színész, a szerepei elképesztőek. Tehát, hogy olyan szerepeket kapott ez a manus, olyan karaktereket alakít, hogy az lenyűgöző.
2: Mindig mélység van a szerepeiben. Tehát mindig valami olyan emberi mélység, ami vagy szívet melengető, vagy gazdagabb leszel tőle egyszerűen. Én mindig ezt tapasztalom.
0: Én egy picit úgy érzem, hogy ha vannak nagy sztorik ilyen hollywoodi filmírók kezében, azt Tom Hanks-nek adják.
1: Így van, és ilyenek a filmje is.
0: Így van.
1: Tehát mindegyik értéket képvisel.
0: Ez a Számkivetett a te kedvenced?
1: Hát én imádom a Számkivetettet. Tehát szerintem az egy zseniális film. Tehát az annyira...
0: Az olyan film, amiben bele kell pörgetni.
1: Hát neked.
2: Dehogy is.
1: Hát de neked. De ezért nem vagyunk egyformák.
2: Mert hát az nem Évi életének egy szimbolikája.
1: Hát nem viccel.
2: Sziget. Nem szabad átpörgetni.
0: Sziget. De... Megmentés.
1: Nem csak ennyi.
2: Kettő erőszak. Között egyet, én letudtad 20 perc alatt ezt a filmet.
1: 3 perc alatt.
0: De többi az olyan nyüglődés.
1: A túlélésről beszél.
0: Ott van valami kosárlabda, és...
1: Röplabda,
0: mindegy. De akkor a Terminál, az is pörgetős.
2: Hát az is nagyon jó film. Na, melyik részét pörgetted? Annak is az egész közepét.
1: Várta, hogy leszálljon egy repülő.
2: Leszállt a repülő, hazament, kész. Ennyi?
1: Nem tud átmenni a kapun.
0: A Da Vinci kód, az jó. Az jó, mert ezt negyedszer is megnéztem, és nem értettem.
1: Na, hát azért.
0: Na, de azért szeretem, mert az egy intellektuális kihívás.
2: Nem mertél belepörgetni, mi?
0: Nem. Philips kapitányba se pörgettem bele.
2: Az nagyon izgalmas
0: volt. Akkor Sully-ban nem pörgettem bele, ugye a csoda a Hudson folyón.
1: Hát azért, mert az érdekelt.
0: Az nagyon.
1: Ugye a repülőgép, amelyik a Hudson folyóra érkezik.
0: Ryan közlegény. Forrest Gump, Gyuri, az
2: Forrest a te kedvenc. Ikonikus az a film. Csodál. Nem mond. Abba hol pörgettél vele őszintén?
0: Nem pörgettem bele. Oda kellett pörgetnem, hogy Kennedyvel kezdett fog, azt szerettem azt a jelenetet.
2: Még vissza is pörgetted, mi?
0: Jó, de jó, ott van egy ilyen picit bolond fiú, aki gyalogol nagyon sokat, és egy rák kocsmát akar nyitni. Ennyi a sztori.
2: Hát már tudom, hogy mit pörgettél át. Igen.
0: Közben a Kennedyvel kezet fog.
1: Neked ennyit jelentett ez a film?
0: Nem, szeretem, én imádom Tom Hanks, tényleg. Képzeld el, most egy interjúban elárulta azt, hogy melyik az a filmje, saját filmje, amin úgy sír, mint egy kisbaba. Ezt ő mondta így, hogy úgy sírta, mint egy kisbaba. Na, lehet találgatni, melyik az? Én először azt hittem, hogy a Meg Ryan-es film. Tehát, hogy láttam most Meg Ryan-t úgy szétszúrva, szétbotoxolva, és elkezdett sírni, hogy az olyan szép volt ez a nő.
2: Úristen, belejátszottam, mit fognak róla mondani.
0: Ez csókok, az olyan cuki volt, nem? Olyan cuki, és kész. Tehát, hogy én szerintem azon sírt.
1: Nem, szerintem a Szám kivetetten.
2: Igen? Azon is sírhatott van.
0: Hogy annyira beleélte magát, hogy még nem szabadult ettől?
1: Nem, az, hogy az
2: még
1: egész...
2: Mindig a padlón alszik, mert nem tud az ágyba feküdni.
1: Nem, de annak nagyon sok mondani valója volt, és lehet, hogy az a film adott neki a legtöbbet a forgatásokon.
0: Vagy bármikor meglát egy FedEx autót.
2: Egy röplabdát azóta is a hón alatt hord egy röplabdát.
0: Az röplabda volt, nem kosár? Röplabda volt. Wilson, ugye?
2: Wilson, aha.
0: Igen. Ez akkor nem kosár volt.
2: Nem, a márkájából adta a nevét.
0: Gletotul túlmentem.
2: Lehet, hogy már a DiCaprio kosaras naplójába belepörgettél.
0: Neked mi, melyik sem sírta?
2: Szerintem azon, amiben tudod, ezt a morcos, magányos öregembert játszotta, ez mit tudom én, egy ilyen 8-10 éves filmje talán. Az, Otto.
3: Otto, igen.
2: Hát az is csúcs volt szerintem.
0: Csúcs.
2: És azon is sírhatott.
0: És képzeld, hogy nem azon sírt. Tehát nem a saját szerepén, a saját karakterén sírt, hanem az egyik kopó, másik ebb című film. Ami azért eléggé furcsa.
2: Hogy sírt rajta, mint a karrierje olyan pontján, amit nem akar mutogatni?
0: Vagy én is ezt gondolnám. Nem, ugye ez 89-ben forgatódott, vagy forgott, akkor még nagyon fiatal volt Tom Hanks, és itt nagyjából az a lényeg, hogy egy kutya lesz a társa, és gyakorlatilag a szerepe szerint ő utálja a kutyákat, de az állat, ugye az élete árán megmenti Tom Hanksnek az életét. És a kutya, ezt kell tudni a sztorihoz, hogy miért sír Tom Hanks, 3 évvel a forgatás után elpusztult. És ez annyira megviselte Tom Hanks-et, hogy amikor egy boltban meglátta a film DVD-jét, kézbe vette, és kitört belőle a sírás. Azt mondja Tom Hanks, hogy egyszerűen nem tudtam nem nosztalgiázni, úgy sírtam, mint egy kisbaba. De ott tartotta a DVD-tokot, és sírt, mint egy kisbaba a Costco-ban.
2: Azt a mindenit.
0: Ja.
2: Egyrészt értem, másrészt viszont mégis egy...
0: Mit értesz?
2: Hát az, hogy ez így feltört benne. Ő egy nagyon érzelmes ember egyébként. Tehát itt teljesen meg tudom érteni, hogy annyira felzaklatta ez, hogy az akkori színésztársa. Színésztársa volt
1: igen,
2: abban a filmben.
1: Tehát hogy miért nem lehet egy kutya elvesztése megható és fájdalmas?
0: Abszolút lehet, de hát nem az ő kutyája. Ez egy, és 3 év eltelt, tehát ez egy bérkutya volt, és 3 év eltelt, érted? Tehát most egy olyan kutya, amelyet ha én 3 éve láttam, ma meghal, nem tudok sírni.
1: Tényleg? De több hónapot több hónapot együtt dolgozom.
0: Olyan nem volt még. De lehet egyébként. De az a baj, hogy igen, ti is így vagytok vele, Anett már látom, hogy gyűjti a szavakat, és szürcsöli a könnyeit.
3: Nem gyűjtöm, csak azt mondtam, hogy én viszont képes lennék, tehát, hogy a kutya ad nekem egy olyan pluszt, hogy igenis, tehát társamnak nevezzek, és hogyha elvesztem, akkor a hiányát
0: játszom. Nem veszed el, mert nem te kutyád.
3: De együtt vagyok vele hónapokon keresztül.
2: Uh-huh. Igen, hát ő biztos, hogy tényleg ilyen filmes társának.
0: Mi a bajod, Lacika?
2: Tetszik ez a film?
4: Fölhangosítva maradt a foci.
2: Uh-huh. Szóval, ha zavarunk és filmeznél inkább.
0: Lacika, hogy fölhangosította magának a tévét.
1: Gondoltam megnézni ezt a filmet.
0: Szóval a lényeg az, hogy a kutya, ezt nézzük a kutyát filmekben. A kutya a filmekben mindig egy érzelmi faktor. Azért rakják bele. Szar a film, berakunk egy kutyát. Jó a film. Ugye?
2: És utána Magic, és működik.
0: És utána biztos. Magic, így van. És gyakorlatilag én nem tudom, tehát Gyuri, te például mit szólnál ahhoz? Most csak kíváncsi vagyok Tom Hanks-re meg erre az egész viszonyra. Mondjuk Osamban vagy hol van ilyen DVD-turkáló még, és ott látod mondjuk Anger Zsoltot is, fogja két kézzel az IT DVD tokját, és zokogva sír. És látod 5 méterről.
2: És látom a Zsoltot.
0: 5 méterről, igen.
2: Hú, Zsoltnak milyen szertettek az italába, én egyből ezen aggódnék, hogy mit ihatott, hogy miért van romon?
0: Tehát na, én azt gondolnám, ez mit szólsz, Anett, hogy miért van romon?
3: Jó, azon én is vihognék, és lehet,
0: de miért vihognál? Hát egy érzelmes lény, együtt dolgozott IT-vel, nem dolgozott együtt, de mindegy, meghatotta.
2: Meglátogatott egyszer engem ő. És ezért sír.
3: De igen, tehát én azt nem tudnám elhinni, hogy ott komoly érzelmek vannak.
2: Uh-huh. Én nagyon furán néznék, lássuk be. Tehát
0: mit mondanál neki?
2: Zsolt, hadd kísérjelek el szakemberhez.
0: Hadd kísérjelek ki.
1: Nyilván megkérdeznéd, hogy miben segíthetek, nem?
3: Meg adnál egy papírzsepét.
1: Igen.
0: De ez nem volna hiteles. Azért, mert IT gumiból van, csak azért?
3: Hát én valószínűleg
0: hát legalább azért. IT belőlem több érzelmet váltott ki, mint Jerry Lee, vagy hogy hívják ezt a kopó kutyát.
1: Hát, de benned semmilyen kutya nem vált ki érzelmet. Tehát nyilván IT, aki nem létezik, az több
2: belőled,
1: érzelmet
2: belőled vált. Belőled szerintem a Szezám utca bábja is több érzelmet.
1: Igen,
2: váltottak
1: semmi.
2: Ki.
0: Ne. Aki olyan szemekkel néz rám, az kivált. Iti.
2: A megható szem az Iti.
1: A megható szem. Az nem Iti. Létezőség, így van.
0: Na jó. Gyerekek, akkor nézzük azt, hogy a férfi, aki tud sírni, vagy a férfi, aki hajlandó sírni. Tehát, hogy ugye azt mondjátok állandóan, hogy az az erős férfi, aki tud sírni. Ezt mondják a nők.
2: Minden csaj ezt mondja.
0: Igen, ti nem ezt mondjátok. Vagy azt mondod?
1: Szerintem vannak olyan pillanatok, amikor a jó dolog, ha a férfi elérzékenyül. De nem akkor, nem olyan
0: pillanatok. De azt te határozod meg.
1: Igen, ezt én mondom.
2: Na most sírhatsz, most varokod.
1: Igen, de például, hogyha mondjuk lenne egy párom, és állnék az olimpiai dobogon, és elsírná magát, akkor én azt gondolom, hogy ez egy szép pillanat, és sírjon. De ha most megnézzük együtt...
0: Még egyet nem tudsz mondani, ez az egy sztorid van.
1: Ez az egy volt egyébként, de ha filmet nézünk, ne sírjon már.
0: És hogyha, mit tudom én, medvehagymás Gásmár megkéred, hogy rakjon föl egy ilyen műholdas vevőkészüléket, ha izében nem akarsz fizetni telekomot, és nem jön be a CNN. És Gáspár elsírja magát, hogy ezt most nagyon elrontotta.
1: Hát ne sírjon. Nem, ahhoz legyen
2: nem
1: más férfi.
2: Nem öleled magadhoz, és nem, mondod azt, hogy gyere látom, hogy most kibudjant az érzelem.
1: Miért szerintek ez sírásra adok ott, hogy béna volt?
2: Aha.
0: Én nem tudom, azt gondoltam, hogy nektek, és te Anett már a felvezetőben azt mondtad, hogy téged ez taszít, hogy férfi ne sírjon.
3: Igen, mert hogy nem tudok elvonatkoztatni az egyetlen egy emlékemtől, és én bekategorizáltam az ilyen...
0: Ő hol volt? Hol volt ez a jelenet?
3: Nálad.
0: Ja, az a jelenet. Te az volt az első és egyetlen és utolsó férfi, akit sírni láttál?
3: Igen. Igen.
0: De akkor hova mentél? Mert azt tudom, hogy a voga okozta a sírást.
2: Anett arrébb ment nevetni. Egy darabig szorongatta a combom, és aztán nem bírta tovább, és arrébb ment nevetni.
3: Bocsánat, ne arra aggódjatok, és most biztos elítélnek sokan. De nekem az annyira szürreális volt, hogy én ott és nem tartottam igaznak.
0: Bementél?
3: Be, utána.
0: Jégér, vagy?
3: Nem, mosdóba.
0: Nem tudtam, hogy Anett ekkora hatással volt. Hogy traumaként üldözik.
2: Ránk is. Tehát szerintem mi sem sírunk azóta, vagy ritkán.
0: Nem.
2: De igen. Neked volt már? Bocs, hogy te sírásra meg tudtad nő szívét lágyítani?
0: Nem.
2: Komolyan?
0: Nem, tényleg. Nem.
1: Miért tudsz sírni?
0: Én tudok sírni, de hát nyilván a klasszikus megható pillanatokon, tehát hogy az annak komolynak
1: melyik?
0: Kell lenni.
1: Tehát, hogyha érmet akasztanak a nyakamba, vagy mi?
0: Én azért tényleg, ha én egy sporteseményen sírok, akkor pofozzatok fel.
1: Tehát mondjuk egy Neuer nagy védése nem megható.
0: Nem megható. Istenem. Na de várjál, itt térjünk vissza a kutyás dologra, mert nyilvánvalóan ez a Tom Hanks filmnél is egy ilyen tipikus hatásvadászat volt. És aztán Tom Hanks tényleg beleesett még a saját csapdájába is. Először is nézzük meg, hogy milyen kutyás, filmes kliséket ismerünk. Ugye van az, hogy elkóborol, de megtalálják, vagy hazatalál magától. Akkor van az, hogy... Na?
2: Szinte hallom ezt a nagy instrumentális zenét, ahogy hazavágtat a réten, tudod, és érzem, hogy elszorul a torkon, működik.
0: Igen, akkor van az, a utálja a kutyákat, de megszereti a film végére a kutyákat.
1: Ez is nagyon jó.
0: Igen, ez is nagyon jó. Akkor megmenti a kutya még az élete árán is.
2: Na, ettől félek, mikor elkezdek nézni egy kutyás filmet, ettől félek, hogy ez lesz a fordulat a végén, mert azt nem bírom ki.
1: Azon te is sírsz.
0: És aztán van még, hogy a kutya megmenti a gyerekeket. Tehát az már nagyon durva. Az akkor tudod, hogy itt nagyon nagy hatás.
2: Az hollywoodi sortűz.
0: Igen. Anett, neked volt ilyen valós az életedben? Amit filmben láttál, kutyás filmben láttál, és veled megtörtént?
3: Igen, hát ugye a vendégkutyám, ő sokszor elkóborol, de haza is talál.
0: Na jó, hát ez most megható volt nagy könnyezés, minden?
3: Hát meg, igen, tehát, hogy volt, amikor úgy
0: volt, kerestem, hogy... megmentett a kutyád, ezt mond inkább, hazatalált a kutya, ne hülyeség.
3: Igen, volt, amikor az pedig málna. Amikor...
0: Hát akkor nyakadnál fogva végighurcolt a veszélyből ki.
3: Nem, de
2: egy
3: volt...
2: Pénteki buli.
0: Lacika, kellemetlen vagy magadnak?
2: Tudsz te máshol is tévézni, nem?
4: Nem mondok semmit.
0: Jó, erre nem mondok semmit. Jó, mondjad, Anett, drágám.
3: Szóval nekem, amikor megmentette a málna az életemet, volt egy rossz periódus az életemben, és hogy ott volt...
0: És a tóból húzott ki?
2: Nem, a kocsmából.
3: A kocsmából. De megmentette az életemet. De nagyon másra nem emlékszem, ami még mondjuk...
0: Jó, mindegy, jó, csak akartam tudni, hogy volt egy ilyen igazi filmes kutyás jelenet.
3: Igen, ez a kettő volt.
0: Gyerekek, én Nem tudom, hogy egyébként Rex felügyelő nem az érzelmi vonalra ment. Rex felügyelő olyan más. Rex felügyelő az egy kollega. A kutya az hasznos, olyan, mint egy eszköz, mint egy jó svájci bicska.
2: És lehet, hogy azzal pasiként könnyebben is azonosulunk. Nem? Tehát, hogy a kutya egy ilyen jó társ, nem érzelgősködjük túl, hanem igazából együtt vagyunk, és a kutyának is van egy karaktere, nem csak ez a kis nyáladzás.
0: De volt egyébként a 70-es években, az idősebbek emlékezni fognak rá, volt kántor. Még ki is van tömve valahol.
1: Én csak hallottam róla.
0: Kántorról hallottam, fekete-fehér volt.
1: Fekete-fehér, de nem tudom, hogy mit csinált.
0: Szörnyű volt. Szörnyű volt. Ott volt egy ilyen ügyefogyott rendőr, és kántor, és nem tudom, miért hívta tyutyukámnak a kántort.
2: Hát becézgette vissza.
0: De hát a rendező adott már egy nevet a kutyának.
2: Igen.
0: Várjál, ebből van egy jelenet, figyelj.
5: Kántor, ez az okos kutya vagy. Köszönöm, tyutyukám, keres tovább.
1: Tyutyukám.
0: Te mit hatodsz meg? Ez
3: cuki,
0: magyarázza meg.
3: Ez igen. Nagyon cuki, ahogy a kutyáját becézi, hogy kutyuskám, gondolom a tyutyukám. De gondolom arra utal.
0: És ez jaj.
3: Igen, érződik rajta, érződik a színészen a szeret. Igen.
0: A szeretet. Jó, akkor várjál, volt...
2: Igen, például a kutyám Jerry Lee volt ilyen, amit én nagyon-nagyon csíptem. Tehát, hogy ott is a
0: végén... Az volt a Jim Belushival, ugye?
2: Igen. Ott jól megmutatták ezt az összemelegedést a kutyával, és aztán, hogy a kutya tényleg még egy golyót is bevállalt érte, hogy megmentse a Belushit.
0: Jó, szóval, hát jó, de azért összekarcolta többször a bőrülését, meg a kocsit.
2: Szóval ennyivel tartozott, erre gondolsz?
0: nem az.
2: Ez a minimum, te kutya.
1: Ugorjál a golyó elé.
0: Hát de most kapok egy Chevroletet a minisztériumtól.
1: Igen.
0: És hozzáadnak egy kutyát, így volt, ugye?
2: Uh-huh. Pont így volt.
0: Adnak hozzá egy kutyát, és szétcseszi a bőrülésedet, meg a ízi műszerfalat.
2: Aha. Te akkor kicserél a minisztérium, nem?
0: Tehát, hogy nem ismered a minisztériumot. De várjál, abban is van egy jelentünk.
5: Volt pofád letépni a tükröt egy 1965-ös Mustangról. Ha nem szállsz le azonnal, nem törődöm vele, hol vagyunk. Előveszem a revolveremet, és lelőlek.
2: Innen indult a barátságuk.
0: Lenyűgöző ez a rossz színészi teljesítmény, csak úgy mond.
2: Jó, hát valóban kép nélkül egy kicsit furcsa hangzott.
0: Ugye, hogy kép nélkül nem jó? Hanem, mit szólsz ehhez? Ez is egy kutya szeretet.
3: Ez is igen, de aki kutyás, az annak hozzá kell ahhoz is szoknia, hogy vannak károk is.
0: Há. Ó, oh, igen?
1: Igen.
0: Jó.
1: Igen. Hozzá kell szokni.
2: Azért az kemény.
1: Azért a visszapillantómat ne szedje le.
2: Igen.
1: Mondjuk egy vesztin van, nem éri föl.
0: De mondjuk Rexnél ez így hangzott.
5: Ó, Rex, mit csináltál? A díjaim, amit a bunyóért kaptam. Menj innen!
2: Uh-huh. Hát igen, náluk is ilyen volt, ez a néha borsot tört a Rex a gazdája óra alá.
1: Igen, de azért Rexnél sem volt olyan sok sírós jelenet, nem? Mert ő is egy ilyen munkakutya volt.
0: Igen, azért mondom, hogy a Rex az nem volt annyira megható. Neked mi volt a legmeghatóbb, Évi? Anett, filmekben kutya, film, kutya, film.
3: Mondjuk a Márli és én, vagy a Kutya négy élete. Mm. Tehát mind a két film nagyon-nagyon meghatározó volt számomra.
2: De oké, Anettnek nyilván egy csomó van.
0: Neked mi történt van a Márlival? Na, Bob Márlit láttam, de az...
2: biztos, hogy meghal a kutya.
3: Nem, az egy, igen, a végén. Oh. A végén a...
2: Nem merem megnézni.
3: Ne is nézzétek meg, de egy nagyon-nagyon kis kedves cuki családi történet, amikor örökbe fogadnak egy kutyát, és az idős korában ugye, amikor elpusztul.
2: Neked van olyan kutyás film, ami meghatott? Gondold végig, most
3: biztos,
2: már annyi
3: nincs
2: fejlőtt.
3: Neki.
0: Annyit mit fejlődtem?
1: Semmit.
2: Annyit fejlődtem 6-8 óta.
0: De miért provokálsz? Miért lenne ilyen? Nem volt
2: valami,
0: ilyen.
2: Csak ott volt a Beethoven is például, nem?
0: Beethoven, ne viccelt, azt a nyáladzást, amit ott két órába levágnak. Nem.
3: Ez egy ilyen fajta kutya.
0: Nem.
2: 101
0: kis kutya. 101 kis kutya, azok meg gonosz kutyák. Hát,
3: miért gonosz?
2: Ja, tönkretették azt a szegény prémkereskedő asszonyt? Igen. Azt a szörnyellel?
3: A szörnyellel a gonosz.
0: 101 gonosz kutya.
2: Ez volt az eredeti cím, az amerikai, igazad van. Csak nálunk sem.
0: Jó, akkor Gyuri, azt mondd el nekem, hogy mitől érik el a kutyás filmek azt, amit elérnek? Tehát, hogy miért, mivel érik el az ember lelkét? Mint pszichológus mondd el nekem.
2: Azzal, hogy van benne egy ilyen személyiségfejlődés, tudod, amit akár én is lehetnék. Tehát ez megnyílok, és egy olyan feltétlen szeretetet kapok egy lénytől.
0: Amit nem feltételeztem, én egy zord lélek vagyok.
2: Így van, és amire
0: rólam szól.
2: Igen, mindig rólad szól, igen. És titkom mindig vágytam arra a feltétlen szeretetre, amit látok, hogy a kutya ad abban a filmben. És ez a szeretet vágy, amit a legjobban ezek meg tudnak ilyenkor érinteni. Uh-huh. Ezért van.
0: Jó. Anett, akkor viszont azt csináljuk, hogy próbálunk neked ilyen filmes kutyás kliséket mondani, és te mondd el, hogy hol kezd el folytogatni téged a sírás, jó?
2: 1-5 skálán?
0: Akár 1-5 skálán. Oké, okay, tehát melankolikus zene szól, kamera közelről veszi, ahogy a kutya értetlenül félrehajtja a fejét, tudod ez a... És értetlenül nézi a gazdia hulláját.
3: Ez egy 4-5, igen, ez itt biztos, hogy sírnék ezen a ponton.
0: Jó. Egy kutya ugrik egy nagyot, elkap egy frisbit, és mellette a gazdi hullája.
3: Ez egy 2-es. Itt biztos, hogy...
2: Miért? De hát elkapta a frisbit, ügyes.
3: Hát, de a gazdi jó, halott? Igen, de mégiscsak a gazdi halott.
0: Az előzőben is halott volt a gazdi.
3: Igen, de ott ugye, ott sírtam is nagyon, mert hogy ott feküdt mellette.
2: Igen,
3: itt
2: de
3: meg
2: mielőtt meghalt, még el tudta dobni a frisbit, ez nem megható?
3: Nem.
0: Oké, okay, jó, oké. Okay. Tehát 1-2. Akkor... A parkban a kutya meghág egy másik kutyát. És mellette a gazdi hullája.
3: Ugye nem várjátok el, hogy ez megható legyen nekem?
0: Kérdezlek.
3: 1-es.
2: Mert ne viccelj, egy élet elmúlik, egy élet születik.
3: Akkor...
2: Ez mi az, ha nem megható?
3: Gyuri, akkor válaszoljál te, hogyha te nem vagy hajlandó elfogadni az én döntésemet.
2: Szerintem megható.
1: Hát neked megható.
3: Szerintem ne.
1: De lehet, nektek ez a megható, igen. Tényleg.
2: Ti nem látjátok benne, a szimbolikát.
1: Azért, mert van benne felnőtt filmes rész.
2: Ti nem látjátok a szimbolikát. Ezek műalkotások, művészeti tevékenység.
1: Magam. Tudom, hogy ez tetszik neked.
0: Jó, akkor a kutya rutinosan a konyhából a nappaliba bevész egy üveg vodkát, a nappaliban ott fekszik a gazdi hullája.
3: Ez nagyon megható. Mert gondolt, még valószínűleg ilyet a gazdia, amikor
0: kiment.
3: Kiment a vodkáit.
2: Túl sokáig kereste a vodkát, Csapi.
1: És kitikkat.
0: Na jó, gyerekek, én itt most a síros pasikra egy picit visszatérve, drága hölgyek, most hozzátok szólunk, kérlek írjátok meg, ha sírt már előttetek a pasitok. És most jön a lényeg, hogy az együttérzés helyett inkább azt éreztétek, hogy ez olyan kínos, hogy az elmondhatatlan. És írd le a helyzetet, hogy mi volt ez, mi történt, és miért volt annyira kínos, amikor a pasid sírt. 0620-22-22-122.
6: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: Néha csak annyi volt a vágyam, hogy végre feltehessem a lábam. Ez lenne a nehéz lábérzés. Hogy a vénás keringésem támogassam, a Vendobrexont választottam. A gyógynövény kivonatokat tartalmazó étrend kiegészítő kapszula hozzájárul az egészséges vénás keringéshez és a normál mikrokeringéshez, hogy könnyű lábakkal léphessek tovább. Vendobrexon a Goodwill Farmától.
10: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
11: A 30 éves Pennyben ez is nyerő.
12: Meg ez is! És ez is! Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
13: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
14: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
15: Notino.
16: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
15: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
17: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 ezer forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
18: Buongiorno!
19: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
20: A reklám után.
21: Hírek a Retrórádióban.
22: Egyre több kárt okoznak a rolleresek, nem egészséges a túl sok alvás, változékony, de kellemes időnk lesz ma. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Szombaton lép életbe a MÁV balatoni főszezoni menetrendje. A magyar tenger felé évente már több millióan utaznak vonattal, ezért idén is kiemelt figyelmet kap a térség. A vasúti változtatások a gyorsabb és kiszámítható bejutást szolgálják a nyári csúcsidőszakban. Tájékoztatta rádiónkat Váci Viktor, a MÁV csoport szóvivője.
23: Sűrűbb indulásokkal és nagyobb kapacitásokkal közlekednek a vonat és buszjárataink is. Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest és a Balaton között, több vonat és buszjárat indul a Dunántúlról, illetve Észak-Kelet és Dél-Magyarországról is. Minden Intercity és Express vonatra kötelező a helyjegy váltása, kerékpárszállítása esetén is érdemes előre megvenni a jegyeket, hogy a kiválasztott járaton legyen lehetséges az utazás.
22: Megállapodott az Egyesült Államok és Irán, jelentette be a közvetítő Pakisztán miniszterelnöke. A hírt az amerikai elnök is megerősítette. Donald Trump egyben a hormuzi szoros díjmentes megnyitását és az amerikai haditengerészeti blokád azonnali feloldását is engedélyezte. A rolleres káresetek csak nem 90%-át bírált eszközökkel okozzák. A bejelentett karambolok többsége Budapesten történik, és zömmel a parkolóautók bánják, derült ki az egyik biztosító összesítéséből. Eszerint az elsőbségi szabályok felrúgása a leggyakoribb, de egyre több problémát jelentenek a rosszul leállított, majd feldőlt rollerek, valamint az ittas vezetők. A károkozó az esetek 20%-ában ismeretlen marad. Az Országos Mentőszolgálat adatai szerint május közepéig 1200-an sérültek meg elektromos rolleres balesetben. Nem feltétlenül egészséges a túl sok alvás. Egy friss kutatás szerint nem csak a kialvatlanság, hanem a túl hosszú alvás is összefügghet a szervezet gyorsabb öregedésével. Az eredmények azt mutatják, hogy a legkedvezőbb alvásidő napi 6,5, illetve 8 óra között lehet. Bár az egyéni alvásigény eltérő, de aki 7 óra körüli alvással kipihennek érzi magát, annak nem feltétlenül kell erőltetnie a 8 órát. Változóan felhős napos időben lesz részünk, és elszórtan főként a déli, a dunántúli és az északkeleti tájakon alakulhatnak ki kisebb esők, záporok, néhol zivatarok. Az élénk szél mellett napközben 21-26 fokra van kilátás. Holnap sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak majd meg. Szerencsére melegszik az idő. Az előrejelzések szerint a hét második felére visszatér a kánikula.
21: Retrórádió közlekedési hírek.
22: Az Útinformtól tudjuk, hogy már erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon. Például az M3-os autópálya bevezető szakaszán, az M6-os autópályán Nagy Téténynél, az M7-es autópályán pedig Érd és Török Bálint között. Nem jobb a helyzet a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Mendek körzetétől, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti közelében sem. Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a Bicske és az M0-as autóút közötti szakaszon az erős forgalom miatt lassulás alakult ki a külső sávban.
20: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: Na nézegetem egyébként ezeket a sírós pasikat. Az a helyzet, hogy többnyire pasik írtak, hogy ők miért sírtak. Tehát, hogy nem a nőik. De van egy ilyen is, ezt figyeljétek. Nő vagyok, elnézést, nő vagyok, amikor szakítottam a párommal, sírva fakadt. Akkor jöttem rá, hogy nagyon szeret. Az esküvőnket tervezzük. Tehát itt volt egy fordulópont a nőben, hogy a pasi elkezdett a szakítástól sírni.
2: Na hát akkor jó boldogságot nekik.
1: Ezt kívánod?
2: Igen, hát az esküvőjüket tervezik.
3: Az, hogy pasi sírva fogad egy ilyen helyzetben, az nem azt mutatja, hogy ő szintén mélyen érez.
4: De lehetett volna mutatni előtte is, tehát hogy ne egy szakításkor mutassa már ki.
3: De ez olyan elcsépelt, Évi, ezt te is tudod.
1: Mi? A szakításkor sírni?
3: Nem, hanem hogy ez a lett volna ideje kimutatni, miért a szakításkor mutatja ki.
1: Mert nem voltak addig megható jelenetek.
4: Csak az, hogy azt mondom, hogy viszlát.
1: Igen, csak hát az. Hát te mondtad azt, vagy ti mondjátok, nem, hogy amúgy, hogyha rendben van a kapcsolat, akkor miért sírjunk?
3: Hát igen, persze.
4: Hát nyilván, de azért csak rájövök a kapcsolat alatt, hogy van érzelmed, nem? Mert ugye ez érzelemből jön a sírás.
1: Hát de lehet, hogy ez egy olyan nő, aki nem hitt el semmit, és most, hogy sírt, az volt neki az igazi megnyilvánulás. Azt nem lehet megjátszani.
3: Nem.
1: Gondolhatja ő.
3: Mi pasik nem tudjuk megjátszani.
2: De azt meg lehet.
3: Szerintem magukból indulnak ki, ezért állnak így a sírás jelenségéhez.
4: Miből indulok ki? Hogy én bármikor tudok sírni? Uh-huh. Egyébként, ha nagyon kell, igen.
1: Kell néha nagyon?
4: Nagyon.
3: Néha nagyon.
1: Elvárják azért?
4: Hát vannak olyan pillanatok, hogyha...
3: Nem akarok még egy hosszat úsznia.
4: Fú, hát na, akkor tudok. Akkor bármennyit tudnék.
1: Na de Anette meg nagy síró vagy, nem?
2: Nagy,
1: tehát,
2: igen.
1: Hogy te neked, ami csövön kiférés, meg könnyít, tisztít belülről a sírás?
2: Igen. Megkönnyebbülök.
4: Uh-huh. Felszabadít.
1: No. Téged is? Hát te nem tudsz sírni.
2: Tudod. Hogy ne tudna?
4: De miért te tudsz sírni? Hát persze. Hogy ne tudna?
3: Most ne ez legyen, aki tud nagyobbat sírni.
4: Én például most már egyre jobban érzem azt, hogy minél idősebb vagyok, ilyen romantikus filmeken is, meg ilyen szabadítsátok ki, én bármikor sírok.
3: A legromantikusabb film, igen.
4: Nem sajnálom a bálnát. Mm. Tehát amikor ilyen sajnálatot érzek emberek iránt, akkor például értem, tudok sírni.
1: Jó, valaki üzeni, hogy legkellemetlenebb sírás szex után örömében. Annyira szekunder szégyenem volt, munkahelyet váltottam. Ez sok kérdést felvet.
2: Hol volt ez a...
4: Hát ez nagyon szép.
3: Többet nem tudtam ránézni a főnökömre ettől.
1: Szerinted nálunk hol történik szex? Ezen a munkahelyen.
3: Itt sehol.
2: Itt sehol. Szerintem
3: itt sehol.
1: Az alanyokat nézve én is ezt gondolom. De.
4: Jó, hogy nézzük végül a kollégákat?
1: Jó,
4: nem.
1: De.
4: Kikivel?
1: Mi? Hát ezt mondom.
4: Hát meg most azért ne itt adásba.
1: De nem az, úgysem mondunk neveket, de hogy szerinted hol csinálják, akik csinálják? Hát ott van ugye a külön irodája,
3: Hm? Azon van egy nagy ablak, azon ne, ott nem.
2: Szerintem az Ati kis helyiségében.
1: Te bunkeredben, Ati?
5: Hát ha valaki rá van szorulva, akkor ott tudja a leginkább.
1: Hát ott tudja a leginkább, aha.
4: De nem ott van a tusoló.
3: Lacika hajtogatja a tusolót, mint aki igen. Rutinos.
5: Igen, annál már hallottam dolgokat.
6: Igen?
1: Igen.
5: Nem mondom el. Semmit nem mondok.
1: Ott lehet kapaszkodni? Nem voltam még a tusolóban.
5: Aha, a izében, a tusolóban. Amennyire egy tusolóban lehet.
1: Aha.
3: Van egy ilyen, egy ilyen időseknek valahol valami felfúrva, tudod, amelyben meg lehet kapaszkodni.
1: Ez még Andy Vajnának fúrták oda.
6: Igen. Lehet kapaszkodni.
5: Ha ő tudott.
1: Amin Andy felhúzta magát, abban kapaszkodnak.
5: Amin Andy fölállt a vécében.
1: Hát csak akarom tudni, hogy hol lehet. Hát én nem vagyok már itt, amikor ez elkezdődik.
4: Hát mi? Ilyen délután van? Hát
1: ez biztos, hogy 11 után kezdődik.
3: Az emlékhúzockodás.
1: És de ez az írásvetítő, vagy mi ez? Vagy hogy hívják, ez fénymásoló, vagy nyomtató?
3: Hát ez kim van az iroda közepén, mit vársz tőle? Mi
1: hát történjen? Az izgalmat.
3: Ja, ezt nem hiszem.
2: De nem.
1: Te hol csinálnád itt a leginkább, Anett, hogy muszáj lenne?
2: A muszáj lenne? Uh-huh. Én lehet, hogy tényleg az Atinak a kis irodájában. Tehát ez
3: hallottad az zuhanyzónak milyen lehetőségei vannak?
1: Nem. Önnyel megnézem. Most, hogyha kinyomom a mikrofont, megnézem.
4: Jó.
1: Jössz velem, Évi?
4: Nem.
1: Na, várjál, mi van még? Jó reggel, sziasztok, bevallom, sikerült már az Apáca Show 2 című filmen, illetve Férfi létemre a Távkapcs című filmen is. Arról nem is beszélve, hogy legutóbb, amikor moziba voltok a párommal, egyről én sírtam a Whitney Houston filmen. Utoljára Whitney Houston-t láttad moziban, az jó rég volt. 20 éve.
3: Jó, hát ritkán jár moziba.
1: Jó, oké. Okay. Én azt hiszem kemény vagyok, mint egy gránit tömb, death metal meg minden, de a Hachi című filmen úgy bögtem, mint egy gyerek. A másik alkalom az angol 04 volt, angol-magyar 04 volt, de ott az már egy egész műszak bömbölt, mondjuk a több liter pálinka után Willy. Igen.
3: Hachi, neked is gyenged,
4: nem? Hát a Hachi, szerintem. De szerintem ott még Gábor, te is sírnál. Nem láttad azt a filmet?
1: De láttam.
4: És nem sírtál?
1: Nem.
4: Nem ért semmi olyan, hogy a kutya ott várta a gazdit, aki ugye a munkahelyén rosszul lett, és nem ment többet vissza. Semmilyen érzem.
1: Ez egy szörnyű dolog lenne, ha igaz lenne, de...
3: Igaz, erről szólnak a beszámolók. Van. Japánban van, igen.
1: Jó, picit azért túl lett zével, mint a zenével, meg minden, nem Richard Gere, úgyis.
3: Nézted, és etted a patogott kukoricát, és semmi?
4: Uh-huh. Esküszöm, a legnagyobb kihívásom az lenne az életben, hogyha a Bocskor Gábort sírni látnám.
1: Komolyan. Én nekem nem, nekem bekönnyezett a szemem a Szent Vincenten. Bill Murray-vel.
2: Tehát a gonosz volt az, a, az az ember.
1: De értetted ezt a filmet?
3: Jaj.
4: Ezt most nem vagyok.
2: Nem értettem akkor.
1: Jó, ezek szerint tényleg nem. Na jó, nem a pasim, hanem egy pasi, aki udvarolni próbált, üzeni valaki. Attól hatódott meg, hogy milyen, mekkora ember vagyok, szép lelkű, humánus, stb. De én épp a nyomoronc életemet éltem, elvesztettem anyukámat, a munkahelyemet, és amikor ő elkezdett sírni, nekem röhögő görcsöm lett. Nem tehetek róla, nem kellett volna bőgnöm, hogy ő, mint férfi, vigasztaljon ehhez képest. Ő sírta el magát, rettenet volt, sajnos ettől a jelenettől nem megszerettem ezt a pasit, hanem viszonyogtam tőle. Antipasi lett a szememben. Nevet nem írok, majd 50-es nő vagyok. Köszönjük, nem, abszolút értjük. Jó, játszunk egy Hungary Machine-t, rég volt. Van egy dalszövegünk, és ezt kéne megfejteni. Hívjatok most 0620 22 22 122. Ez a

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Indul! Indul! Indul a Hungary Machine.
1: 8 óra lesz, 6 perc múlva. Niki van a vonalban. Szia, Niki, jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt mindenkinek!
1: Jó reggelt, merre vagy, Niki?
2: A 16. kerület, Budapest. Autózom a munkába.
1: Igen, azt akartam kérdezni, merre hallatsz, de nem voltam benne biztos. Akkor most autózol éppen. Jó.
2: Igen, de félreálltam.
1: Félreálltál. Figyú, és mit dolgozol, mivel foglalkozol?
2: Én beszerző vagyok.
1: Azt nem tudod, ezzel nem tudunk mit kezdeni. Én is beszerző vagyok. Te mit szerzel be?
2: Egyetemen dolgozom, és beszerzőként dolgozom. Hát mindenfélét, ami egy egyetem életébe felmerülhet.
1: Tehát, hogy egy egyetem, mint épület, és annak a működtetése, meg ahhoz eszközök kellenek, és ezeket te szerzed be.
2: Így van, így van.
1: Mi kell az egyetemen? Ott van még kréta?
3: Nincs.
1: Nincs? Nincs már kréta az egyetemen?
4: A4-es papír kell.
1: De mivel írják föl a professzorok a dolgokat?
3: Filccel.
1: Hova?
4: Táblára. Tábla, van olyan, ami ilyen filces, tudod, mint ami benne nekünk is.
1: De ilyen brutál előadó termek nincsenek, ilyen 3000-es, mint a...
3: Mint hol?
1: Mint a Zerkel Színház.
2: Hát dehogy nem.
1: Hát vannak, azért mondom komolyan, hogy egyetemen vannak. Hát én is olyanra jártam.
2: És jó, akkor ott... ez a beszerzéshez hozzátartozik természetesen. Árubeszerzés, szolgáltatásbeszerzés, tehát minden, ami egy egyetem életébe felmerülhet. Üzemeltetéssel kapcsolatos kivételek.
1: Wow.
2: Takarítás, kertészet,
1: minden.
2: Mindenféle szolgáltatás.

0: Szerintem ez már nem a Google csinálta. Hát nincs ilyen, ez nem szinoníma.
1: Igen, én is ismerem, Atti hívja Szundicsónak, nekem magunk között
0: igen.
1: is.
0: Igen. Anett, te nagy szinoníma mester vagy. Az álomhajónak a szinonimája a Szundicsónak?
2: De ez egyébként jó.
0: De a hírekben használnád, hogy a következő sorban is meg kéne említeni az álomhajót, akkor te már Szundicsónaknak mondanád.
1: Elsüllyedt a híre Szundicsónak.
0: Elhagyta a tokiói kikötőt. A Hormuzi szoroson keresztül haladt a Szundicsónak. Mert Donald Trump megnyitotta.
2: Megbizony.
0: Megkötötte a békét. Mondod a hírekben?
2: Igen. Jó,
0: és az álomhajó, amely most ott várt hetekig, az most mit csinálhat?
2: Most már nem szundizik. Elindulhat.
0: Elindulhat, igen.
2: Igen.
0: És reméljük hamarosan megérkezik a...
1: Szundicsónak. Mondjad.
0: Nem meri mondani. Anett fél. Anett egyszerűen fél.
2: Fél.
0: Fél.
2: Retteg.
0: Na jó, Niki, neked lesz egy bocsizacsid, és szuper. Abban lesz egy bögre, meg egy baseball sapka.
3: Jó, nagyon szuper. Köszönöm szépen.
0: Mi is nagyon köszönjük. Jó munkát neked is, Anett, keres majd a címedért, jó?
3: További szép napot, sziasztok!
0: Neked is, köszi, szia! Na, valaki Kántorra mondja azt, hogy Kántort alakító kutya valódi neve Tuskó, innen a becézett tyutyukám. Az eredeti Kántor kitömött teste a bűnügyi múzeumban található. Gábor. Meg Miskolcon van egy szobra is, ha jól tudom, az eredeti Kántornak. Hát. Szóval Tuskó, de nem tudtak egy olyan kutyát szerezni, amely nem csak az eredeti nevére hallgat?
1: De hogy ott a Tuskóból a tyutyukám? Vagy nem
0: azt mondja, mert hogy Kántor az a filmszerep neve volt. Igen. Érted, mint Tom Hanksnek volt, mit tudom én, George.
1: Aha.
0: Nem tudom.
1: Jó.
0: Érted, megvan. És a kutyának is ez a film neve volt a Kántor, mert igen. amúgy Tuskó volt.
1: Igen, ezt értem.
0: Ezért valószínűleg azt akarta a színész, Madaras József, ha jól emlékszem, hogy hallgasson rá ez a kutya, ez így tyutyukám.
1: Ez egy harmadik az... nevet dobott neki. Szuper. Jó stratégia.
0: Nem Kántorkám, hanem tyutyukám. De ez olyan nagy szeretettel mondta, hogy Anett meghatódott most az előbb.
2: Mm. Így van.
0: Igen. Na jó, gyerekek, a VB hát egyrészt megy, másrészt mindig vannak olyan hírek a VB-vel kapcsolatban, hogy nem közvetlenül foci, és ezért baromira érdekesek. Itt van például a norvég csapat. Most nyilvánvalóan senki nem tudja a norvég válogatottot, hogy felsorolni név szerint, de az, hogy Erling Haalandot játszik, a Manchester City nagyjátékosa, ugye? Jól mondom. Tehát ők is ott vannak a VB-n, és képzeljétek el, ők, hogy tutira menjenek, vittek magukkal kaját Amerikában.
1: Igen, azt hiszem 28 év után jutottak ki újra a VB-re, tehát most mindent biztos.
0: Jól akarnak csinálni.
1: Nem bíznak semmit a véletlenre, ami vannak vele, hogy bármi, ami Amerikában van, nekik nem kell, ők mindent otthonról lesznek.
0: 8 tonna élelmiszert vitt Norvégia a VB-re magával Amerikában.
2: Elképesztő.
0: Ez gyönyörű. És erről beszélünk majd, hogy ez most mennyire alűr, mennyire van ez rendben. Sportolói szemszögből is nézzük meg, Évi.
2: Mindenféleképpen
0: hogy
2: nagyon fontos.
0: Ti például versenyek előtt honnan kaptátok a kaját? Volt-e, aki felügyelte? Volt-e olyan, hogy vittetek? Akár kaját, akár szakácsot? Nálunk is volt, tehát mindenki emlékszik erre, és egy ilyen hihetetlen nagy alűrnek tartotta, amikor még Boros Lajossal turnéztunk, ugye a Bumeránggal, meg Vokcival, hogy mi vittünk egy időben szakácsot magunkkal, és ennek is megvolt az oka.
1: Igen, de egyébként nem is kell sztárnak lenni, vagy sztársportolónak az ember, ha elutazik, szerintem mindenkinek van egy kis pakja, amit magával visz.
0: Egy kis hazai?
1: Szerintem igen.
0: Vannak olyan nációk, amelyek ki nem bírják hazai nélkül. A németek imádják, hogyha valahol találnak egy izét, egy nem tudom, Weisswurstozót, vagy a fene tudja, az angolok.
1: Igen.
0: Angolok nincsenek meg a saját reggeliük nélkül. Tehát tud lenni ez nagyon olyan. Kíváncsiak vagyunk, hogy mi magyarok, vagy akár ti visztek-e bármilyen biztonsági csomagot, hogyha elutaztok külföldre?
2: Én mindig viszek, mert éhes vagyok.
0: De csak azért, mert éhes vagy, nem bírod ki, még megérkezel.
2: Félek attól, hogy nehogy éhezzek.
0: Ja, értem. Jó. Na, jövünk ezzel mindjárt.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
6: Melyik történet kerül a bajnokcsapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját!

0: nyerj értékes ajándékcsomagot. 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
1: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
2: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Komfortos és tartós megoldás az Intim Flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
4: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
5: Anya, mikor jár erre a Family Frost autó?
6: Honnan tudjam, fiam? Mi vagyok én, egy Family Frost applikáció?
7: Töltsd le az applikációt, és mi értesítünk, ha a közeledben járunk. Vásárlásaid után pedig pontokat adunk a kiemelt kedvezményekért. Kövesd a kínálatot, az akciókat és az autót az appon.
8: Azoké a jövő, akik ma odafigyelnek magukra. A tudatos férfi nem vár, dönt. MyGuard, új prémium termékcsalád. Keresd a potemix.hu-n. Dönts ma a holnapért.
9: Buongiorno!
10: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
11: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
12: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. Az LG 165 centis NanoCell TV most mindössze 139.900 forint június 17-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
13: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
14: A reklám után.
15: Hírek a Retro Rádióban.
16: Ismét raziázik a rendőrség. Az állattartást is veszélyeztetheti az asszály. A hét második felére visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Szombaton lép életbe a MÁV balatoni főszezoni menetrendje. A magyar tenger felé évente már több millióan utaznak vonattal, ezért idén is kiemelt figyelmet kap a térség. A vasúti változtatások a gyorsabb és kiszámítható bejutást szolgálják a nyári csúcsidőszakban. Tájékoztatta rádiónkat Váci Viktor, a MÁV csoport szóvivője.
17: Sűrűbb indulásokkal és nagyobb kapacitásokkal közlekednek a vonat és buszjárataink is. Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest és a Balaton között. Több vonat és buszjárat indul a Dunántúlról, illetve Észak-Kelet és Dél-Magyarországról is. Minden Intercity és Express vonatra kötelező a helyjegyváltása. Kerékpárszállítása esetén is érdemes előre megvenni a jegyeket, hogy a kiválasztott járaton legyen lehetséges az utazás.
16: Mától megint akcióznak a rendőrök, az ittas bódult járművezetőkre vadásznak egész héten. A Roadpol nemzetközi akció részeként pénteken 24 órás alkohol és drogmaraton is lesz. Bárhol leinthetik majd a sofőröket az országban. A rendőrség ismét felhívta a figyelmet arra, hogy már kis mennyiségű szesz is jelentősen ronthatja a reakcióidőt és növeli a balesetek kockázatát. Az elmúlt napokban érkezett csapadéknak örülnek a gazdálkodók, igaz, a lehullott mennyiség továbbra sem elegendő. Az aszály nem csak a szántóföldi növényeket, hanem a legelőket is megviseli, veszélyeztetve ezzel az állattartást, hangsúlyozta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke.
9: Minden csepp csapadéknak nagyon örül a mezőgazdaság, mindegyik ágazata, nem csak a növénytermesztés és a kertészeti kultúrákban, hanem az állattartás tekintetében a legelőre alapozott tartástechnológiánál elengedhetetlen a csapadék. Szeretnénk többet kapni, de sajnos csak a felső rétegben van ez kevés, több centiméter mélyen hiányzik az a mennyiség, amit folyamatosan ellenőriznek, és sajnos vannak olyan területei az országnak, ahol az állatok takarmányozása veszélybe kerül.
16: Változóan felhős napos időben lesz részünk, és elszórtan főként a déli, a dunántúli és az északkeleti tájakon alakulhatnak ki kisebb esők, záporok, néhol zivatarok. Az élénk szél mellett napközben 21-26 fokra van kilátás. Holnap sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak majd meg. Szerencsére melegszik az idő. Az előrejelzések szerint a hét második felére visszatér a kánikula.
15: Retrórádió közlekedési hírek.
16: Az Útinform tájékoztatása szerint élénk a forgalom az autópályák és a főutak fővároshoz közeli szakaszain. Ez leginkább az M3-ason érezhető a Mogyoródi szakaszon, és az M0-ás csomóponttól befelé kell számítani torlódásra. Nem jobb egyébként a helyzet az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, Tata és Biatorbágy között, ahol a külső sávon már lassabb haladásra készülhetünk. Az átterelt belső sávban azonban még folyamatos lehet a haladás. Az M1-M7 közös bevezetőjén is az erős forgalom miatt már a körhídtól belassult a kocsisor.
14: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 8 óra 12 perc van, jó reggelt megint, szevasztok. Hello Évi, szia.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Gyuri, jó reggelt.
2: Jó reggelt,
0: szevasztok. Anett, hello.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Na, nagyon sokan javítanak, korrigálnak, hogy nem kántorszobra van Miskolcon, hanem mancsé, és valóban mancsé van ott, pedig ezt egy hallgató írta nekem, és a hallgatóba szeretnék néha bízni, de nem tudok. Továbbra sem. Továbbra sem. Na jó, gyerekek, elstartolt a 23. labdarúgó világbajnokság. Yeah. Nagyon lelkes mindenki, látom. Milyen meccseket láttatok eddig?
1: Én semmilyet, csak az eredményeket nézem.
0: Bocs, csak pici Freddie Mercury is levettem a mikrofonára.
2: Szolid lyukat ütöttél a keverőpultba veled, de mindegy.
1: Igen.
2: Ott ez volt, van. Ott volt már.
0: Tehát, hogy egyiket sem?
1: Egyiket sem láttam, de az eredményeket nézem. Tehát a németek most ugye 7-1-et játszottak.
0: Ó, azt láttam tegnap. Németország Kuraszao. Igen, az emberben mindig felmerül az, hogy az alázást meddig lehet tökéletesíteni, és a németek mindig. Tehát, hogy...
1: ők ezzel nem foglalkoznak, hogy aláznak-e.
0: Én nem. Nem, de az már tényleg csúnya volt. Na jó, Gyuri, te?
2: Én majd az utolsó időszakban kapcsolódok be, addig engem nem különösebben érdekelnek. Majd a végén, ha van tétje már, hogy kik játszanak,
0: amíg,
2: akkor...
0: Amíg Ecuador elpáholt a Pápua Új-Guineát, az nem érdekel még?
2: Abba hagyjanak ki, igen. és akkor majd meglátom.
0: És van ilyen német, francia, spanyol, igen, spanyol, ilyenek, angol...
2: Amikor már olyan jó foci van ott a döntő környékén.
0: Okay.
2: Te? Hogy na,
0: én úgy vagyok vele, hogy ami éppen szembe jön. Tehát most a német meccsen kívül még valamit néztem a napokban. Most töröm a fejem, hogy melyik volt, mert Mexikó... Törökország?
1: Ausztrália-Törökország.
0: Ausztrália-Törökország.
2: Műkedvelő vagy.
0: Ausztrália-Törökország. Hát ott... basszus.
2: Jó volt?
1: Jó volt.
0: Hát a törökök szívtak.
2: Igen?
0: Igen. Pedig teljesen másképp gondoltam volna.
1: Én is teljesen más gondoltam volna, a török fölényt.
0: Na jó, gyerekek, várjuk még, ugye összesen 48 csapat, 104 mérkőzést játszik majd. Várjuk még a norvégokat. A norvégokat miért várjuk? Azért várjuk, mert Erling Haaland ott játszik. Egyrészt Szoboszlai Dominik jó barátja, másrészt a Manchester City ékessége.
2: Igen, meg a tehetségén kívül ki tudod magasolni is azzal, hogy egy jó karakter, jó dumája van, nagyon jó posztokat tesz ki, tehát hogy bírja a világ szerintem.
0: Így van, és ti mondtátok ugye, hogy 28 éve nem volt Norvégia a VB-n?
1: Igen.
0: Igen. Na, és most viszont kijutottak, és azt gondolják a norvégok teljes joggal, hogy most minden feltételt, ami a csapat jó szerepléséhez szükséges, azt ők meg fogják teremteni. Tehát olyan úgy érezik magukat, mint a otthon lennének. És ezért, és most jön a lényeg, képzeljétek el, Norvégia gyakorlatilag az teljes élelmiszer ellátmányát Norvégiából átvitte Amerikába. 8 tonna élelmiszert. 8 tonna élelmiszert. Képzeljétek el, többek között 300 kiló lazac, 116 kiló barna sajt. Felmerül a kérdés, mi az a barna sajt? Utána néztünk.
1: Igen.
0: Mi ez, ami a norvégoknak a nagy kedvence, a barna sajt? A barna sajt, ez a Brunos, ugye?
2: Brunos, ha így Brunos.
0: Igen, ez a sajtkészítésnek valamilyen mellékterméke, tehát a tejsavót forralják, amíg ott a tejcukor karamellizálódik, ezáltal barnás lesz, édeskés lesz, stb. És akkor ebből csinálnak egy tömböt, lehűtik, megformázzák, felszeletelik, és ez ilyen nagyon-nagyon gazdag fehérjében, kálciumban, ez a norvég barna sajt.
2: Óriás tejkaramell, nagyjából így tudom elképzelni.
0: Igen.
2: De jó hangzik.
0: Igen, egyébként. Igen. Akkor, tehát vittek ugye ennyi lazacot, ennyi barna sajtot, 6000 darab narancsot, ezt nem tudom, hogy számolták ki. Hány fős, 61 fős a norvég csapat, tehát valaki nem eszik narancsot. Mert így jut akkor mindenkinek 100 narancs.
1: 100 narancs.
2: Erling Haalandnak meg kell lenni 100 narancsot, addig nem jöhet haza, ne vicceljetek.
0: Egy valaki nem eszik narancsot, és amúgy a többieknek jut 100 narancs. Jó, hát lehet, hogy ott lesznek másfél hónapig.
2: Könnyen lehet. Az legugul 100 narancs bárkinek.
1: Persze, a norvég narancsból.
0: Igen. Na most több szakács is jött a norvégokkal, és az ő dolguk nyilván az, hogy ezeket megfőzzék, kiszolgálják az egész csapatot, a segítőket, mindenkit, és teljesen független a helyi viszonyoktól, tehát hogy éppen most, nem tudom, hol van az ő főhadiszállások, gondolom az USA-ban, de hogy éppen Kanadába utaznak, Mexikóba utaznak, az USA-ban vannak, teljesen mindegy, mindenhol ez a szuper norvég kaja.
2: Mindenhol megy utánuk a 8 tonnás rakomány, bármerre mennek ott a VB-n belül.
0: Csak szétosztják, hogy átgurítanak 30 narancsot oda, visznek ide 100-at, hát van 6000 narancs.
2: Nem tudom, de hát ők nem vették észre, vagy nem gondolkodtak azon, hogy hová mennek? Hát az ellátás és a táplálkozás őshazájába, Amerikába, ott azért szeretnek enni.
0: Nézd, sok mindent értek, amit mondasz. Főleg, hogyha azt mondod narancs. Tehát, hogy...
2: Ott azért terem narancs.
1: Hát ott terem, de lazac viszont nem biztos, hogy olyan.
0: Nem, viszont a norvég lazac az norvég lazac, tehát az nem olyan, mint a kanadai határon ott a vízesésből ki. Jó, na mindegy, itt hülyéskedünk. Nézzük meg, hogy milyenek a norvégok esélyei. Ez azért érdekes, mert ugye eznek a 8 tonnának, ha nem fogy el, mi lesz a sorsa?
2: Meg kell lenniük, gondolom.
1: Hát szerintem azért ott hagyják, nem viszik haza.
0: Te megetted az olimpián a maradékot, amikor már nem nyertél?
1: Meg.
2: Ilyen bánatevés volt?
0: Most arról az olimpiáról beszélek, amikor nem nyertél.
1: Ilyen több volt, mint amin nyertem.
0: Volt frusztráció evés?
1: Csak az volt. De ingyen van.
0: Persze, Haalandnak is.
2: Haaland is ott fog ülni a 100 kiló barna sajtjával, hogy ingyen van.
0: Elmondom, hogy mik az esélyek. Tehát a csoportból továbbjutás az jó esélyes, azt mondják. 8-at döntő az valószínűleg az menni fog. A negyed döntő elérhető, ha a kedvező ágon kerülnek melléjük mások, és az elődöntő döntő az inkább a nagy meglepetés lenne.
2: Hát igen, de ez alapján egy kis szerencsével akár végig is kimaradhatnak. Tehát ez nagyjából azt jelenti, nem? Tehát, hogy ez simán benne
0: mindenkinek.
2: Ja, mondjuk igaz.
0: Egy kis szerencsével mindenki kimaradhat.
1: Jó, kivéve Curaçao.
0: Miért?
1: Miért? 7-1, eddig.
0: De van még egy meccsük, nem?
1: Hát van, de teljesen mindegy. De persze, nekik is van esélyük.
0: Lehet, hogy nem voltak formában.
1: Valószínű.
2: Meglepte őket.
0: Valószínűsítettek egy norvég Curaçao döntőt?
1: Hát azért ez nagy ott szaladják.
3: Igen. Az nagy meglepetés lenne.
2: Azt megnézném én is, de oda kapcsolnék.
1: Azt hiszem, azt már mindenki megnézni.
0: Na jó, de most visszatérve sport és kaja. Tehát azért te voltál nagyon sokszor edzőtáborban, voltál külföldön. Hogy nézett ki? Nem tudom, hogy vittetek-e bármit is magatokkal. A kajárás az hogy nézett ki nálatok?
1: Hát igazából az én időmben még a dietetikus szó nem nagyon volt, tehát ez a szokásos saláta, natur hús, rizssel. De például az én érám előtt az egerszegék érájában, egerszegi darnyék érájában, ők 3 hónapot voltak edzőtáborokban. 3 hónapot.
0: Külföldön.
1: Hát voltak Szöulban, meg hát én nem tudom, hogy egyébként ők Amerikába is mentek tényleg, és képzeld el, hogy oda vittek szakácsot. Tehát abban a 3 hónapban náluk tudatosabb volt a táplálkozás, ami ilyenekre már ez nem sajnos. És
0: honnan lopták a szakácsot? Hát úgyis a Mátyás pincéből, vagy honnan szerezték?
2: Nem olyan, mint Kim Jong-un, hogy aki tetszett szakács.
0: Akkor nem volt annyi szakács Budapesten, volt, mit tudom én, 18 étterem, az hello.
2: És azért bedobták a csomagtartóba Mátyás pince szakács.
0: Ezt kérdezem.
1: Igen, valószínűleg ő volt. De hát azt mondták neki, 3 hónap Amerika, főzni kell a sportolóknak, tudta, hogy nem egy bonyolult étrenddel kell készülnie, tehát így ment.
2: És ígérünk, hazaengedünk utána. Így.
1: Igen, és neki nem kell úszni.
0: És akkor ott helyben szerezték be az élelmiszert a főzéshez.
1: Ott helyben szerezték meg, de ott is tudatosan válogattak.
0: Oké, és nálad? Nem, semmi nem azt volt. Ettél, amit akartál?
1: Hát nem, mert akkor nem úgy lett volna. Próbálták megmondani ez a tészta verseny előtt, meg a együnk salátát, naturhússal, ne egyél majonéz. Tehát ezek az alap dolgok, ez amikor az én koromban még nem voltak dietetikusok, nem voltak szakácsok, tehát nekem soha senki nem készített külön ételeket.
2: Voltak szakácsok, csak szerintem eltitkolták előle.
1: Nekünk nem volt.
2: Nem?
1: Igen. Nem, egyébként erre az egyéni sportban sajnálják még a pénzt. Pedig
0: az
1: van,
0: egyéniben? Az igen. Egyéniben. A csapatsportban odaviszik, dietetikus szakács minden, catering, és az egyénire sajnálják. Igen.
1: Igen, mert hát most egy sportolóra minek? Tehát most nézzük meg a mai úszósportban Milák és Kós Hubertre, minek vigyél valakit oda? Hát azért ez picit költségvetésben nem annyira gondolják jó megoldásnak.
0: Jó, nem, ez azért érdekes, mert ugye ott volt az 1986-os mexikói VB. Ott a magyar válogatott, mint ismeretes, 6-0-ra kikapott a szovjetektől. És akkor ott volt minden. És emlékszem, már akkor is ugye volt az a tészta elmélet, hogy túl sok tésztát, vagy romlott tésztát, vagy valamilyen tésztát ettek a magyarok. És mi is kivel beszélgettünk a csapat tagjával, Sallaival?
2: Sallaival, így van, és ő is mesélt valamiféle ilyen vitamin koktélról, amit így kancsóban szolgáltak fel, és azt nem is tudták, hogy ki készítette, igen, hogyan, csak letették eléjük, hogy itt van ez a tuning.
0: Ott volt az a vitamin koktél, ami 2-es eredetű volt, állítólag látta a csapattagok előtte bevonulni tányérsapkás szovjet katonákat a mexikói szállodába, a magyarok szállodájába. Ott nem tudom, kikkel beszélgettek, aztán azok távoztak, majd jött a vitamin koktél, majd jött a meccs. Volt ilyen? Nekünk mesélte.
1: Hát nagyon átlátszott.
0: Tehát azért mondom, hogy nagyon oda kell figyelni. Hát igen, persze. Nagyon oda kell figyelni, hogy mit eszel. És szóval én szerintem ezzel nincs. Az, hogy Kalifornia tele van narancssal, és ez nem zavarta a norvégokat, hanem tényleg Oszlóból hoztak 6000-et.
2: Ez azt jelenti, hogy nem bíznak az amerikaiakban.
0: Nem bíznak az amerikaiakban egy picit sem.
1: Igen, de hogyha belegondoltok, ebből az esetből, amit most felhoztál, Gábor, gondolj bele, tehát nem bíznak tényleg semmit a véletlenre, még a narancsot sem. Tehát azért ez sport. Itt dollármilliók, eurók forognak kockán. Igen. Azt nem lehet egy narancssal. Tehát egy narancssal nem bukhatsz meg. És ezekkel is meg lehet bukni. Itt van a vitaminbomba. Ki gondolta volna, hogy abban az italban nem az van?
0: Abszolút. Tehát én azt mondom, hogy én egyáltalán nem hibáztatom őket. Sőt, hát azért ugye annak idején, amikor mi a Bumeranggal turnéztunk, elég sokat, de csak az országban. És azért valljuk be, a gasztronómia nagyon sokat fejlődött, akár az elmúlt 5-10 évben is, de akkor, amikor mi jártuk az országot, akkor a fővárost elhagyva a gasztronómia katasztrófa volt. És ezt most tök komolyan mondom. És miután mi többször leturnéztük már az országot, és azon vettük észre magunkat, hogy mindenki ilyen helyi kajáldákba mentünk valamit enni, és vagy nagyon rossz volt a kaja, vagy nagyon sok, vagy nagyon rossz, és nagyon sok. És az, fáradtak voltunk, híztunk 1,5-2 kilót a turné végére, ami egy hetes volt, stb. És akkor én mondtam, hogy gyerekek, vigyünk magunkkal egy szakácsot, hát ha tudunk normálisan enni, és akkor ő, Tobai Robi volt egyébként a szakács, csak azért, mert egy neves éttermet működtet Budapesten ma, és Robi itthon Budapesten beszerezte az alapanyagokat, halat, bélszint, stb., ami kis mennyiségű volt, de prémium. És ő minden nap egy teljesen más menüt varázsolt nekünk, nem híztunk, baromi jót ettünk, és mindenki azt mondta, hogy micsoda allűrök. És nem.
2: Mert elsőre hangzik így, de aztán amikor elkezdtük ezt együtt csinálni, és mióta együtt csináljuk, akkor nagyjából párizsi zsemle van, igen. És akkor én is meg tudtam ezt tapasztalni, hogy egy hét alatt úgy, hogy teljesen más, hogy eszel, mint itthon, kapkodsz, utazol, nem úgy alszol, igen. Mit tudom én, 2 kiló simán felszalad egy hét alatt.
0: Simán.
2: Úgyhogy észre se veszed.
0: És ezt önvédelemből csináltuk. Nem volt sokkal drágább. Nyilván a szakácsot, tehát a Robit ki kellett fizetni, az alapanyagokat ki kellett fizetni, de azt, hogy most itt szórjuk a pénzt városi éttermekben, ahelyett iszonyat jókat ettünk.
1: Minőségét.
0: Abszolút minőségét, tényleg. Szóval, na jó, nézzük már meg azt, hogyha mi utazunk külföldre. Azért tudjuk azt, hogy bizonyos nációk nagyon-nagyon szeretik a saját konyhájukat keresni, bárhol is vannak külföldön. Mi viszünk-e bármit magunkkal, hogy meglegyen a komfortunk?
1: Hát persze, hogy viszünk. Én amikor elkezdtem utazni, abbahagytam az úszást és a nyaralást, mint dolgot megtapasztaltam, akkor nekem például az egyik az ital volt, tehát alkohol, nem tudtam, hogy hova megyek.
2: Nem tudtad, lehet-e majd kapni?
1: Igen, tehát, hogy ugye van kedvenc pesgőm, és mondjuk azt vittem el magam.
0: Nem már!
1: De nem tudtam, hogy ott mennyibe fog kerülni, van-e...
2: Van, aki gazdasági megfontolásból csinálja, abszolút, igen, abból is lehet.
1: Igen, mert gondolj bele, azért egy nyaralóhelyen ez jóval drágább, illetve én például vittem mondjuk a hazait is, tehát mondjuk kolbász, simán viszek egy Csabai kolbász.
0: Az a hazai. Mert azért, hogy beülsz a nagy SUV-dba, és elindulsz Genova felé, vagy nem tudom hova, és ugye nem akarsz kiszállni, hanem így gondolom harapod a kolbász, miközben egy ketrecben van a kutyád.
1: Igen, a sajtot töröm. A kenyeret így vágom, igen. De oda inkább szendvicsbe készítem el. De viszek mindent, tehát viszek magammal.
0: De azért, mert hiányzik az otthoni íz, vagy azért, mert egyszerűen mindig akarsz harapni?
1: Nem, azért viszek...
2: Kell a biztonság.
0: Igen, lehet, hogy ez ilyen pszichés.
1: Azért viszek magammal, mert mikor megérkezem, akkor nem az első, hogy elmegyek még a boltba bevásárolni. És azért pár napra jó. És ugye a kolbász az meg 2 hétig is jó a hűtőbe. És bármikor megkívánom az otthoni ízeket, akkor csak fogom.
0: Látod az arcát, ilyen lelkesen mondja.
2: De sem, olyan boldog, mintha már nyaralna kolbásszal.
1: Egyébként nagyon várom. Hány napon még?
0: Gyuri, te?
2: Nekem 3 dolog van, amit én mindig viszek, amikor mitől elmegyünk akár fesztiválozni, vagy sátrazni, ilyenkor nagyon megborul az embernek a táplálkozása, meg a bioritmus is, minden.
0: Sátraz, ja, igen, te sátraz.
2: Igen, az is. És fehérje szeletet, a zöldségleveimet, amivel a reggelt indítom, meg a chili cseppemet, amivel bármilyen kaját meg tudok még tuningolni.
0: Zöldséglevedet? Azt otthon te lecsinálod, leturmixolod, és viszed ilyen flakonokba, vagy mi?
2: Hát de nagyjából olyasmi, igen. Ez ilyen búzafüves, ilyen céklás, répás, káposztás cucc.
1: Ezt tudja, hogy veszed, ezt nem te csinálod.
2: Hát egy részét veszem, egy részét én rakom hozzá, és akkor ebből úgy lesz egy egész, hogy én azt otthon megcsinálom.
0: Az ott van kapolcsom már 4. napja, és ott van.
2: Hűtőtáskában, igen.
0: A hűtőtáska aznap délután meleg.
2: Hát ez 2 napig bírja. A kucserével 2 napig bírja. Igen.
1: Ez az igazi immunerősítő.
0: Azt a mindenit.
1: Harmadik bizony. Napon.
0: Anette?
3: Én mindig purpur kenyeret viszek, ezt a zacskósat. Képzeljétek el, mert én bárhova megyek külföldön, én nem szeretem ott se a zsemlét, se a kenyeret, és én nálam ez ilyen bevett szokás, hogy mindig van nálam egy ilyen zacskós kenyér. Meg egy időben vajkrémet vittem.
0: De az is az íze miatt? Vagy az nem néztél, hogy...
3: Igen, abszolút az íze miatt.
0: De magyar vajkrémet?
3: Magyar, igen. Amit itthon megszoktam, így gyerekkoromtól kezdve, és azt én így sokáig nem engedtem el.
2: De helyes. Te mit viszel?
0: Én nem nagyon viszek semmit. Én amikor all inclusive szállodákba mentem, ugye amikor gyerek kicsi volt, akkor sokszor mentünk, és abban nagyon ilyen íztelen minden. Hm. És oda akkor vittem fokhagymakrémet.
2: Aha.
0: Mert az ad valami... Most mit röksz? Fokhagymakrém, ez fokhagymából van. Úgy, nézd meg!
1: Értem, és akkor így belenyomod mindenbe, amit látsz.
0: Minden, ami ilyen pici szószos, vagy valami, abban belenyomom.
2: De hogy nézték a külföldiek, hogy az úr még...
0: Szerinted melyikünk a Gusztáv? Te, akinek egy kolbász kilóg a szájából, miközben mész a genovai autópályán 130-zal, vagy én, aki három pöcs fokhagymakrémet ráteszek a ratatújra?
1: Abszolút én, magamra vállalom.
2: Nagyjából egyébként az irány ugyanaz. Kicsit hasonló, vagy más pályáról indultak, de hasonló véget értek.
0: Nem, meg van nálam, ezt egy hallgatótól kaptuk még, olyan, mint egy ilyen töltényhüvely, kulcstartóként hordod, és benne van Carolina Reaper por. Uh-huh. Örlemény, az a legerősebb csili. És az is ott néha nálam van, amikor kell, hogy egy kis tüzet vigyek. Meg amikor fejeshez megyek Debrecen, akkor viszek bort, mert ami ott nála otthon van, az tragédia, és akkor viszek bort, amit meg is iszom. Tehát ez nem ajándékban, hanem egyszer magamnak.
2: Olyan vagy, mint a norvégok, igen.
0: Mi az abszolút, akkor norvég vagyok, igen. Szóval nagyjából ez egyébként. De egyébként miért van az, hogy emberek, akik tényleg még külföldön sem tudják a saját konyhájukat elengedni, hogy ez miért van? Vujt Rütko csinál, ki van Amerikában szerintem mi mindig, és egyszer csinált egy sorozatot arról, hogy hol talál magyar élelmiszert Amerikában. Én nem is mennék utána.
1: Hát azért, hogy a sok időt töltesz valahol, azért a hiányérzet nagyon nagy.
2: Persze, szerintem jó, egy-két hét alatt az ember még nem érzi meg, de amikor kint töltesz valahol éveket, akkor azért sok mindent megtennél egy ilyen, mit tudom én, fokhagymakrémért, amit mondasz.
3: Pontosan. Simán. Nem hiába van az, amikor én megyek az Eszter barátnőm, ez akkor van egy lista, amiket így be kell itthon szereznem.
0: És miket kell vinned?
3: Hát májkrém. Tudjátok, ez a régi hagyományos májkrém, akkor...
2: Literes kalinka.
3: De ez van olyan is.
0: De a májkrémet tudod, hogy csempészel az USA-ban, nem lehet bevinni húskészítményt. Botulizmus.
2: Hol rejted azt el?
3: Hát én nem csempészem, én beszoktam, de hát...
0: Ezt be kell jelenteni, agriculture.
3: Figyelj, akkor soha többet, Eszter. Soha többet nem
2: engednék be.
0: Nem, tudni kell, hogy mit nem. Ezért gondolom, hogy gulyáskrémet, halászlékockát, ilyeneket
3: igen,
0: szoktak még kérni.
3: Igen, hát ilyeneket is szoktam vinni, de én nem tudtam, hogy a májkrémmel én bármit is elkövetek.
0: Húskészítményen elkövetsz, igen. Ausztráliában még azt sem vihet, még paprika port sem vihetsz. És úgy kezelnek ott, mint egy drogost, hogyha beviszel egy pici fekete borsot.
2: Azta.
0: Nem viccelek.
2: Komoly.
3: De durva.
0: Mert
3: azt tudtam, hogy tehát, hogy semmilyen ilyen
2: kolbász meg ilyesmi. Fura, hogy veled viteti be, nem ő intézi, mi?
1: Nem rendeli be.
3: Na mindegy, hát akkor idén nem viszek.
0: Ki mennyire próbálja ki az adott országnak a kajáját? Hogy oké, akár focista vagyok, akár turista vagyok, amit kapok, azt teszem.
2: Persze, ha már oda megyünk, ez a legizgalmasabb része az egésznek.
0: De azért nem olyan könnyű eset vendéglátás szempontjából.
2: Nem, de azért megtalálom általában azt a pár izgalmas fogást, amire egy hétig el tudok lenni.
0: És az összes többi ember, aki veled van, az meg nem találja meg, mert veled van.
2: Hát minden kalandban vannak áldozatok.
0: Áldozat, igen.
1: Csak a környezet, ez nem számít neki.
0: Az nem számít. Te, Évi?
1: Én, hát nyilván Amerikában kipróbálom, Olaszországban, de mondjuk Kína, Japán, ott azért elgondolkodnék. Ott
0: tényleg?
1: Én nem tudom, hogy mit eszek, igen.
0: Nem tudom, hogy mit eszek.
1: Hát nem ugyanazok a kínai...
2: Ez egy súlyos előítélet.
1: Most ne úgy értsétek, csak hogy itthon például a kínai, ez nem ugyanolyan, mint a Kínában. Persze. A kínai. Tehát, hogy csak ugye, amikor kimész itt fiatalon, és ott állsz a világ előtt, és senki nem készített fel. Szóval én azért inkább a nyugatit jobban preferálom, mint a keletit.
0: Oké, értem. Én kalandor vagyok, tehát én aztán tényleg...
2: Te
1: mindent megeszem?
0: Én mindent. Tehát én például Hongkongban olyat ettem, amit utólag néztem meg a szótárban, hogy mi volt.
1: Nem mondd el. Olyan?
0: Medúza volt.
1: Ó. Oh. Mm. És nem csípett?
0: Hideg volt, és ilyen szójás volt, picit savanykás, ecetes. Nem tudtam, azt hittem, hogy rizstészta.
2: Igen, hát figyelj, együtt utazunk, bármerre megyünk, ő talál egy ilyen kagyló darabot, az kiszívja. Tehát ez biztos.
0: Az biztos.
2: Azonnal ráugrik, és kiszívja. És
0: mutasd a száddal, hogyan?
2: Sétálunk az utcán, és már ezt hallom.
0: Nagy kultúr távolságban, de mondjuk Ászára mit viszel Budapestről? Tehát azért gondolom, hogy más a gasztró.
3: Sokkal jobb, mint az én pesti étkezésem. Tehát, hogy inkább szerintem hozok onnan.
0: Na de figyelj, vihetsz inni is, tehát biztos, hogy aperol nincs Ászáron.
2: Ja. Tudom, miért, amikor te levitted a kis drinkbárodat.
3: Na jó, azt viszem, de... De az ennival, tehát
0: akarsz egy jó aperolt inni egy narancskarikával, Ászáron?
3: Igen. Ezt
0: hogy éred el?
3: Be kell mennem Győrbe.
0: Ennyi. Köszönjük. Na, gyerekek, a hallgatóitól kérdezzük meg ezt, hogy mi az a túlélő csomag, és ez kaja meg pia, semmi más. Amit bárhová, hogyha mész a világban, akkor ezt mindig magaddal viszed. Szerintem sokan vagytok így ezzel, ugye, hogy Évinek ott van ugye a kolbász, meg a Molyes Annan.
1: Igen.
0: Jó párosítás. Furcsa párosítás egyébként, igen.
1: Higgyétek el, próbáljátok ki.
0: Szerintem még nincs olyan festmény, amely ilyen cselédetet festett volna.
2: Tengerparton kolbász és Molyes Annan.
0: Igen.
2: És egy kutya ketrecben.
0: Szóval mi az a túlélő csomag, kaja, pia, amit ha mész ide-oda a világban, mindig nálad van. Ezt írjátok le nekünk 0620-22-22-122.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Rádióban.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a Maltofer szirupot?
8: Én a műzlibe kérem, anya.
9: Itt a narancsleven, drágám.
10: A Maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
8: Igen.
10: Akkor a tejemmel iszom meg.
9: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
7: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
12: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
13: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
14: Vérpesdítő tempót, tiszta érzelmeket és őserőből születő cigányzenét hoz nekünk a Parnograszt július 15-én a Budapest Parkba. Gyere és töltsük meg a parkot örömmel a nyár egyik legtáncosabb estéjén. Parnograszt július 15. Jegyek budapestpark.hu.
15: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most az Algida Smile jégkrém 1499 forint. Három termék vásárlásakor az Oké Rudi 119 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
16: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
17: Ashwagandha, Maka gyökér Q10, Panax Ginseng, NR, Potemix Energy. 18 összetevő egy precízen felépített formulában. Akció a potemix.hu-n. Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 ezer forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
18: Buongiorno!
19: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben is a fiat.hu oldalon.
5: A reklám után...
17: Hírek a Retro Rádióban.
3: Komoly bírság vár a száguldozó magyarokra Horvátországban. Érdemes lesz az eget kémlelni a héten. Ma még lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Három cég közül kettő késve fizeti beszállítóit, a kis és közepes vállalkozók 80%-ának rendszeresen kell lejárt számlákkal szembenéznie, derült ki az egyik hitelbiztosító friss elemzéséből. Az összeállítás szerint a romló fizetési fegyelem egyre nagyobb kihívás a KKV-k számára, és a vállalati csődök mintegy negyede közvetlenül erre vezethető vissza. Tavaly több mint 14 ezer fizetésképtelenségi eljárás indult idehaza, különösen az építőiparak kereskedelem és a szolgáltató szektor sérülékeny ebből a szempontból. Megállapodott az Egyesült Államok és Irán, jelentette be a közvetítő Pakisztán miniszterelnöke. A hírt az amerikai elnök is megerősítette. Donald Trump egyben a hormuzi szoros díjmentes megnyitását és az amerikai haditengerészeti blokád azonnali feloldását is engedélyezte. Minden eddiginél súlyosabb bírságra számíthatnak nyáron a szabálysértő autósok Horvátországban. A gyorshajtók akár 350.000 forint, akik vezetés közben kézben tartott készülékkel telefonálnak, 50.000 forintos büntetést is kaphatnak ott helyben. A horvát rendőrök megelégelték, hogy a külföldiek sok esetben úgy hajtanak, mintha versenypályán lennének. A nyári főszezonban egyébként a turisták okozzák az autóbalesetek döntő többségét Horvátországban. Érdemes lesz kémlelni az eget a következő napokban. Különleges együttállást figyelhetünk meg kedden és szerdán, napnyugta után a nyugati horizonton. A Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik fel, melléjük pedig a vékony holdsarló is csatlakozik. Mondta a rádiónknak Fogter Zoltán, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló, bemutató csillagászam.
20: A bolygókat, illetve a holdat szabad szemmel is jól fogjuk látni, kivéve a Merkurt, mert a Merkur az egy nagyon halvány objektum, tehát a Merkur megfigyelésére mindenféleképpen binokulára, kukkerre lesz szükség, viszont a Jupiter és a Vénusz rendkívül fényesek. Ez az együttállás 21 óra 45 perc után lesz rendkívül látványos, körülbelül 22 óra 20-30 percig. Ugye a nyugati horizont felé kell tekinteni, ez azt jelenti, hogy ezek az objektumok éppen lenyugvóba vannak, tehát egész éjszaka nem láthatjuk őket. Nagyon fontos, hogy kitakarásmentes nyugati horizontra van szükségünk.
3: Változóan felhős napos időben lesz részünk, és elszórtan főként a déli, a Dunántúli és az északkeleti tájakon alakulhatnak ki kisebb esők, záporok, néhol zivatarok. Az élénk szél mellett napközben 21-26 fokra van kilátás. Holnap sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak majd meg. Szerencsére melegszik az idő. Az előrejelzések szerint a hét második felére visszatér a kánikula.
17: Retro Rádió közlekedési hírek.
3: Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak az útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. Közben az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tata és Biatorbágy között a külső sávon lassabb haladásra kell számítani. Az átterelt belső sávban még folyamatosan lehet haladni. Az M6-oson az érdi szakaszon a 20-as és a 18-as kilométer között is telítődnek a sávok, ahogy az M7-esen az érdi és a Törökbálinti szakaszon is lassabb haladásra kell készülni. Végül torlódásra kell készülni a 81-es főúton Székesfehérvártól északra, a Sárkeresztes előtti szakaszon. Adta hírul az Útinform.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3-9 lesz, 2 perc múlva itt valaki üzeni nekünk, hogy a Moé, azaz a Moet-nél a T-t is ejtjük, mivel a tulajdonosról kapta a nevét, aki nem francia, hanem holland. Köszönjük szépen, tűni, egyébként ezt tudjuk Évi is és én is, csak mi már ilyen parasztosan, úgy vagyunk ezzel, mint a parasztos Beatles kiejtés. Tehát, hogy nem tudsz mit csinálni, tudjuk, hogy nem az, de mégis itt a legtöbben Beatlesnek mondják, és ezért, de tudjuk és köszönjük Moet.
2: Moet.
1: E Chandon.
2: Nekem jó a Moé.
1: És jó, nekem is jó a Moé.
3: Mindenki tudja, mire gondolsz.
1: Igen. Na, mit üzenek még? A norvégok mi megérkeztek vadászatra egy Pest megyei vadászházba. A személyzet szuper menüvel várta őket, ők rá sem néztek, közölték, hogy mindjárt érkezik a lazacuk. 3 napig azt tették, Darusati.
3: Na, akkor lehet, hogy ez ilyen norvég szokás.
1: Igen, meg én norvég lennék lazacon, ezért nem biztos, hogy egy Pest megyei vadászháznak a főztjét úgy vadul megkóstolnám.
3: Ki mégis tudja? Csak, mégis csak érdeklődsz egy kicsit. Nem
1: én mondjuk, igen, de nem. Azért a norvég norvég.
3: Ja, de most ugyanazt enni, mint otthon, az önnalmas is.
1: Ugye a magyarok üstben főznek, bocsánat. Tehát azért... Hát beleszólnak egy csomó mindent, és azt látja a norvég, hogy ott valami rocsog és barna. De hát az nem, tehát hogy nem biztos, érted? Te ennél, mit tudom én, Zimbabvében ilyet? Hogyha valahol kint vagy egy város külsejében, és egy üstben rocsog valami és barna?
3: Nem, kicsit
1: sem. Na, ugyanezt érzi a norvég.
3: De hát akkor...
1: És ezért hozza a lazacát, ami szép narancsárga.
3: Nem is megyek Zimbabvébe, mert félnék.
1: És de a Norvégiának Magyarország olyan, mint Zimbabve neked.
3: Ja.
2: Igen, és egyébként meg Gyuri beszél erről, nem? Tehát te semmit nem eszel meg, csak a csirkét.
3: De az igaz. Feltérképezem, hogy mi az az egy-két dolog, amit szeretek, és ott megkóstolom. Tényleg.
2: Marad a csirke.
1: Sziasztok, komoly zenészként körbejártam a világot. Pik szalámi ott volt Indiában, Kínában, Japánban, Észak- és Dél-Koreában, vagy Oroszban is. Pálinkát mindenhova, ezt rengetegen írják, Európán kívül tökéletes gyomorfertőtlenítő all-inclusive szállodában meghozza az étvágyat az étkezéshez. Pálinka nélkül nem utazunk. Sokan teszik, azt tudom. Unikum és löncshús. Ezek nélkül még belföldön se megyek sehova.
2: Igen, jó.
3: Löncshús.
2: Jó, unikum
3: és löncshús. Ez igen. Ez szép.
1: Ez gyönyörű. Aztán, na jó, akkor szavazzuk meg, hogy ki a mi emberünk. Ki, tehát ott a pikkes, pálinkás, unikum és löncshús, jó. Megyek tovább, mi az, amit viszek, piros arany, az minden kajához jó.
3: Oké, ez jó.
1: Az én túlélő csomagom néhány zacskós leves, sólet vagy lencsefőzelék konzerv, olajos hal konzerv, néhány zacskó keksz és fanta. De miért utazol el akkor? Hát ez...
2: miért nem maradsz otthon?
1: Igen. Még a fantát is. A kotyogó mindig jön, amúgy mindent is kipróbáltam az utazások alkalmával, a kotyogó kávéfőző.
3: Igen, volt idő, amikor te is vitted magaddal, nem a kávéfőzőt?
1: Én vittem egy kávéfőzőt, és ez meg azért, mert ugye szállodában mi korán kelünk mindig, és míg ott felhajtasz egy kávét, azt lehet, hogy sose kapod meg. Vagy nincs is olyankor reggel még. Maximum összeraknak neked egy csomagot reggeli helyet, tudod, igen. De nincs kávé. Uh-huh. És nekem van egy olyan kávé csináló gépem, gép, az túlzás, egy pumpa igazából, és ilyen eszpresszót imitál, rendes darált kávét raksz bele, és beleöntesz forró vizet, és átnyomod kézi erővel valamilyen szűrőn, és az bele egy pohárba. És az egy, tehát nagyon gyorsan megy át a kávén az a forró víz.
2: És az úgy jó neked.
1: És az úgy egy jó erős kávé, igen.
3: Ilyen érdekes, az úgy jó neked, ilyen óvatosan.
1: Igen. Az úgy jó nekem, igen. Igen. Neked is jó lesz, hogyha majd turnézunk. Hogy összeállt hozzám.
2: Ezért a kávéért? Hát én azért megvárom, hogy kinyisson a reggeliző.
1: Tényleg megvárnád?
2: Inkább, mert, én elintézem neked. Megmutatom, hogy kell elintézni kávét hamarabb.
1: A hidd el, hogy szállodában, ahol lehetett, mi is intéztük, de nem lehetett minden. Volt olyan szálloda, csak portás volt, azt hello.
3: És nekünk megtiltották a testi erőszakot, tehát hogy az nem játszik.
1: Sziasztok, Angliában élek, itt sok minden beszerezhető, ami tipikus magyar ízvilág. Viszont van egy olyan, amit a magyar és osztrák boltokon kívül sehol nem találok, Haribo Quaxi, az a zöld béka. A legfinomabb gumicukor. Be vagyok tárazza vele, és csak különleges alkalmakkor bontok fel egy csomagot, mindaddig, míg be nem tudok újra szerezni egy párat.
2: Hát, mindenki másmilyen. Én...
3: Majdnem minden boltba belefutok ebbe a Quaxiba amúgy. Tehát,
1: hát mondta, hogy Magyarországon meg Ausztriában lehet kapni.
3: Aha, jó.
1: Na lássuk. Túlélő csomag. Whisky, sajtos rúd, kóla, cigi, inzulin, az kell, ja, és túró rudi. Hát azért te megdolgoztatod az inzulint rendesen.
3: Nem, ez nem a bajnokok reggeli, ez tény.
1: Kóla, Túró Rudi, sajtos izé, gyerünk inzulin.
3: Cigi, hát szóval.
1: Igen. Csak 3 dolog, Smack Instant csípősleves, kacsamájas konzerv és saját házi fűszerkeverékem.
2: Ez is jó.
1: Na, ezek voltak, nyilván volt egy csomó minden. Na, ki melyikre szavaz? Melyikre mondja azt, hogy...
3: Mit? Attól függ, hogy mit? Melyikre mondjuk azt, hogy mit?
1: Hogy vinnéd magaddal?
2: Hát
1: vinnéd?
2: A pálinkát, az vinném.
3: Az... Pálinkát, meg a piros aranyat.
1: Piros aranyra én is azt mondom, hogy az jó.
2: Az unikum egy egyébként az gyógyító hatású, hogyha...
1: Az unikum is nagyon csúsz, szerintem is.
3: De az nagyon nagy gyógykombó.
2: De nem a kombó. Én most csak az unikumot mondtam. A löncshús nem gyógyít.
1: Én nagyon rég ettem löncshúst. Az nagyjából olyan, mint az angoloknál spam, nem? Vagy az amerikaiaknál?
2: Hozzunk. Hozzunk holnap?
1: Nem tudom, hogy kívánom. Régi emlékeim vannak róla. De valaki imádja, valaki ki is süti. És tojásra eszi.
2: Hmm. Anett, érdekes. Megcsinálod?
4: Meg. Hogyne.
1: Anett nem tud semmit csinálni.
3: De megpróbálja.
2: Megpróbálhatnánk.
1: Hát múltkor mondtad, hogy javasoltad neki, hogy csináljatok rántottát.
2: Hát az úgy kellene, hogy ugye nem tudok 6-tól bejönni, mert kint kell főznöm, tehát én lennék a szakácsnő reggel. De meg kell hoznunk valami lábast, mert nincsen az indukciós.
3: Ugye vezeték nélküli mikrofont kérünk, Lacika segítségedet siet, és kint
2: kell, nem kell, most csak megoldjátok azt a pár percet.
1: De Gyuri, egy pillanat. Azért nem biztos, hogy a technikai embereinkre rá tudott bízni azt, hogy a konyhát a stúdióval összekössék egy vezeték nélküli mikrofonnal. Ez nem sikerült máshol
3: sem. Elindult a fantáziám, bocs.
2: Igen. Nem láttad, hogy mi történt a mikrofonnal ma reggel? Kiesett a helyéről?
1: Jó, játszunk egy hangcsapdát, gyerekek. Itt van hozzá a hang. Én remélem, szeretném, ha ismerős lenne mindenkinek.
5: Gyakor kell azért én között tart. Ngeteket nem nyugtuk, hanem playback énekei a nehézségkeltőikből, mert fél feltétlő reggel.
3: Ajándékhang. Igen.
2: Ha nem tudod, ne játsszál.
1: 0620 22 22 122.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ez mi?
1: Ez mi?
0: Ez olyan, mint a hangcsapda.
2: 9 óra lesz, 7 perc múlva. Na, ez olyan helyes, gyerekek, felolvasom. Mi most nem tudunk ezzel amúgy mit kezdeni, de köszönjük és felolvasom mindenkinek. Jó napot, kedves Gábor és szerkesztőség, hallgatom a műsort, és Szedd magad, Levendula programunk zajlik Kosdon. Van többféle fűszer és gyógynövényünk is. Kiemelnék egyet, istenfa. Ismerik? Üdvözlettel, Rózsa.
3: De jó.
2: Ez édes. Nem ismerjük az istenfát, de szívesen elmondtuk. Tehát Kosdon zajlik a Szedd magad, Levendula program. Menjetek, barátaink.
4: Tök jó kezdeményezés.
2: Igen. Aztán sziasztok, istenek. Sína Bátori, a pofozós szőkehaja lány. Pofozós szőkehaja lány. Uh-huh. Aki benn volt nálatok, megnyerte az első menetben az első boxmeccsét. Nem akarjátok felhívni? Atomhasító Nimrod. Csak azért mondom itt hangosan, Gyuri, hogy lehet, hogy ezt föl megkereshetnénk. No. Nem hallottam. Még nézzük meg először a meccset.
4: Abszolút. Ez egy emlékezetes adás volt, mikor benn járt nálunk.
2: Abszolút. Igen. Jó, amúgy meg Ádámmal játszunk. Szia Ádám, jó reggelt.
5: Szép jó reggelt, sziasztok.
2: Szia Ádám, honnan hívsz?
5: Budapest.
2: És itt dolgozol, itt élsz?
5: Így dolgozom, éppen buszsofőrködöm. Most szünetem van.
2: Sárga vagy kék?
5: Kék.
2: Kék. Számát nem mondod, ugye?
5: Miért nem mondhatnám? 134-es.
2: És az merre megy?
5: Kérlek szépen Szentlélek térről, ki Békás megyere, Újmegyeri tér.
2: Látod, Gyuri, arra sose jársz.
4: Arra nem nagyon.
2: Igen, Gyuri nagy BKV-s.
5: Hát pedig szeretem. Illene.
4: Igazad van, előbb-utóbb bejárom az egészet.
5: Ugye, nekem is kellett, légy szíves.
2: De Ádám, mennyire stresszes a buszvezetők élete manapság a fővárosban?
5: Inkább a felelősséget mondanám az emberek miatt. Hát stresszes, minden stresszes, de az előző munkaimhoz képest ez nagyon nyugodt.
2: Jó, nyugodt. Nem, a forgalom miatt kérdezem, tehát hogy ezt lehet bírni idegekkel? Mondjuk van egy külön sávotok, nekünk nincs.
5: Hát figyelj, ahol meg nincs, ott meg várok. Hát igazából gyorsan úgyse tudsz menni. Nem is akarok, tehát...
2: Persze.
5: Részemről nyug is.
2: Régen emlékszem, de ez még inkább ilyen 70-es, 80-as évek volt, hogy valahol a Rózsadombról száguldozva jöttek le a ikoroszukkal a BKV és a Moszkva térig, mert ott volt a végállomás. De úgy tolták, tényleg dőlt a busz, mint egy izé.
5: Szerintem most is csak már drága.
2: Nem, ott nem volt izé
4: és semmi. Óriási bobban ülne mindenki.
2: De teljesen olyan volt, tehát hihetetlen volt. Na jó, Ádám, kezdjük el a játékot, mutatom neked újra a hangot.
5: Szuper.
2: Tessék.
6: Gyakor kell az értén között tart ngeteket. Nem nyugtuk, hanem playback énekei a nehézség keltőikből, mert fél feltétilő rengel.
2: Na ki ő?
5: Hát szerintem ő a póker királya, ha jól sejtem. Hát akkor szerintem meg is fejtem. Hát Korda Gyuri bácsi.
2: Így igaz.
5: Megadja.
6: Nem azért énekeltünk fél playbackkel, mert feltétlenül így akartuk, hanem

0: legtöbb énekesünk igenis tud énekelni, de ahhoz, hogy élőben énekelsen, élő zenekarral, ahhoz jóval több pénzt kell költeni, egy zenekar tagjait megfizetni, a hangosítást megfizetni, hangszerenként kell hangosítani, teljesen más technikát igényel, mint hogyha valaki odaviszi pendrive-on a kis háttérzenét, aztán vagy fél playbackkel, vagy playbackkel, vagy fél playbackkel ráénekel.
1: Ez egy igen. másik csomag igazából, amit meg tud venni az, akinek a rendezvényére kevesebb pénz jut, mondjuk
0: pontosan.
1: Így.
0: Pontosan. És egyébként a legtöbb tévéműsorban playbackeltetnek, mert ugye az olcsóbb.
2: Hát nyilván ez az olcsóbb, nem, senki nem akar sokat fizetni már.
0: Ezek régen a Ki mit tudokon ott, aztán betolták a nem tudom milyen zenekart, Hungária zenekart, az ott volt minden egyes kis hangszer behangosítva, és kitolták, és akkor jött a Szavaló bácsi, aztán jött a bűvész, aztán megint betoltak egy zenekart.
1: Aztán az megint egy Szavaló bácsit betoltak.
0: Igen, de hogy ez men. Hát egyébként én nagyon büszke vagyok erre, hogy a Bocskor 6X-en ott végig bent élőben.
1: Igen, ott minden zenész nyomta.
0: Ott minden zenész élőben nyomta, hát így van, és jöttek. Úgy, hogy egymás után jöttek. Tehát tényleg színpad be, színpad ki, és közben zajlott a műsor, és nem voltak technikai leállások.
2: Hát nem meg akartak tisztelni azzal, hogy nem playbacket hoznak.
0: Mert hát illetve mi kértük. Tehát, hogy ez...
1: Mi kértük, hogy tiszteljenek meg minket, igen.
0: És mi megmondtuk, hogy mi meg fogjuk oldani technikailag azt, hogy ez tényleg várakozásmentesen működjön.
2: De jó is volt.
0: Jó volt, nagyon. Ja, na jó, ennyit erről, jövünk vissza a Vokcival, és most olyan mondatokat szeretne itt feleleveníteni bennünk, amiket gyerekkorunkban hallhattunk felnőttektől, majd később kiderült, hogy ez jó nagy kamu volt.
1: Igen, leginkább ilyen kis intelmek, meg fenyegetések, igen. Hogyha ez a vizsgád nem lesz meg, vagy nem tanulsz jól, akkor ez lesz, az lesz, és ebből van még egy rakás.
0: És megnézzük, hogy mi az, amit mi ebből felnőttként aztán átvettünk, és mi is továbbadtuk. Az a legszörnyűbb. Hívjuk a Vokcit mindjárt.
3: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedesbenz.hu/citan oldalon.
6: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Goldtagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
7: Na, mi lesz a mai program?
8: A parázs felizzi, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
7: Vagyis
8: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
7: És ha rock'n'roll, akkor
8: az ég kék, a grill kolbász Master Good.
9: Yeah! Június 19-én Neoton Familia koncert a Siófoki plázson. A koncert előtt DJ Dominik gondoskodik a hangulatról. plazsiofok.hu.
10: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Néha csak annyi volt a vágyam, hogy végre feltehessem a lábam. Ez lenne a nehéz lábérzés. Hogy a vénás keringésem támogassam, a Vendobrexont választottam. A gyógynövény kivonatokat tartalmazó étrend kiegészítő kapszula hozzájárul az egészséges vénás keringéshez és a normál mikrokeringéshez, hogy könnyű lábakkal léphessek tovább. Vendobrexon a Goodwill Farmától.
12: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
13: Majd ha... Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
14: La Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedben multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron. Vagy további lencséket akár 40%

0: kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
1: Legyen kék az ég, legyen zöld a fű.
2: Fordítva.
1: Üfödlőzne gyelgéz a kék a
2: negyel. Inkább hozd a következő vödröt. A homlokzat nem színezi ki magát. Cemix Color Compass homlokzati színezőrendszerek. A legújabb sláger.
3: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: A reklám után.
5: Hírek a Retro Rádióban.
6: Késve fizet a beszállítóknak, a cégek nagy része, megállapodott az Egyesült Államok és Irán. Napról napra melegebb lesz. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Három cég közül kettő késve fizeti beszállítóit, a kis és közepes vállalkozók 80%-ának rendszeresen kell lejárt számlákkal szembenéznie, derült ki az egyik hitelbiztosító friss elemzéséből. Az összeállítás szerint a romló fizetési fegyelem egyre nagyobb kihívás a KKV-k számára, és a vállalati csődök mintegy negyedek közvetlenül erre vezethető vissza. Tavaly több mint 14 000 fizetésképtelenségi eljárás indult idehaza. Különösen az építőipar, kereskedelem és a szolgáltató szektor sérülékeny ebből a szempontból. Minden eddiginél súlyosabb bírságra számíthatnak nyáron a szabálysértő autósok Horvátországban. A gyorshajtók akár 350 000 forintos, akik vezetés közben kézben tartott készülékkel telefonálnak, 50 000 forintos büntetést is kaphatnak ott helyben. A horvát rendőrök megelégelték, hogy a külföldiek sok esetben úgy hajtanak, mintha versenypályán lennének. A nyári főszezonban egyébként a turisták okozzák az autóbalesetet döntő többségét Horvátországban. Megállapodott az Egyesült Államok és Irán, jelentette be a közvetítő Pakisztán miniszterelnöke. A hírt az amerikai elnök is megerősítette. Donald Trump egyben a hormuzi szoros díjmentes megnyitását és az amerikai haditengerészeti blokád azonnali feloldását is engedélyezte. Érdemes lesz kémlelni az eget a következő napokban. Különleges együttállást figyelhetünk meg kedden és szerdán, napnyugta után a nyugati horizonton. A Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik fel, melléjük pedig a vékony holdsarló is csatlakozik. Mondta a rádiónknak Fogter Zoltán, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló, bemutató csillagásza.
7: A bolygókat, illetve a holdat szabad szemmel is jól fogjuk látni, kivéve a Merkurt, mert a Merkur az egy nagyon halvány objektum, tehát a Merkur megfigyelésére mindenféleképpen binokulára, kukkerre lesz szükség, viszont a Jupiter és a Vénusz rendkívül fényesek. Ez az együttállás 21 óra 45 perc után lesz rendkívül látványos, körülbelül 22 óra 20-30 percig. Ugye a nyugati horizont felé kell tekinteni, ez azt jelenti, hogy ezek az objektumok éppen lenyugvóban vannak, tehát egész éjszaka nem láthatjuk őket. Nagyon fontos, hogy kitakarásmentes nyugati horizontra van szükségünk.
6: Változóan felhős napos időben lesz részünk, és elszórtan főként a déli, a dunántúli és az északkeleti tájakon alakulhatnak ki kisebb esők, záporok, néhol zivatarok. Az élénk szél mellett napközben 21-26 fokra van kilátás. Holnap sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak majd meg. Szerencsére melegszik az idő. Az előrejelzések szerint a hét második felére visszatér a kánikula.
5: Retro Rádió közlekedési hírek.
6: Az Útinform tájékoztatása szerint élénk a forgalom az autópályák és a főutak fővároshoz közeli szakaszain. Ez leginkább az M3-ason érezhető a Mogyoródi szakaszon, és az M0-ás csomóponttól befelé kell számítani torlódásra. Nem jobb egyébként a helyzet az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, Tata és Biatorbágy között, ahol a külső sávon már lassabb haladásra készülhetünk. Az átterelt belső sávban azonban még folyamatos lehet a haladás. Az M1-M7 közös bevezetőjén is az erős forgalom miatt már a körhídtól belassult a kocsisor.
5: Sporthírek a Retro Rádióban.
8: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Gólzáporok és afrikai bravúra VB-n. A német válogatott kiütötte Curaçaót, a labdarúgó világbajnokságon a németek 7-1-re nyertek. A játéknap legjobb meccsét Hollandia és Japán játszotta. A fordulatos találkozó 2-2-vel zárult. A 0-0-át hozó első 45 perc után a második játék részben a hollandok kétszer is megszerezték a vezetést, ám a japánok mindkétszer egyenlítettek. Jól kezdett Elefántcsontpart, a az afrikaiak megszakítva az ekvadoriak 19 mérkőzésen áttartó veretlenségi sorozatát 1-0-ra győztek. A svédek odacsaptak, Tunéziát 5-1-re verték. Ma még lesz két meccs az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban zajló labdarúgó világbajnokságon. 18 órától Spanyolország a Zöldfoki szigetek csapatával játszik, 21 órától pedig Belgium Egyiptommal csap össze. Köszönöm a figyelmet, a labdarúgó világbajnokság híreit Bányász Árpádtól hallották.
4: A sporthírek támogatója a Rájszáp kollagénes fehérje szelet.
9: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 9 óra és 13 perc, jó reggelt, ennyi a pontos idő. Jó reggelt minden hallgatónknak, szevasz Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Gyuri, jó reggelt.
2: Jó reggelt.
0: Szia Anett.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Na, itt már jönnek a mondatok, azok a mondatok, amelyekkel a Vokci foglalkozni akar, hogy gyerekkorunkban mondtak nekünk ilyet, olyat a felnőttek, és aztán később rájöttünk, hogy baromi nagy kamu volt. Mamám mondta, hogy a kisunokám edd meg a kenyérhéját, mert abban is van, abban van a vitamin. Ezt mondták, nem?
2: Nekem ezt nem, de lehet, hogy mondták.
1: Hát, nem, mondták.
0: De, mondták. Szerintem is mondták.
1: Mondták.
0: Igen. Mint hogyha a kenyérhéj az valamivel egészségesebb lenne, mint a belseje, ami nyilván ugyanaz az anyag, csak sültebb.
1: Igen, de mondták, mert hogy ugye mi gyerekként mit akartunk enni, mindig a belsejét.
0: Igen, miért kéne a kenyérhéját megjönnünk, hiszen nincs benne. Az almahéjában meg értem. Azt mondják, hogy abban van vitamin. Lehet, hogy nincs.
2: Azt akarták, hogy ne dobodjon ki a héja sem.
0: Tegye meg ő.
3: De már a nagyiknak nincs foguk.
0: Az is igaz. De szerintem ők ezt elhitték. Szerintem rengeteg felnőtt annyira tudatlan volt, amit mondott, azt el is hitte.
1: Ja, miért nem
0: beszéljük meg a Vokcival.
4: A világ egyik felét biztosan gyűlöli. De a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? Vonalban fog a processzor.
0: Szia Vokci, jó reggel.
5: Boldog jó reggelt. Boldog jó reggelt.
0: Boldog jó reggelt.
5: Sziasztok. Hmm. Igen, aki igazán hülye, az hitelesen kell, hogy hülye legyen. Tehát annélkül nem tudsz igazságot osztani, igen. Én nagyon szeretem ezeket az embereket. Meggyőződésben mondják. És amikor mondom neki, hogy hát támaszd már aláérvekkel, akkor szó sincs róla.
0: Hát életében nem tanult érvelni. Hát, te állítottad valószínűleg először lehetőség el, hogy érveljen, nem tudja mi az.
5: Hát igen, az, igen, először is magyaráz meg, hogy mi az.
0: Igen, ez az egyik.
5: Igen. Nekem volt olyan rokonom, aki azt mondta, hogy a fekete-fehér tévéből tud színeset csinálni. Tehát nem a izéval, tehát van egy olyan, nem ezzel a mi a fóliával, hogy leteszed elé, és akkor tudod fölőz zöld közben, hanem neki lehet olyan sprét kapni. Érted? Befújod a képernyőt, és színes lesz. És akkor mondtam neki, hogy jó, de nekem színes tévén van, nem tudsz olyat, ami fekete-fehéret csinál belőle? És azt mondta, megnézi, tehát nekem próbál majd olyat szerezni. Tehát én ilyen emberekkel voltam körülvéve, mondjuk. Ja. Hát tulajdonképpen igen, rengeteg már mondtál ezzel kapcsolatban, hogy ezek nem igazságok, hanem de mondjuk azt, hogy ezek irányelvek, érted? Tehát gyakorlatilag ezeket leginkább azokról a falvédőkről tanultuk meg, aki gondos láncöltéssel, ugye a 10 parancsolatnak a kibővített változata található volt ezeken a kis rongyképeken, és hát benne volt a nevükben, hogy falvédő, bár ezek tulajdonképpen én szerintem, mert mindig mögé néztem, ott mindig nem volt vakolat, vagy ott sosem volt vakolat.
0: Tehát azért rakták oda ki, mert ez valamilyen falhibát volt hivatott akarni.
5: Igen, így van, és akkor legyen rajta egy bölcsesség, és minél több bölcsesség van, ugye annál később kell kifesteni, vagy mit tömgletelni, stb. Na mindegy, szóval, de ezt tulajdonképpen azért használták a felnőttek, tehát szintén érvek nélkül, mert azért egy gyereknek sem tudsz nagyon érvelni, érted? Tehát amikor visszakérdez, hogy de miért, akkor ugye őkől beszorul a kezed is.
0: Igen, csak ez a nehéz. Tehát ehhez kell már intelligencia, hogy felnőttként, ha a gyerek megkérdezi, hogy de miért, mégiscsak mondj egy érvet, ami nagyjából a gyerek szintjén elfogadtatja veled. Na ez nehéz. Na,
5: ez a nehéz, igen, és amit mondtál, a felnőttek általában nem tudnak érvelni. És ezért türelmetlenség miatt bizony megszületnek ezek az alapigazságok, amiket aztán később átörökítenek.
0: Na nézzük már példákat!
5: Jó van, jó. Tanulj jól, és biztosan sikeres leszel. Hát én a 40 év tanítás után azt tapasztaltam, hogy az összes jó tanuló lúzer lett az életben, érted? Tehát egyszerűen nem vitte semmire.
0: Ez miért érdekes?
5: És azok a kreatív illetők, majd találkoztam egyel például, azok valami iszonyú karriert futottak be. Olyan üzlet emberek lettek, hogy ihaj-csuha, érted? Pedig hát a fene gondoltam volna, illetve a kreativitásuk miatt én annak idején, hogy is mondjam, elég sok engedményt tettem nekik, érted? Tehát én azt mondtam, hogy hát nektek nem kell ezt szerintem tudni, mert majd ezt valamilyen szinten bepotoljátok. Az összes kitűnő tanulom lúzer lett. És...
0: Jó, ezzel kapcsolatban hadd mondjam el a véleményem. Én hál' Istennek egy olyan gimnáziumba jártam itthon, amely valamiért azokat a srácokat is támogatta, akik egyébként tök linkek voltak. Itt magamat beleértve, de egyébként Gangsta Zoli is oda járt meg, és meg jó páran, akik egyébként vitték valamire az életben. Na most... ezzel, amit te most az előbb mondtál, ez igaz, hogy hamis, de ez azért van, mert a magyar oktatási rendszer olyan, amilyen. Tehát az a fajta tanulás, és ezt akarom mondani, amit ráerőltetnek még mindig ma is a diákokra, nem változott semmit a 70-es, 80-as évek óta, az a fajta tanulás, az a valós életben, főleg a versenyszférában már semmire nem jó. Az a fajta tanulás, amit más külföldi országokban alkalmaznak, az jó lenne, hogyha ott abban jól kiteljesedsz, de valóban, ahogy te mondod, pont a kreativitást öli meg, meg mindenféle más kitűnőséget és tehetséget.
5: Pontosan ez bizonyítja az én kis rizsrossz élettapasztalatom. Igen. Hogy gyakorlatilag nagyon megérett az idő arra, hogy változtassunk az oktatási rendszeren.
0: Nagyon.
5: A kreativitásra és a lexikalitását el kell felejteni, hiszen arra ott van mindenféle okos eszköz, semmi értelme.
0: Pontosan, jó. Tehát magyarán évszámokat kikérdezni, és azért adni egy jegyet, mert meg tudod jegyezni 17 évszámot, ez tényleg itt tartunk, ezt rég el kéne felejteni. Összefüggéseket kéne megtanulni, ahogy te mondtad, érvelni, stb. És a kreativitást fejleszteni.
5: Igen, a történelmi korokat és azokban kik voltak együtt. Például ennyi, de az, hogy évszámokat, mondjuk század, az még elmegy. Na, azt mondja, az élet igazságos, mindenki megkapja azt, amit érdemel. Hát, én nem tudom, nagyon sok emberre haragszom, és azt kívánom, hogy ne legyen nekik túl jó, és mégis nagyon jól vannak, érted? Tehát nem nagyon bűnhődtek meg, és az életet nem nagyon tartom igazságosnak. Tehát...
0: Igen, de ez a mondás, ez azt akarja mondani, hogy majd egyszer eljön az idő.
5: Igen, az a néha a gonosz is spórul jár, igen. Hmm. Nem, sajnos van, aki így éli le az életét, sőt, nagyon sok gonosz így éli le az életét, hogy sosem jár spórul. És hát... és ez elszomorítja az embereket, igen. Frusztrál, hogy végül is látom magam körül a világot, és úgy halok meg, hogy nem igazságos a világ körülöttem. De hát ha ezt elfogadod, akkor frankó minden. A jó emberekkel csak jó dolgok történnek.
0: Ezt látom, ez nagyon tetszik.
5: Ez szörnyű. Igen, akkor hát menjél el egy temetőbe, ezt nézzél körül, meg ott arra egy magyarázat, csak a jók mennek el.
0: Jó emberek el, jó dolgok történnek, és csak a jók mennek el, ez így egymás mellett.
5: Igen. Persze, igen. Aztán várjál. Igen. A felnőttek mindig tudják, mit csinálnak. Higgy a felnőtteknek.
0: Ez egy nagy baj.
5: Képzeld, mennyi kis gyerek menne ilyen kis pedofil felnőttekkel kézen fogva haza, tehát iszonyú ez.
0: Most ne egyből ez jut is az eszedbe, hogy hány kicsi gyerek menne pedofilokkal haza, hanem az, hogy a felnőttek tudják, mit csinálnak. A felnőttek mindig jól mondják. Én mindig erre tanítottam a gyerekem, hogy ne, azért, mert egy felnőtt mondja, te ne hidd még el. Nekem legyen ezzel kérdésed, és saját magadnak higgyél.
5: Igen, ez így, tehát nem... Gyakorlatilag egy nagyon hülye szülőkkel eláldott nagyon hülye gyerekkel általában nagyon hülye felnőtt lesz, és abból nagyon hülye nagypapa lesz, érted? Tehát a hülyeség az nincs korhoz kötve.
0: Így van, és a hülye nagypapa nem állja meg, hogy nem mondjon bölcsességeket.
5: Így pontosan, a nagyon hülye gyerekének.
0: Igen. A nagyon hülye gyerekének, így van.
5: És a nagyon hülye SMS-ező meg magára veszi. Ez én nagymamá hülye, igen, meg rosszul fősz, igen, képzett. Na, azt mondja, majd megérted, ha nagy leszel. Én egy csomó dolgot nem értek, nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, de még mindig a világ dolgairól gondolom.
0: De ebben van részigasság egyébként. Tehát tényleg egy gyerek nagyon-nagyon sok mindent nem ért meg. Ahhoz tényleg kell egy tapasztalat, egy élettapasztalat, akár kapcsolatokat, szociális kapcsolatokat illetően, vagy a világ nagy dolgait illetően, hogy megértsd az összefüggéseket, és tudd, hogy mi miért van. Ez tényleg bekövetkezhet, hogy felnőtt korban megérted, de egy gyerekkorban semmiképpen.
5: A család mindig szeretni fog. Hát ezt meg ugye a naponta abuzált gyerekeknek lehet elmesélni, hogy olvassák el a falon mindig. miután ez otthon agyonverték, vagy mit tudom én, hogy a család mindig szeretni fog.
0: Igen, érdekes, a családban van valamilyen varázslat, és ezt nagyon sok ember, a legtöbb emberekén nagyon komolyan veszi, hogy azért, mert a vérvonal azonos, azért valamiféle plusz kötelék jár. Vagy elvárható.
5: A következő ez, a vér kötelez. Na tessék, ezzel ti hogy vagytok?
0: Sehogy.
5: Hogyha nekem tényleg valami nagyon szar testvérem van, vagy nagyon ezért a idióta rokonom van, és ezért feltétlenül nekem azt szeretnem kell.
0: Nem, én felszabadítalak, Vokci.
5: Hol van? Rendben van.
0: Nem, én... igen, tudom, hogy itt tartják, és látok ilyeneket, és megvan az előnye is, tényleg van egy összetartás, pedig semmi közük egymáshoz. Más intellektuális szinten vannak, másképp gondolkodnak, talán még fúrják is egymást, de hogyha arról van szó, hogy valamiben össze kell fogni, akkor összefognak, és akkor mit tudom, jön segíteni Béla, és felhúzza neked a tetőt, vagy tanúskodik neked valamiben, vagy nem tudom. Tehát, hogy ez létezik, ez a dolog. Én nem vagyok ilyen, mondjuk nincs is nagyon nagy rokonságom, teszem hozzá, de azért, mert tényleg szűkebb, vagy tágabb családi szálak kötnek egy személyhez, az nekem se jelent semmit.
5: Másrészt pedig, most nem akarok szétrobbantani családokat, de tényleg, hogyha szarok a rokonaim, akkor felesd el őket, tehát akkor nincs értelme ezzel foglalkozni, a vérkötelez.
0: Ebben tökre igazad, és gondolj abba bele, hogy szar emberek vannak, ugye?
5: Várjál, mindjárt körülnézek az ablakon. Ho-ho, látom
0: is őket. És minden szar embernek van rokona is, ugye?
5: Ez az, így van.
0: Tehát az a rokon, az felismerhetné, hogy szar ember a rokona. De nem ismeri fel, mert vér kötelez, érted?
1: Mert szinte.
0: Szinte.
5: A szülők mindig a legjobbat akarják a gyereknek, hát ez a másik dolog, amikor az állami gondozott ül a kis szobájában, és várja, hogy a szülő mindig jót akarjon neki, és a legjobbat, igen.
0: Igen, most már a harmadjára jössz elő ilyen tényleg szomorú dolgokkal. Nem, ezek valós dolgok, de nem a többség.
1: De nem azért mondták, meg nem
5: azért. Jöjjön a vidám része, oké. Bármi lehetsz, amit csak akarsz.
0: Ez igaz, mi nem lehetek?
5: Hát igazad van. Az összes tehetségkutató első 4 adása erről szól egyébként, hogy bármi lehetsz, igen.
0: De mi nem lehetsz, Vokci?
5: Hát például, amit ott látsz a tehetségkutatóknál, amikor kiáll valaki és énekel, ugye?
1: De akkor nem ott kell csinálni, menjen el máshova.
0: Így van.
5: Már hogy érted?
0: Hát hogyha te plázákban akarsz énekelni fél playbackre, még a következő 20 évben úgy, hogy a minden gázsitból 20%-ot leadsz a TV2-nek, akkor menj a Megasztárba. De ha mást akarsz, és mondjuk a Madison Square Garden meg akarsz majd énekelni teltház előtt, egy másik utat válasz. De mehetsz.
5: Jó, oké. Ehhez tartom magam.
0: Szívesen.
5: A kedves vagy másokkal, ők is azok lesznek veled. Ez a mindig az jut eszem, amikor át akarod segíteni az illetőt a túloldalra.
0: Jó, de te erőszakkal akart átvinni néniket. Ez nem úgy van.
5: Vagy főbever a fehér botjával, hogy az ellenkező irányba akar.
0: De ebben sok igazság van egyébként.
5: Igen?
0: Hát igen, tehát amilyen az agyonisten, olyan fogadj Isten, ebben azért van valami. Én, hogyha nagyon kedvesen belépek valahova, és mosolygósan, udvariasan, kedvesen szólok akár egy morcos emberhez, az vissza tud jönni. Nem mondom, hogy törvényszerű, de
1: elindítasz valamit benne.
0: Igen.
5: Jó, képzeld el ezt egy kocsmában mondjuk, jó? Tehát amikor ott éppen ott nyüstölik egymást, és akkor odamész, és azt mondod, hogy ennyi fiúk, ne bántsátok már egymást.
0: De nagyon hülye vagy, Vokci. Tényleg. Tényleg nem minden. Ne fiúk, ne bántsátok. De nem kell egy tömegverekedésbe oda menni kedveskedni.
1: Hát az... Csak oda akar menni kedves lenni. Ott akar
5: ugyan,
1: kedves
5: fiúk,
1: lenni.
5: Hagyjátok már, nagy fiúk vagytok ti. Ne szúrd már hasba még egyszer. Na jó, oké. Azt mondja, az idő minden sebet begyógyít.
1: Ez így van.
5: Hát ezt elmondhattuk volna például, hogy a Lacinak is akkor azon az éjszakán, amikor ugye ott sírdogált nekünk, és próbáltuk gyógyítani a sebeit, de hát látod, hogy ennyi idő múlva sem sikerült a vélt sérelmeket, hogy is mondjam, rendbe hozni.
0: Igen, mindenki leborult az asztalra, csak mondom, Vokci.
5: Úgyhogy...
0: Ja, figyelj, kevés időnk van, itt vannak, amit a hallgatók írtak.
5: Igen,
0: mert ők teljesen más irányba gondolkodtak. Ők azt mondják, engem azzal szívattak a felnőttek, hogyha megsózzuk az ősz farkát, akkor megáll is meg lehet simogatni. Sokáig elhittem.
5: Utott az ősz után, és zéval, sóval.
0: Igen, tehát, hogy nem, hogy a gyerekben tényleg ilyen dolgokat is el tudsz hitetni, és nem tudom, ennek mi az értelme, vagy oka.
5: Meséld el nekem ennek a gyakorlati megvalósítását. Hogy sózod meg az ősz farkát?
0: Hát ez a lényeg, hogy a szegény gyerek az világ életében ezt nem fogja átélni. A sós őszfarok simogatás.
5: Én úgy értelmezném ezt, hogy sós puskával seggbe lögöd, és akkor megáll esetleg, nem?
0: Nem hiszem, hogy megáll. Na várja, van még nekem. Mondta a nagyapám, ha lenyered a rágót, lufit fogsz fingani.
5: Hát jó,
0: ezt, ezt továbbadtam a lányomnak, szegény nézte a segét, miközben pukizott, üzeni Tomi.
5: Hát igen, tehát ezzel gyakorlatilag csak kísérletre ösztönzöd az illetőt, akkor sorba nyeri le a rágókat, igen. Hmm.
0: Jó, édesanyám...
5: És letolt gatyával próbálja a kis társainak a játszótéren produkálni magát.
0: Mindjárt jön a lufi. Na jó, édesanyám kulcsmondat a gyerekkoromban, gyere csak ide, fiam, nem foglak bántani. Az első nő volt az életemben, aki hazudott nekem, üzeni Joci.
5: Igen,
0: ez tetszik olyan. Neked, látom.
5: Piszok nagy pofonok, igen.
0: Gyere csak ide, fiam, nem foglak bántani.
5: Várj, és utána legközelebb. Na gyere, de nem foglak bántani. Mert útkor is ez volt. Jó, kétszer azt a poén nem sütöm el. Mondta, hogy boom. És ezt még négyszer megcsináltam.
0: Igen. De valaki...
5: A három az már túlzás, érted? Azt még én sem csinálnám meg, de hogy is.
0: Igen. Valaki, aki azt mondja, tegnap kellett felvilágosítani az egyetemre járó fiát, azt mondja, a magyar oktatás az egyik legjobb a világon, csak sajnos a pedagógusok nagy része alkalmatlan tanítani, stb. Stb. Nem, a magyar oktatás nem az egyik legjobb a világon. Tehát itt érdemes utána nézni ennek, drága szülő, és örülök, hogy a fiad egyetemre megy, de messze nem. Nagyon-nagyon el vagyunk.
5: Lenne a legjobb, nem is érdem, hogy mondtad valaki ilyet.
0: Igen, nem, tényleg nem értem, de mindegy. Jó, Vokcika, hát köszönjük szépen, végigmentünk ezen, sok trauma. Okay, feljött újra. Köszi. Csőkutya.
5: Csőkutya, sziasztok.
0: Hello, hello.
1: Szia, Boga.
0: Na.
1: Hát itt mindenki derül.
0: Mert?
1: A Boga zseniális.
0: Na, mindenki elalud, gyerekek. Tehát,
1: nem, de nem akar, én nem kötözködök, hát mindenre tudtam volna választani, de nem akarom a Bogánál kihúzni a gyufát.
0: De miért? Hát most
2: félelemből nem lehet ezt csinálni, Évi, amit mi csinálunk.
1: Hát te vagy a legnagyobb félelemben, nem szólalsz meg.
2: Hát mert ti vagytok a műsorvezetők, a János meg a rovat szereplő. Ennyi.
0: Ti most hogy visszavonult szerkesztői pozícióba?
1: Szerkesztés közben.
0: Igen. Te meg az Anett dumálsz a legtöbbet ebben a műsorban.
2: Nem tehetünk róla, így. Nekünk van sztorink, hát mit csináljak?
1: Neked nem mondták soha életedben, hogy bármi lehetsz?
2: De, és látod, bármi is lettem.
0: Ez nem vezet sehova, úgy érzem. Mégiscsak át kell vennem a műsorvezetés. Szóval, jövünk vissza mindjárt a mai nap legjobb pillanataival, és ez Tom Hanks filmjeivel kapcsolatban volt.
1: Ugye Tom Hanks közelebb került a szívünkhöz, mert bevallotta, hogy miért sírta el magát egy kutya miatt, aztán pedig kiderült, hogy a kutyás filmeken mindenki sír.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Sporolj velünk hétről hétre. Minden King jégkrém 25% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
8: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
9: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
8: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárol csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
10: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11.400.000 forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját. Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig.
12: Barna gesztenye, kicsi a szeme.
13: Nem, pont fordítva.
12: Hogy barna kicsike, szeme gesztenye.
13: Inkább folytasd a homlokzat színezését. Az legalább jól áll. Cemix Color Compass homlokzati színezőrendszerek. A legújabb sláger.
14: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 ezer forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
15: Grillrajongók, figyelem! A Metro heti bajnok ajánlatában a Metro Chef cson nélküli friss import sertéskaraj minimum 3 kg-os kiszerelésben kilója most csak bruttó 1149 forint június 15-e és 21-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
16: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: A reklám után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 8:50. Itt még magyarázzák, hogy az őszfaroknak az volt a lényege, hogy nem is lehet megsózni, mert elszaladt, tényleg? Hű.
2: Ez volt a vicc?
1: Igen, ő megmagyarázta, hogy mi volt a lényeg ennek. Ennek a szülői ugratásnak. Ennyi. Az a baj, hogy túlságosan belebonyolódtunk, senki nem ért már semmit. Évi, gyere a mai nap legjobb pillanataival.
2: Tom Hanks közelebb került a szívünkhöz, mert bevallotta, hogy miért sírja el magát egy kutya miatt. Aztán kiderült, hogy a kutyás filmek miatt mindenki tud sírni.
3: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Azt, hogy Tom Hanks egy óriási színész, azt mindannyian tudjuk. De ugye amellett, hogy nagyon nagy színész, a szerepei elképesztőek. Tehát, hogy olyan szerepeket kapott ez a manus, olyan karaktereket alakít, hogy az lenyűgöző.
4: Mindig mélység van a szerepeiben. Tehát mindig valami olyan emberi mélység, ami vagy szívet melengető, vagy gazdagabb leszel tőle egyszerűen. Én mindig ezt tapasztalom.
1: Én egy picit úgy érzem, hogy ha vannak nagy sztorik ilyen hollywoodi filmírók kezében, azt Tom Hanksnek adják.
2: Így van, és ilyenek a filmje is.
1: Így van.
2: Tehát mindegyik értéket képvisel.
1: Ez a Számkivetett a te kedvenced?
2: Hát én imádom a Számkivetettet. Tehát szerintem az egy zseniális film. Tehát az annyira...
1: Az olyan film, amiben bele kell pörgetni.
2: Hát neked.
4: Dehogy így.
2: Hát de neked, de ezért nem vagyunk egyformák. Mert
4: az
2: nem érted.
4: Évi életének egy szimbolikája.
2: Hát nem érted.
4: Az nem szabad átpörgetni.
1: Sziget, de... Megmentés.
2: Nem csak ennyi.
4: Kettő között egyet, én letudtad 20 perc alatt ezt a filmet.
2: 3 perc alatt.
1: A többi az olyan nyüglődés.
2: A túlélésről beszél.
1: Van valami kosárlabda, egy...
2: Röplabda.
1: Röplabda, mindegy. De akkor a Terminál, az is pörgetős.
4: Hát az is nagyon jó film. Na melyik részét pörgetted annak, és az egész közepét?
2: Várta, hogy leszálljon egy repülő.
4: Leszállt a repülő, hazament, kész. Ennyi?
2: Nem tud átmenni a kapun.
1: A Da Vinci kód, az jó. Az jó, mert ezt negyedszer is megnéztem, és nem értettem.
2: Na hát azért.
1: De azért szeretem, mert az egy intellektuális kihívás.
4: Nem merté belepörgetni, mi?
1: Nem. Philips kapitányba se pörgettem bele.
4: Hú, az nagyon izgalmas.
1: Akkor Sully-ban nem pörgettem bele, ugye a Csoda a Hudson folyón.
2: Igen. Hát azért, mert az érdekelt.
1: Az nagyon.
2: Ugye a repülőgép, amelyik a Hudson folyóra érkezik.
1: Ryan közlegény. Forrest Gump, Gyuri, az
4: Forrest
1: a kedvenc.
4: Forrest Gump, ikonikus az a film. Csodál. Hát abba nem mond. Az hol pörgettél vele őszintén?
1: Nem pörgettem bele. Oda kellett pörgetnem, hogy Kennedyvel kezdett fog, azt szerettem, azt a jelentést.
4: Még vissza is pörgetted, mi?
1: Jó, de jó, ott van egy ilyen picit bolond fiú, aki gyalogol nagyon sokat, és egy rák kocsmát akar nyitni. Ennyi a sztori.
4: Hát már tudom, hogy pörgettél át.
1: Igen. Közben a Kennedyvel kezdett fog.
2: Neked ennyit jelentett ez a film?
1: Nem, szeretem, én imádom Tom Hanks, tényleg. Képzeld el, most egy interjúban elárulta azt, hogy melyik az a filmje, saját filmje, amin úgy sír, mint egy kisbaba. Ezt ő mondta így, hogy úgy sírta, mint egy kisbaba. Na, lehet találgatni, melyik az? Én először azt hittem, hogy a Meg Ryan-es film. Tehát, hogy láttam, hogy Meg Ryan-t úgy szétszúrva, szétbotoxolva, és elkezdett sírni, hogy az olyan szép volt ez a nő.
4: Úristen, belejátszottam.
1: Ez sokok, az olyan cuki volt, nem? Olyan cuki, és kész. Tehát, hogy én szerintem azon sírt.
2: Nem, szerintem a Szám kivetetten.
4: Nem. Azon is sírhatott van.
1: Vagy annyira beleélte magát, hogy még nem szabadult ettől?
2: Nem, az, hogy az
4: még
2: egész...
4: mindig a padlón alszik, mert nem tud az ágyba feküdni.
2: Nem, de annak nagyon sok mondani valója volt, és lehet, hogy az a film adott neki a legtöbbet a forgatásokon.
1: Vagy bármikor meglát egy FedEx autót?
4: Röplabdát, azóta is a hónalat hord egy
1: röplabdát. Az a röp volt, nem kosár? Röplabda volt, ugye?
4: Wilson,
2: igen.
1: Ez nem kosár volt?
4: Nem, a márkájából adta a nevét.
1: Lehet, hogy túlmentem.
4: Lehet, hogy már a DiCaprio kosaras naplójába belepörgettél.
1: Neked melyik sem sírta?
4: Szerintem azon, amiben tudod, ezt a morcos, magányos öregembert játszotta, ez mit tudom én, egy ilyen 8-10 éves filmje talán. Otto,
2: igen.
4: Hát az is csúcs volt szerintem.
1: Csúcs.
4: És azon is sírhatott.
1: És képzeld, hogy nem azon sírt, tehát nem a saját szerepén, a saját karakterén sírt, hanem az egyik kopó, másik ebb című film. Ami azért eléggé furcsa.
4: Hogy sírt rajta, mint a karrierje olyan pontján, amit nem akar mutogatni?
1: Vagy én is ezt gondolnám. Nem, ugye ez 89-ben forgott, akkor még nagyon fiatal volt Tom Hanks, és itt nagyjából az a lényeg, hogy egy kutya lesz a társa, és gyakorlatilag a szerepe szerint ő utálja a kutyákat, de az állata, ugye itt az élete árán megmenti Tom Hanksnek az életét. És a kutya, ezt kell tudni a sztorihoz, hogy miért sír Tom Hanks, 3 évvel a forgatás után elpusztult. És ez annyira megviselte Tom Hanks-et, hogy amikor egy boltban meglátta a film DVD-jét, kézbe vette, és kitört belőle a sírás. Azt mondja Tom Hanks, hogy egyszerűen nem tudtam nem nosztalgiázni, úgy sírtam, mint egy kisbaba. De ott tartotta a DVD-tokot, és sírt, mint egy kisbaba a Koszkóban. Fele Anett már látom, hogy gyűjti a szavakat, és szürcsöli a könnyeit.
5: Nem gyűjtöm, csak azt mondtam, hogy én viszont képes lennék, tehát, hogy a kutya ad nekem egy olyan pluszt, hogy igenis, tehát társamnak nevezzek, és hogyha elvesztem, akkor a hiányát.
1: Nem veszed el, mert nem a te kutyád. Gyuri, te például mit szólnál ahhoz? Most csak kíváncsi vagyok Tom Hanks-e meg erre az egész viszonyra. Mondjuk Ossamban vagy hol van ilyen DVD turkáló még, és ott látod, mondjuk Anger Zsoltot is fogja két kézzel az IT DVD tokját, és zokogva sír. És látod, 5 méterről.
4: Így látom, Zsolt.
1: 5 méterről, igen.
4: Hú, Zsoltnak milyen szert tettek az italába, én egyből ezen aggódnék, hogy mit ihatott, hogy miért van romon?
1: Tehát na,
4: én
1: ez mit szólsz, Anett, hogy miért van romon?
5: Jó, azon én is vihognék, és lehet.
1: De miért vihognál? Hát egy érzelmes lény, együtt dolgozott IT-vel, nem dolgozott együtt, de mindegy, meghatotta.
4: Meglátogatott egyszer engem ő. És ezért sír.
5: De igen, tehát én azt nem tudnám elhinni, hogy ott komoly érzelmek vannak.
4: Uh-huh. Én nagyon furán néznék, lássuk be. Tehát
1: mit mondanál neki?
4: Zsolt, hadd kísérjelek el szakemberhez.
1: Hadd kísérjelek ki.
2: Nyilván megkérdeznéd, hogy miben segíthetek, nem?
5: Megadnál egy papírzsepét.
2: Igen.
1: Na jó. Gyerekek, akkor nézzük azt, hogy a férfi, aki tud sírni, vagy a férfi, aki hajlandó sírni. Tehát, hogy ugye azt mondjátok állandóan, hogy az az erős férfi, aki tud sírni. Ezt mondják a nők.
4: Minden csaj ezt mondja.
1: Igen, ti nem ezt mondjátok. Vagy azt mondod?
2: Szerintem vannak olyan pillanatok, amikor a jó dolog, ha a férfi elérzékenyül. De nem akkor, nem olyan
1: pillanat. De azt te határozod meg.
2: Igen, ezt én mondom.
4: Na most sírhatsz, most varokod.
2: Igen, de például, hogyha mondjuk lenne egy párom, és állnék az olimpiai dobogon, és elsírná magát, akkor én azt gondolom, hogy ez egy szép pillanat, és sírjon. De ha most megnézzük együtt...
1: Még egyet nem tudsz mondani, ez az egy sztorid van.
2: Ez az egy volt egyébként, de ha filmet nézünk, ne sírjon már.
4: Volt már, bocs, hogy te sírásra meg tudtad nő szívét lágyítani?
1: Nem.
4: Komolyan?
1: Nem, tényleg. Nem.
2: Miért tudsz sírni?
1: Én tudok sírni, de hát nyilván a klasszikus megható pillanatokon, tehát hogy az annak komolynak meg, kell lenni.
2: Tehát hogyha érmet akasztanak a nyakamba, vagy mi?
1: Én is sem. Azért tényleg, ha én egy sporteseményen sírok, akkor pofozzatok fel.
2: Tehát mondjuk egy Noyer nagy védése nem van megható?
1: Nem megható. Istenem. Na de várjál, itt térjünk vissza a kutyás dologra, mert volt egyébként a 70-es években, az idősebbek emlékezni fognak rá, volt kántor. Még ki is van tömve valahol.
2: Én csak hallottam róla.
1: Kántorról hallottam, fekete-fehér volt.
2: Fekete-fehér, de nem tudom, hogy mit csinált.
1: Szörnyű volt. Szörnyű volt. Ott volt egy ilyen ügyefogyott rendőr, és kántor, és nem tudom, miért hívta tyutyukámnak a kántort.
4: Hát becézgette vissza.
1: De hát miért adott már a rendező adott már egy nevet a kutyának.
4: Igen.
1: Várjál, ebből van egy jelenet, figyelj.
6: Kántor, ez az okos kutya vagy. Köszönöm, tyutyukám, keres tovább.
4: Tyutyukám.
2: Tyutyukám,
1: te mit hatodsz meg? Ez cuki, magyarázzam meg.
5: Ez nagyon cuki, ahogy a kutyáját becézi, hogy kutyuskám, gondolom a
1: tyutyukám.
5: De gondolom arra utal.
1: És ez jaj.
5: Aranyos, igen, érződik a színészen a szeret. Igen.
1: Uh-huh, a szeretet. Jó. Akkor várjál, volt...
4: Például a kutyám Jerry Lee volt ilyen, amit én nagyon-nagyon csíptem. Tehát, hogy ott is
1: az volt a Jim Belushival, ugye?
4: Az, igen. Ott jól megmutatták ezt az összemelegedést a kutyával, és aztán, hogy a kutya tényleg még egy golyót is bevállalt érte, hogy megmentse a Belushi.
1: Na jó, szóval. Hát jó, de azért összekarcolta többször a bőrülését, meg a kocsit.
4: Szóval ennyivel tartozott, erre gondolsz?
1: nem az.
4: Ez a minimum, te kutya.
2: Ugorjál a golyó elé.
1: Hát de most kapok egy Chevroletet a minisztériumtól.
2: Igen.
1: És hozzáadnak egy kutyát, így volt, ugye?
4: Uh-huh. Pont így volt.
1: Adnak hozzá egy kutyát, és szétcseszi a bőrülésedet meg a ízi műszerfalat.
4: Aha. Tehát akkor kicserélő minisztérium, nem?
1: Tehát, hogy akkor nem ismered a minisztériumot. De várjál, abból is van egy jelentünk.
7: Volt pofád letépni a tükröt egy 1965-ös Mustangról? Ha nem szállsz le azonnal, nem törődöm vele, hol vagyunk. Előveszem a revolveremet és lelőlek.
4: Innen indult a barátságok.
1: Lenyűgöző ez a rossz színészi teljesítmény, csak úgy mond.
4: Jó, hát valóban kép nélkül egy kicsit furcsán hangzott.
1: Ugye, hogy kép nélkül nem jó.
4: Neked van olyan kutyás film, ami meghatott? Gondold végig, most
5: biztos,
4: már annyi
5: nincs
4: feljött.
5: Neki.
1: Annyit mit fejlődtem?
2: Semmit.
4: Fejlődtél 6-0-8 óta.
1: Nem, és miért provokálsz? Miért lenne ilyen? Nem volt.
4: Valami, ilyen. Csak ott volt a Beethoven is például, nem?
1: Beethoven, ne viccelt, azt a nyáladzást, amit ott 2 órába levágnak. Nem.
5: Ez egy ilyen fajta kutya.
1: Nem.
4: 101 kis kutya.
1: 101 kis kutya, azok meg gonosz kutyák. Hát,
5: miért gonosz?
4: Ja, tönkretették azt a szegény prémkereskedő asszonyt?
1: Igen.
4: Azt a szörnyellel?
5: A szörnyellel a gonosz. 101
1: gonosz kutya.
5: Ne.
4: Ez volt az eredeti cím, az amerikai, igazad van. Csak
1: jó, akkor Gyuri, azt mondd el nekem, hogy mitől érik el a kutyás filmek azt, amit elérnek? Tehát, hogy miért, mivel érik el az ember lelkét? Mint pszichológus mondd el nekem.
4: Azzal, hogy van benne egy ilyen személyiségfejlődés, tudod, amit akár én is lehetnék. Tehát ez megnyílok, és egy olyan feltétlen szeretetet kapok egy lénytől.
1: Amit nem feltételeztem, én egy zord lélek vagyok.
4: Így van, és amire
1: rólam szól.
4: Igen, mindig rólad szól, igen. És titkom mindig vágytam arra a feltétlen szeretetre, amit látok, hogy a kutya ad abban a filmben. És ez a szeretet vágy, amit a legjobban ezek meg tudnak ilyenkor érinteni. Uh-huh. Ezért van.
1: Jó. Anett, akkor viszont azt csináljuk, hogy próbálunk neked ilyen filmes kutyás kliséket mondani, és te mondd el, hogy hol kezd el folytogatni téged a sírás, jó?
4: 1-5-ös skálán?
1: Akár 1-5-ös skálán.
5: Uh-huh.
1: Okay, tehát melankolikus zene szól, kamera közelről veszi, ahogy a kutya értetlenül félrehajtja a fejét, tudod ez a...
5: Uh-huh.
1: És értetlenül nézi a gazdia hulláját.
5: Oh. Itt ez egy 4-es, 5-ös. Igen, ez itt biztos, hogy sírnék ezen a ponton.
1: Jó. Egy kutya ugrik egy nagyot, elkap egy frisbit, és mellette a gazdi hullája.
5: Ez egy 2-es. Itt biztos, hogy...
4: Miért? De hát elkapta a frisbit, ügyes.
5: Hát, mégiscsak a gazdi halott.
1: Az előzőben is halott volt a gazdi.
5: Igen, de ott sírtam is nagyon, mert hogy ott feküdt mellette.
4: Igen,
5: itt
4: de
5: meg
4: mielőtt meghalt, még el tudta dobni a frisbit, ez nem megható?
5: Nem.
1: Oké, tehát 1-2-es. Akkor a parkban a kutya meghág egy másik kutyát. És mellette a gazdi hullája.
5: Ugye nem várjátok el, hogy ez megható legyen nekem.
1: Kérdezlek.
5: 1-es.
4: Ne viccelj, egy élet elmúlik,
5: Gyuri,
4: egy élet születik.
5: Akkor...
4: Ez mi az, ha nem megható?

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: Igen, 10 óra lesz 5 perc, ahol valaki írta, hogy a pedagógusok többsége ide gyenge, frusztrált. Jajjaj. És így ebből a SMS-ből rájöttem, hogy tényleg gyengék a pedagógusok, akik ezt tanították. Ide gyenge és frusztrált. Te is így mondod?
2: Képzeld el, azt álmodtam este, hogy összevesztünk.
1: Te meg én?
2: Igen.
1: Agen?
2: Csak mondom, lehet, hogy ez pont ennél a pontnál van.
1: Ott is a frusztráció előkerült?
2: Nem, ott csúnya volt. Ott tört az üvegajtó.
1: Lassan egy éve hallgatnak titeket, ti vagytok a legjobbak, mindig kacogok, ti nem munkatársak vagytok, hanem egy nagy család. Szuper, gratulálok nektek, legyen szép napotok. Kedves tőled, köszönjük szépen. És még egy hét, és engem is nyaralni vissza Szundicsónak, ezt üzeni Laca Biáról. Egyébként Lukács Lacinak is nagyon tetszett a Szundicsónak, de az már ez a fárasztó röhögéses emojival kommentálta. Na, ez még kora reggel volt. Szóval, ennyi fért a maiba.
2: Oké, szuper volt.
3: De elégedettek lehetünk.
2: Ez ütős reggel volt.
1: Ki jön?
2: Hát remélem valaki bejött dolgozni, de a piros.
3: Én látom.
1: Ja, a piros látom, igen. Nem, te, mikor volt pénteken, kimentük, és senki nem volt a házban?
3: Igen.
1: Hát egyszerűen tényleg, mint egy ilyen szellemházat hagytunk volna el. Piros azért még itt volt. Piros most is itt van, tartja a frontot. Fogadjátok szeretettel, és találkozunk holnap reggel 6.08.
3: Viszlát.
0: Nem a témáik fogytak el, hanem a műsoridő, de csak mára. Holnap 6.08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.

0: 11.400.000 forinttól. A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a vörös hagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet foci ropival. Csipet foci ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
3: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
4: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
5: Június 13 és 19 között.
4: Ez az!
5: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
6: Spórolj az Euronics nyári árzuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. Az LG 165 centis NanoCell TV most mindössze 139.900 forint június 17-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics. Ez ennyi.
7: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: A reklám után.
9: Hírek a Retro Rádióban.
10: Késve fizet a beszállítóknak a cégek nagy része, ismét raziázik a rendőrség. Napról napra melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Három cég közül kettő késve fizeti beszállítóit, a kis és közepes vállalkozók 80%-ának rendszeresen kell lejárt számlákkal szembenéznie, derült ki az egyik hitelbiztosító friss elemzéséből. Az összeállítás szerint a romló fizetési fegyelem egyre nagyobb kihívás a KKV-k számára, és a vállalati csődök mintegy negyedek közvetlenül erre vezethető vissza. Tavaly több mint 14.000 fizetésképtelenségi eljárás indult idehaza, különösen az építőipar, kereskedelem és a szolgáltató szektor sérülékeny ebből a szempontból. Megállapodott az Egyesült Államok és Irán, jelentette be a közvetítő Pakisztán miniszterelnöke. A hírt az amerikai elnök is megerősítette. Donald Trump egyben a hormuzi szoros díjmentes megnyitását és az amerikai haditengerészeti blokád azonnali feloldását is engedélyezte. Mától megint akcióznak a rendőrök, az ittas bódult járművezetőkre vadásznak egész héten. A Roadpol nemzetközi akció részeként pénteken 24 órás alkohol és drogmaraton is lesz. Bárhol leinthetik majd a sofőröket az országban. A rendőrség ismét felhívta a figyelmet arra, hogy már kis mennyiségű szesz is jelentősen ronthatja a reakcióidőt és növeli a balesetek kockázatát. Érdemes lesz kémlelni az eget a következő napokban, különleges együttállást figyelhetünk meg kedden és szerdán, napnyugta után a nyugati horizonton. A Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik fel, melléjük pedig a vékony holdsarló is csatlakozik, mondta a rádiónak Fogter Zoltán, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló, bemutató csillagászam.
11: A bolygókat, illetve a holdat szabad szemmel is jól fogjuk látni, kivéve a Merkurt, mert a Merkur az egy nagyon halvány objektum, tehát a Merkur megfigyelésére mindenféleképpen binokulára, kukkerre lesz szükség, viszont a Jupiter és a Vénusz rendkívül fényesek. Ez az együttállás 21 óra 45 perc után lesz rendkívül látványos, körülbelül 22 óra 20-30 percig. Ugye a nyugati horizont felé kell tekinteni, ez azt jelenti, hogy ezek az objektumok éppen lenyugvóba vannak, tehát egész éjszaka nem láthatjuk őket. Nagyon fontos, hogy kitakarásmentes nyugati horizontra van szükségünk.
10: Változóan felhős napos időben lesz részünk, és elszórtan főként a déli, a dunántúli és az északkeleti tájakon alakulhatnak ki kisebb esők, záporok, néhol zivatarok. Az élénk szél mellett napközben 21-26

0: fokra van kilátás. Holnap sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak majd meg. Szerencsére melegszik az idő. Az előrejelzések szerint a hét második felére visszatér a kánikula.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Üdvözlöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok, és már látom, hogy milyen slágerekkel várjuk Önöket a következő órában. A Szexbombbal, vagy a Jazz meg az Lusta szeretőjével is. Vágó Piros vagyok, délután kettőig töltjük együtt az időnket, tartsanak

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Kamionos Atesztől egy hétvégi sportösszefoglalót kaptam azzal a kiegészítéssel, hogy Pécset 20 fok van, esik az eső, csúszósak az utak, mindenki vezessen óvatosan. Ez bárhol igaz, ahol esetleg elerett az eső, és ugye amikor elered, még a port épp hogy csak felveri, ez kifejezetten csúszós tud lenni, erre mindenképpen figyeljünk, és ma gyakorlatilag szerte az országban lehetnek még záporok, zivatarok. Én egy klassz hétfőt kívánok, amivel folytatjuk az Inner Circle és a Sweat.

Minden idők legnagyobb slágerei a Retro Rádió, a Clean Bandit Jazz Glynnel kiegészülve a Rather Be-ben. Jazz Glyn lehet, hogy egy keményfejű fruska, mert hogy 15 évesen jelentkezett az X-faktorba, de összetűzésbe került a producerekkel, úgyhogy nem nagyon tudott tovább jutni. De lehet, hogy ez a keményfejűség kellett ahhoz, hogy ő tartsa a rekordot, mint a legtöbb brit listavezető kislemezzel büszkélkedő brit női szóló előadó. Összesen 7 első helyezett dallal az Egyesült Királyságban. Egyébként szokták hasonlítani a hangját Amy Winehouse-éhoz vagy Adele-éhez. Igencsak erőteljes, karakteres hangja van, az biztos. Amivel viszont folytatjuk. A TNT és az Ugye itt alszol slágerük, de jöjjön előbb a Flashdance nagy sikerű betétdala Maniac a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Ez a hidegfront bizony alaposan lehűtötte a kedélyeket, nem csak a levegőjét, hanem a vizekét is, a hazai vizekét is. A legjobban a Tiszató tartja magát a maga 23 fokával, de egyaránt a Fertő és Velencei tó és a Balaton is 19 fokos lett. De valószínűleg erre a hétvégére visszatérnek majd a nyárias értékek a vizekben is. Most ugyan még esik a fél országban, de aztán szép lassan, fokról fokra, napról napra emelkedik a hőmérséklet, olyannyira, hogy forró napok elé nézünk, már csütörtök péntektől, és ez eltart az előrejelzések szerint egészen jövő keddig, amikor újra jön egy kis hűsítő néhány nap. Szóval úgy tűnik, hogy bőven 30 fok felett lesznek majd a maximumok a hétvégén. Addig azonban még jó néhány napot dolgozunk, és ebben segítünk, hogy könnyebben teljen, már is a Fun Factory-vel és a Midnight Oil-lal folytatom.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, kubai hangulatot is varázsolunk mindjárt az Orisas segítségével. És meghallgatjuk a 90-es évek egyik nagy sikerét Paul Abdullal. Straight Up, ezzel a slágerrel is folytatom tehát 11 óra után a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis
3: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban. Wow, Dompepe, hétfőked!
6: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a maltofer szirupot?
7: Én a műzlibe kérem, anya.
8: Itt a narancsleven, drágám.
9: A maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
7: Igen.
9: Akkor a tejemmel iszom meg.
8: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
6: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most az Algida Smile hírkrém 1499 forint. Három termék vásárlásakor az Oké Rudi 119 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
11: Anya, mikor jár erre a Family Frost autó?
12: Honnan tudjam, fiam? Mi vagyok én? Egy Family Frost applikáció?
13: Töltsd le az applikációt, és mi értesítünk, ha a közeledben járunk. Vásárlásaid után pedig pontokat adunk a kiemelt kedvezményekért. Kövesd a kínálatot, az akciókat és az autót az appon.
14: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktélcsodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
15: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
16: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig az édesburgonya kilója 44% kedvezménnyel csak 555 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
17: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál, akár 5 millió forintot is igényelhetünk.

0: Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a három darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
1: Vérpesdítő tempót, tiszta érzelmeket és őserőből születő cigányzenét hoz nekünk a Parnograszt július 15-én a Budapest Parkba. Gyere és töltsük meg a parkot örömmel a nyár egyik legtáncosabb estéjén. Parnograszt július 15. Jegyek budapestpark.hu.
2: Buongiorno!
3: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben is a fiat.hu oldalon.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a vörös hagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Június 19-én Neoton Familia koncert a Siófoki plázson. A koncert előtt DJ Dominik gondoskodik a hangulatról. Lásd siófok.hu.
6: A reklám után.
7: Hírek a Retro Rádióban.
8: Megállapodásra jutott az Egyesült Államok és Irán. Alaptörvény módosítás jöhet ma a parlamentben. Kiváló minőségű a természetes fürdővizek többsége. Villányi Eszter vagyok. Megállapodott az Egyesült Államok és Irán, jelentette be a közvetítő Pakisztán miniszterelnöke. A hírt az amerikai elnök is megerősítette. Donald Trump egyben a hormuzi szoros díjmentes megnyitását és az amerikai haditengerészeti blokád azonnali feloldását is engedélyezte. A megállapodás azt is tartalmazza, hogy Irán nem juthat atomfegyver birtokába a jövőben. Parlament elé kerül a miniszterelnöki tisztség betöltésének korlátozása. A mai ülésen megvitatják az alaptörvény 16. módosítását, és szavaznak is a képviselők arról, hogy a miniszterelnök legfeljebb összesen megszakításokkal együtt 8 évig kormányozhatja az országot. Ezen kívül módosítás után megválaszthatják a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság tagjait és tisztségviselőit. A parlamenti ülés délután kezdődik Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával. Ez a tavaszi ülésszak zárása, de holnap rendkívüli ülést tart az országgyűlés, ahol egyebek mellett az uniós források hazahozatalához szükséges törvénymódosítások kerülnek napirendre. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az NNGK mérései szerint a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó fürdőhelyeinek többsége ilyen minősítést kapott, míg a fürdőzésre alkalmas folyószakaszokon kijelölt strandok 90%-a. A népegészségügy arra is kitért, hogy a Dunán és a Tiszán az utóbbi években javuló a tendencia. Hazánkban 293 természetes fürdővizet tartanak nyilván, tavaly 279 üzemelt. Ezek közül 183 kapott kiváló minősítést, és csak 4 eset kifogásolt kategóriába. Mától megint akcióznak a rendőrök. Az ittas, bódult járművezetőkre vadásznak egész héten. A Roadpol nemzetközi akció részeként pénteken 24 órás alkohol és drogmaraton is lesz. Bárhol leinthetik a sofőröket az országban. A rendőrség ismét felhívta a figyelmet arra, hogy már kis mennyiségű szesz is jelentősen ronthatja a reakcióidőt, és növeli a balesetek kockázatát. Országszerte csökken a felhőzet, legtovább a déli tájakon marad borult idő, másutt több órás napsütésre számíthatunk. A Dunántúl középső részén és délen még előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél többfelé megélénkül, 20-26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-19 fok közé hűl a levegő. A következő napokban egyre melegebb lesz, visszatér az igazi nyár. Az előrejelzések szerint a hét második felében pedig megérkezik az első hőhullám is, kánikulát ígérnek.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
9: 11 óra után 4 perccel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Vágó Piros vagyok, tartsanak velem egészen délután 2-ig ezen a hétfő délelőttön, amiben szólnak majd a slágerek az LGT

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Már is folytatjuk közlekedési infokkal, mert történt egy-két helyzet. Az egyik az M7-esen Balaton felé a 22-es kilométernél, itt defektet kapott egy kukásautó tárnoknál. 3-4 kilométeres torlódásra kell készülni, távolabb pedig Székesfehérvár elkerülő szakaszán a kamerák karbantartását végzik, így az 59-es kilométernél csak egy sáv járható, itt is 2-3 kilométer hosszan araszolnak a járművek. Aztán korábban árokba hajtott egy kamion, és ennek műszaki mentését végzik a 6-os főúton, úgyhogy lezárták a főutat a 93-as kilométernél Dunaföldvár és az M6-os autópálya Paks északi csomóponti felhajtója között. Köszönjük, ha küldik, ha bármit észlelnek az utakon a 0620 22 22 122-re, én pedig már is átadom a szót Paula Abdulnak.

egyik legnagyobb slágerei Retro Rádió. A tegnapinál valamivel nyugodtabb időre számíthatunk, bár eső azért bárhol előfordulhat. Ilyen felhős, napos, változékony időben lesz részünk, a szél is gyengült valamelyest, de tegnap bizony valahol megemlegetik, fölkerül a listára, az emlékezetes napok listájára ez a nap, mert hogy nem egy magyarországi ponton jégeső pusztított, de tényleg úgy nézett ki utána a táj, minthogyha havazott, behavazódott volna teljesen, szó szerint tényleg lapátolni kellett a jeget, volt, ahol pedig még ilyen kisebb mandarin nagyságú jég is hullott az égből. Nagyon úgy tűnik, hogy ezektől a jelenségektől most így erre a hétre búcsút vehetünk, legalábbis bízzunk benne. Amiktől viszont nem veszünk búcsút a Retro Rádióban, a kedvenc slágerek, úgyhogy a Péter Fibori and the Love Band szól mindjárt a Hajolj bele a hajamba dallal, ezt lehet együtt dúdolni, énekelni velük, és jöjjön most a One Night in Bangkok a Retro Rádióban.

minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, és már is dúdolni valóval folytatom tovább az Abbával, a Gimi Gimivel, akiknek egyébként 1974-ben ezen a napon jelent meg a második albumuk, az Egyesült Királyságban viszont első, a Waterloo, ami egyből a 28. helyen kezdett a sláger listán, egyébként pedig magával a címadó dallal, a Waterloo-val, az Abba ugyanebben az évben meg is nyerte az Eurovíziós Dalfesztivált, nem véletlenül. Szóval, ahogy ígértem, jöjjön a dúdolnivaló, tehát az Abbával a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Meginvitálom hallgatóinkat egy hungáriás rock and roll partira a következő órában. Még nem is sejthették a rajongók, hogy az MVM Dómos Hungária koncert a tényleges búcsú koncertje volt a formációnak, bár Dolly, Szikora Robert és Novai Gábor a Hungáriától függetlenül továbbra is aktívak. Mi viszont akkor az egyik kedvenc slágert meghallgatjuk, és érkezik majd Lara Fabian is. A szívhez szóló I Will Love Again-t is játszom tehát dél után a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig az édesburgonya kilója 44% kedvezménnyel csak 555 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
3: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
4: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet foci ropival! Csipet foci ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
7: Anya, mikor jár erre a Family Frost autó?
8: Honnan tudjam, fiam? Mi vagyok én? Egy Family Frost applikáció?
9: Töltsd le az applikációt, és mi értesítünk, ha a közeledben járunk. Vásárlásaid után pedig pontokat adunk a kiemelt kedvezményekért. Kövesd a kínálatot, az akciókat és az autót az appon.
10: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
11: Na, mi lesz a mai program?
12: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
11: Vagyis
12: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
11: És ha rock'n'roll, akkor...
12: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good.
13: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
14: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
13: Ezt azonnal le kell foglalni.
15: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
13: A Thrive Banktól. Az 500 000 forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
16: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 000 forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
17: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10 000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a Libri.hu oldalon.
18: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
19: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
18: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
19: Szállás.hu.
20: Úgy is tett.
21: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
22: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig, mindenhol.
23: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
24: Június 13 és 19 között.
23: Ez az!
24: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részlet

0: mol.hu.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
4: Hírek a Retro Rádióban.
5: Alaptörvénymódosítás jöhet ma a parlamentben. Csalók hoztak létre kibervédelmi oldalt, dolgozott a jégkármérséklőrendszer vasárnap. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Parlament elé kerül a miniszterelnöki tisztség betöltésének korlátozása. A mai ülésen megvitatják az alaptörvény 16. módosítását, és szavaznak is a képviselők arról, hogy a miniszterelnök legfeljebb összesen megszakításokkal együtt 8 évig kormányozhatja az országot. Ezen kívül módosítás után megválaszthatják a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság tagjait és tisztségviselőit. A parlamenti ülés délután kezdődik Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával. Ez a tavaszi ülésszak zárása, de holnap rendkívüli ülést tart az országgyűlés, ahol egyebek mellett az uniós források hazahozatalához szükséges törvénymódosítások kerülnek napirendre. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az NNGK mérései szerint a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó fürdőhelyeinek többsége ilyen minősítést kapott, míg a fürdőzésre alkalmas folyószakaszokon kijelölt strandok 90%-a. A népegészségügy arra is kitért, hogy a Dunán és a Tiszán az utóbbi években javuló a tendencia. Hazánkban 293 természetes fürdővizet tartanak nyilván, tavaly 279 üzemelt. Ezek közül 183 kapott kiváló minősítést, és csak 4 eset kifogásolt kategóriába. Csalók készítettek hamis weboldalt a Nemzeti Nyomozó Iroda nevében. A Közszeléti Rendőrség jelzése szerint kiberbiztonsági tájékoztató oldal mögé bújtak a bűnözők. A tartalom azt sugallja, hogy a látogató informatikai rendszere biztonsági kockázatnak van kitéve. Ehhez felkínálnak egy biztonsági ellenőrzési funkciót és egy védelmi programot. Ha valaki erre rákattint, hozzáférést biztosíthat a csalóknak a számítógéphez. A rendőrség hangsúlyozta, soha nem kínálnak ilyen szoftvert és nem alkalmaznak ilyen eljárást. Bevetették a jégkármérséklőt a piros riasztás miatt. Folyamatosan dolgozott tegnap a rendszer a legmagasabb kockázatú területeken, közölte az Agrárgazdasági Kamara. Összesen 238 generátort indítottak el, hogy megelőzzék a károkozó jégesőt. Kitértek arra is, hogy a korlátozott hatóanyagkészlet miatt csak piros riasztás esetén lehet aktiválni a védekezést, ezért megnőtt a jégkárok kockázata. Országszerte csökken a felhőzet, legtovább a déli tájakon marad borult idő, másutt több órás napsütésre számíthatunk. A Dunántúl középső részén és délen még előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél többfelé megélénkül, 20-26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-19 fok közé hűl a levegő. A következő napokban egyre melegebb lesz, visszatér az igazi nyár. Az előrejelzések szerint a hét második felében pedig megérkezik az első hőhullám is, kánikulát ígérnek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
6: Délmúlt 4 perccel én pedig nagyon sok szeretettel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit ezen a hétfőn. Most már mondhatom, hogy délutánon Vágó Piros vagyok. Tartsanak velem délután 2-ig. Érkezik majd a Scooter, a Hungária is egy

Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évek.

idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió egy igazi technoballadával folytatjuk, ami ráadásul a német Scooter együttes első ilyen jellegű felvétele volt. Egy lassú tempójú dal a Scootertől, amikor az énekes végre nem kiabál, hanem énekel a dalban. Igen, erre is sort kerítettek, és ráadásul a felvétel során élő, igazi akusztikus gitárt használtak, ami a technokorszakban azt hiszem mindenképp nagy erény. Szóval jöjjön a Break It Up a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. A futballrajongók valószínűleg a japán csapatot azért jegyzik meg, mert hogy 2-2-es döntetlent játszottak Hollandiával. Ami, valljuk meg, azért lehet, hogy egy elég szép eredmény. Lehet, hogy nem ilyet vártunk. Nálunk is a házi bajnokságban szerintem a fiam teljesen más tippelt jósolt erre a meccsre. Ami miatt pedig én a szívembe zárom őket, és nem csak őket, hanem leginkább a szurkolóikat, az az, hogy makulátlan tisztaságot hagytak maguk mögött a nézőtéren a meccs végeztével. És rengeteg videó került fel azóta a különböző közösségi portálokra, ahogy zacskókkal járják szépen a széksorokat és gyűjtik maguk után a szemetet. Ez mindenképpen példamutató, és nagyon bízom benne, hogy lesznek olyanok, akik másolják majd őket, és nem csak a világbajnokságon, bármilyen ilyen rendezvényen, nem csak koncerten, nem csak sporteseményen, gondolok itt a mozira is. Szerintem nem nagy súly kivinni magunkkal a popcorn maradékát és az üdítős poharunkat. 16 tonna fekete szén, na az nagy súly. A Republiktól folytatom mindjárt ezzel a slágerrel, de csak Désir lesz Voyage, Voyage után.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Rápillantottam az SMS falunkra, üzenetek már is. Sziasztok, szeretnék egy számot, hogy feldobja a délutáni műszakot, és üzenem a 26-as sofőrnek, ha még aktuális, én szívesen kávéznék. Köszi. Ilyenkor mondom el, ugye, hogy nincs kívánságműsor, csak este 6-tól Nyerges Izával, de szoktam kivételt tenni, és ha már itt tartunk a kivételesnél, akkor még egy üzenet. Szeretnék kérni egy pörgős zenét kedves munkatársamnak és egyben barátnőmnek, mert nagyon rosszul indult a hétfő, és ma van a szülinapja. Nagyon sok boldog születésnapot kívánok neki. És már is érkezik a Vendor in the Begins to Fall, hogy feldobja a délutáni műszakot és a szülinapos barátnődet.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy óra után folytatjuk a Retroban az OMD Pandora's Boxával is. Ha már 2008-ban ezen a napon a britek Liverpoolt választották a legmuzikálisabb városnak az összes közül, részben a Beatles, részben a Frankie Goes to Hollywood vagy az OMD miatt is, és érkezik majd az amerikai Beyoncé is. Wow, na ezekkel a slágerekkel aztán pörgetem majd a hétfő délutánt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Hell Ice Coffee Latte 299 forint, törzsvásárlóknak a Karaván őrölt pörkölt kávé 1399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
5: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival! Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
6: Grill rajongók, figyelem! A Metro heti bajnok ajánlatában a Metro Shave cson nélküli friss import sertéskaraj minimum 3 kg-os kiszerelésben kilója most csak bruttó 1149 forint június 15-e és 21-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
7: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
8: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
7: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
8: A Thrive Banknál igen, az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
9: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
10: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a maltofer szirupot?
11: Én a műzlibe kérem, anya.
12: Itt a narancslevem, drágám.
13: A maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
11: Igen.
13: Akkor a tejemmel iszom meg.
12: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
10: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub goldtagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
15: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot. 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
16: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
17: Vérpesdítő tempót, tiszta érzelmeket és őserőből születő cigányzenét hoz nekünk a Parnograszt július 15-én a Budapest Parkba. Gyere és töltsük meg a parkot örömmel a nyár egyik legtáncosabb estéjén. Parnograszt július 15. Jegyek budapestpark.hu.
18: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor.

0: ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a vörös hagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Megállapodásra jutott az Egyesült Államok és Irán. Alaptörvénymódosítás jöhet a parlamentben, tiltják a brit tinik közösségi média használatát. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megállapodott az Egyesült Államok és Irán, jelentette be a közvetítő Pakisztán miniszterelnöke. A hírt az amerikai elnök is megerősítette. Donald Trump egyben a hormuzi szoros díjmentes megnyitását és az amerikai haditengerészeti blokád azonnali feloldását is engedélyezte. A megállapodás azt is tartalmazza, hogy Irán nem juthat atomfegyver birtokába a jövőben. Kezdődik a tavaszi ülésszak utolsó ülése a parlamentben. Egyebek mellett megvitatják az alaptörvény 16. módosítását, és szavaznak is a képviselők arról, hogy a miniszterelnök legfeljebb összesen megszakításokkal együtt 8 évig tölthesse be tisztségét. Ezen kívül módosítás után megválaszthatják a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság tagjait és tisztségviselőit. A parlamenti ülés Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. Holnap rendkívüli ülést tart az országgyűlés, ahol egyebek mellett az uniós források hazahozatalához szükséges törvénymódosítások kerülnek napirendre. Bevetették a jégkármérséklőt a piros riasztás miatt. Folyamatosan dolgozott tegnap a rendszer a legmagasabb kockázatú területeken, közölte az Agrárgazdasági Kamara. Összesen 238 generátort indítottak el, hogy megelőzzék a károkozó jégesőt. Kitértek arra is, hogy a korlátozott hatóanyagkészlet miatt csak piros riasztás esetén lehet aktiválni a védekezést, ezért megnőtt a jégkárok kockázata. Mától megint akcióznak a rendőrök, az ittas bódult járművezetőkre vadásznak egész héten. A Road Poll nemzetközi akció részeként pénteken 24 órás alkohol és drogmaraton is lesz, bárhol leinthetik a sofőröket az országban. Nagy-Britannia is meglépte, betiltják a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabbaknak. Keir Starmer miniszterelnök bejelentette, hogy a teljes körű tilalomról szóló döntést országos konzultáció előzte meg. 116 ezeren nyilvánítottak véleményt, a szülők 90%-a támogatta az alsó korhatár kijelölését. A tilalom vonatkozik például a Facebookra, TikTokra és az Instagramra is, de a WhatsApp és a Signal üzenőportálokra nem. Országszerte csökken a felhőzet, legtovább a déli tájakon marad borult idő, másutt több órás napsütésre számíthatunk. A Dunántúl középső részén és délen még előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél többfelé megélénkül, 20-26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-19 fok közé hűl a levegő. A következő napokban egyre melegebb lesz, visszatér az igazi nyár. Az előrejelzések szerint a hét második felében pedig megérkezik az első hőhullám is, kánikulát ígérnek.
3: Sporthírek a Retro Rádióban.
5: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Gólzáporok, holland-japán thriller és afrikai bravúra VB-n. Az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában zajló labdarúgó világbajnokságon a német válogatott valósággal átgázolt Curaçaón, és 7-1-es győzelemmel küldött egy komoly figyelmeztetést a teljes VB mezőnynek. A játéknap egyik legszórakoztatóbb mérkőzését Hollandia és Japán vívta. A fordulatos összecsapás végül 2-2-es döntetlennel zárult. Afrikai sikerből sem volt hiány, Elefánt Csontpart ugyanis 1-0-ra legyőzte Ecuadort, ezzel megszakította a dél-amerikaiak 19 mérkőzéses veretlenségi sorozatát. A svédek sem finomkodtak, Tunéziát 5-1-re kiütötték. A világbajnokságon 18 órától bemutatkozik az egyik favorit, Spanyolország a zöldfoki köztársaság ellen kezd, majd 21 órától Belgium-Egyiptom mérkőzést rendeznek, méghozzá Seattle-ben. Köszönöm a figyelmet, a foci VB híreit Bányász Árpádtól hallották.
2: A sporthírek támogatója a Rájszáp kollagénes fehérje szelet. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
6: Egy óra után 5 perccel köszöntöm a Retro Rádió.

Hallgatóit és kiváló slágereket tartogatunk erre az órára is, a Bikinitől, Rigérától, a Roxettől. Kezdünk Phil Collinszel és Philip Baileyvel. Vágó Piros vagyok, tartsanak velem kettőig.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? A 90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, minden, ami szép volt, és a folytatásban jöjjön a bikinivel a fagyi, bár ma éppenséggel nem annyira fagyis idő van, de van, akinek télen-nyáron az van. Jöjjön a Rigéra és a Vamos a la Playa, illetve a Roxette-tel is mindjárt folytatom, meg egy-két üzenettel az SMS falunkról. Kedves piros Ilonka vagyok Gödöllőről, feldobtátok a napomat, úgyis nagyon szomorú vagyok, köszönöm szépen. Nagyon örülök, igyekszünk, ezen vagyunk. Ferike pedig bedobta azt is, hogy ma megkezdik a spanyolok és a belgák is a VB-n, bízom benne, hogy mindkettő behúzza a kötelezőt. Igen, sűrű napunk van ma is, ugye este 6-tól, 9-től, éjféltől, hajnali 3-tól, már ugye az már holnapra esik, de hogy meccsek-meccsek hátán, csak győzzük követni őket. A zenéket viszont tudjuk, úgyhogy a Roxette-tel folytatom is. Hello!

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Ezekben a napokban zajlanak az osztálykirándulások, amihez egyébként kiváló idő van. Nincs túl meleg, nincs túl hideg, ha csak nem mondjuk strand a program, akkor lehet, hogy ezért a mai nap kevésbé alkalmas mindenre, de például városnézésre, kirándulásra, túrázásra tökéletes. És hogyha Budapesten járnak, akár osztállyal, akár osztály nélkül, akkor érdemes nyitott szemmel közlekedni, mert hogy belevotolhatunk világsztárokba. Már korábban is beszámoltunk róla, hogy Arnold Schwarzenegger is Budapesten forgat Liam Hemsworth társaságában, és Arnoldot például innen nem messze, ahol a Retro Rádió stúdiója van, egy edzőteremben gyakran kiszúrták már, illetve gyakran mutatkozott, és időről időre a város egyéb pontjain ilyen nevezetességeknél is látni. Egy óriási nagy biciklin például, ami inkább beillene már-már bizonyos esetekben akár egy motorbiciklinek is, szóval nem lehet őt eltéveszteni, úgyhogy már csak ezért is érdemes tehát nyitott szemmel közlekedni, például, hogyha Budapest utcáin járnak. Nyitott füllel pedig érdemes bennünket hallgatni, mert hogy mindjárt folytatjuk majd a By Alex és a Schlepp dalával a Míg mindiggel. Előbb viszont jöjjön egy 80-as évekbeli klasszikus Szandrától, a Maria Magdalena.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Az imént mondtam, hogy milyen kiváló városnéző vagy túrázó idő van, de még valamire jó ez az időjárás, bár ezt lehet, hogy hétfő délután nem szívesen hallja az ember, ez pedig rendrakás, egy kis lomtalanítás, olyan nyári tevékenység, mert aztán, amikor ténylegesen beköszönt majd a kánikula, nem nagyon lesz ilyesmihez kedvünk, de érdemes a nyári holmikat ilyen szemmel átnézni. Én például rendre elhatározom, hogy na, akkor most, hogyha ebbe a szekrénybe rendet rakok, akkor sokkal kegyetlenebb leszek, vagy sokkal következetesebb, ha valamit nem hordtam már mondjuk 2 éve, vagy azt a táskát nem vettem elő, vagy azt a valamit nem főztem meg ennyi idő alatt, akkor már nem is fogom. De mondjuk tudatosabban érdemes hozzáállni például a naptejekhez, mert állítólag az idővel romlik a fényvédő hatékonyságuk, hogyha egyébként nem is látszik rajtuk semennyire az elhasználódás jele, ettől függetlenül érdemes minden szezonban új naptejet beszerezni. A nyári cipők, szandálok között egy kicsit szigorúbban szelektálni, vagy például azokat a napszemüvegeket bizony a kukába dobni, amiket már nagy valószínűséggel nem fogunk sehogy sem megmenteni a törött szárral az összekarcolt lencsével. Ehhez pedig hozok erőt adó zenéket is. A YouTube nem sokára érkezik majd a With or Without You-val. Meghallgatjuk a Vanilla Ice-szal az Ice Ice Baby-t, vagy ugye, ahogy a fiam mondta, a jég-jég csecsemőt, és jöjjön a Stereoscope-val az In the Army Now, a Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Eljött a 2 óra, én pedig köszönöm szépen a figyelmet, hiszen megérkezett már Dénes Tamás kollégánk, vele tölthetik majd a következő 4 órát ebben a hétfő délutánban. Minden szépet és jót kívánok, köszönöm a figyelmet, Vágó Piros vagyok, holnap 10-kor jövök.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Megkezdődött a tavaszi ülésszak utolsó parlamenti ülése, az airfryereket ellenőrzi a fogyasztóvédelem, csalók hoztak létre kibervédelmi oldalt. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Az előző kormány által tervezett vitnyédi migráns táborról

0: Azt vizsgálja, hogy a forró levegős sütők energiafogyasztása megfelele az Európai Uniós környezettudatos tervezési technológiának, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
1: Szigorú Európai Uniós jogszabályok vonatkoznak arra, hogy minden berendezésnek biztosítania kell egy olyan üzemmódot, amely hálózatra csatlakoztatva alacsony energiafogyasztást garantál, amikor a készülék nincs használatban. Tehát amit itt vizsgálunk, az a készenléti energiafelhasználás csökkentése, hiszen ez rendkívül fontos a háztartások terheinek csökkentése érdekében. Ugye nem volt korábban ilyen vizsgálat, tehát összehasonlítási alapunk nincsen, pont azért próbáljuk nagyon széles körben a mintavételeket elvégezni, hogy teljes körben lefedjük azt a piacot, ahol ezek a termékek megtalálhatóak.
0: Csalók készítettek hamis weboldalt a Nemzeti Nyomozó Iroda nevében. A készenléti rendőrség jelzése szerint kiberbiztonsági tájékoztató oldal mögé bújtak a bűnözők. A tartalom azt sugallja, hogy a látogató informatikai rendszere biztonsági kockázatnak van kitéve. Ehhez felkínálnak egy biztonsági ellenőrzési funkciót és egy védelmi programot. Ha valaki erre rákattint, hozzáférést biztosíthat a csalóknak a számítógéphez. A rendőrség hangsúlyozta, soha nem kínálnak ilyen szoftvert és nem alkalmaznak ilyen eljárást. Hőhullám érkezik a hét második felében, már is mondom a részleteket a várható időjárásról. Országszerte csökken a felhőzet, legtovább a déli tájakon marad borult idő, másutt több órás napsütésre számíthatunk. A Dunántúl középső részén és délen még előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél többfelé megélénkül, 20-26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-19 fok közé hűl a levegő. A következő napokban egyre melegebb lesz, visszatér az igazi nyár. Az előrejelzések szerint a hét második felében pedig megérkezik az első hőhullám is, kánikulát ígérnek.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes hétfő délután kívánok önöknek. A mikrofonnál egészen délután 6 óráig. Dénes Tamás, belevágtunk a vakáció hetébe, méghozzá olyan sikerekkel, mint a Bonnie M. Sunny-e vagy a repülők I Love You-ja, a nyitány Stevie Wonder-é.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 8 perc múlva lesz. Délután 14:30 a mikrofonnál Dénes Tamást. Villámgyorsan egy friss útinform információ. Baleset történt az 5-ös főúton a Szatymazi körforgalom közelében. Motoros ütközött személyautóval. A baleset vizsgálat idejére a főutat, az 5-öst lezárták, ez nyilván sokakat érint. Balástyánál Dóc felé, Szatymaznál pedig Sándorfalva felé tudnak kerülni. Aztán érkezett Dávidtól egy SMS, amit őszintén köszönök. Szevasz Tamás, ma vált országos adóvá a Retro Rádió kereken 8 évvel ezelőtt, ezért kívánok boldog évfordulót. Dávid, köszönjük, reméljük még sokáig nyomhatjuk a jobbnál jobb retro muzsikákat. És még egy dátum följött nekem itt a fácsén, a Facebookon. Nevezetesen pontosan 10 éve jártunk kisbarátaimmal Franciaországban, Bordóban, Európa bajnoki futballmérkőzésen, ahol az osztrákokat jól megvertük 2-0-ra, és ismét elhittük, hogy van magyar foci. Milyen jó volt, mennyire reménytelenül mentünk, mennyire irigykedve néztük az osztrák szurkolókat a villamoson, hogy most jól elagyabudjálnak bennünket, de legalább mi is ott vagyunk. Aztán az éjjel nekünk nem ért véget a végén. Ez valahogy így történt Franciaországban 10 éve. Egyszer. Mindenre hamarosan jön a repülőt, és a Boniem is itt a Retro Rádióban, előtte itt a Right Set Fred.

0: Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan az Opusszal és Wolf Katival folytatom majd itt a Retro Rádióban, most viszont villámgyorsan némi közlekedési hír. Összeütközött két személyautó az 51-es főút Dömsödön átvezető szakaszán, a településen belül a Pósa utcánál, a főút 51-es kilométerénél félpályás az útzár, megy a helyszínelés. Ahogy jeleztem, baleset az 5-ös főúton a Szatymazi körforgalom közelében motoros személyautóval ütközött. Egyelőre a főút továbbra is le van zárva, a balesetvizsgálat idejére megy a terelés. M2-es autót 42-es Kosd és 39-es Rád csomópontok között útkarban tartók dolgoznak, ezért van forgalom korlátozás jelzőrökkel, mindkét irányban kisebb torlódást számítsanak.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, egy perccel járunk 3:43 után. A folytatásban Elton John és a Too Low for Zero szerintem az egyik legjobb Elton albumnak, az egyik legjobb kislemez, az I'm Still Standing itt a Retro Rádióban.

0: idők legnagyobb slágerei retro rádió közben. Tök jó fejek a retro hallgatók, mert küldik az SMS-eket. A metrós Matrin azt írja: szia Dénes Tomi, három személyautó ütközött a 6-os úton a 209-es kilométer könél Szigetvár felől Pécs irányába. Hú, három személyautó, az kemény. Aztán a Taxi Zsóf is itt van velünk. M1-es Pest felé a remetességi pihenőhelytől sávszűkítés miatt van egy kis torlódás. Zsófi, köszönjük szépen. Menjünk is tovább még hozzá egyenesen a következő órában, majd a reptérre. Aztán támadnak majd a svédek is, itt lesz az Ace of Base. És még jó néhány nagy sláger így hétfőn délután, itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Az Abaházi Presszó vendége ma este
3: dr. Németh Csaba, élelmiszermérnök, címzetes egyetemi tanár, akivel az élelmiszerek jövőjéről fogunk beszélgetni. Fogunk-e fogyasztani műhúst, rovarlisztet? Vagy ez már itt van velünk, és már fogyasztjuk? Dr. Németh Csaba, élelmiszermérnökkel várunk mindenkit este 8-tól az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban.
2: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban.

0: régi időszakok időpontjait is meghatározták. Változás, hogy bevezetnek egy új témanapot Diákok hangja címmel szeptemberben. Jelentősen csökkentik a kompetencia mérések tantárgyainak és érintett évfolyamainak számát. 6 helyet csak 5 tanítás nélküli munkanapot használhat fel a nevelőtestület, ebből egyről az iskolai diák önkormányzat dönthet és pályaorientációs célra használható fel. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az NNGK mérései szerint a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó fürdőhelyeinek többsége ilyen minősítést kapott. Míg a fürdőzésre alkalmas folyószakaszokon kijelölt strandok 90%-a. A népegészségügy arra is kitért, hogy a Dunán és a Tiszán az utóbbi években javuló a tendencia. Hazánkban 293 természetes fürdővizet tartanak nyilván, tavaly 279 üzemelt. Ezek közül 183 kapott kiváló minősítést, és csak 4 esett kifogásolt kategóriába. Idén is vonatozhatunk a horvát tengerpartra. A közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán jelezte, a dunakeszi járműjavító csődje miatt úgy tűnt veszélybe kerül a szolgáltatás, de sikerült elhárítani a problémát bérelt kocsikkal. Vitézi Dávid közölte, a vonatok július 3-a és október 2-a között közlekednek majd Budapest és Split között. Nagy-Britannia is meglépte, betiltják a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabbaknak. Keir Starmer miniszterelnök bejelentette, hogy a teljes körű tilalomról szóló döntést országos konzultáció előzte meg. 116 ezeren nyilvánítottak véleményt, a szülők 90%-a támogatta az alsó korhatár kijelölését. A tilalom vonatkozik például a Facebookra, TikTokra és az Instagramra is, de a WhatsApp és a Signal üzenő portálokra nem. Országszerte csökken a felhőzet, legtovább a déli tájakon marad borult idő, másutt több órás napsütésre számíthatunk. A Dunántúl középső részén és délen még előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél többfelé megélénkül, 20-26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-19 fok közé hűl a levegő. A következő napokban egyre melegebb lesz, visszatér az igazi nyár. Az előrejelzések szerint a hét második felében pedig megérkezik az első hőhullám is, kánikulát ígérnek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idő legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Meglepően hűvös van, hiszen mindössze 20 Celsius fokot mutat a hőmérő június 15-én. A mikrofonnál Dénes Tamás, mi viszont nyomjuk a forró slágereket, hiszen érkezik a No Mercy, vagy éppen Charlie.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió 7 perc múlva lesz délután 3:30 a mikrofonnál. Dénes Tamás, hiszik vagy nem, a kőgazdag, abszolút liberális gondolkodású Norvégiában simán sitre fogják majd vágni a korona hercegné fiát, méghozzá nem kevés, 40 vádpontban támadott neki a bíróság. Ebből két rendbeli nemi erőszakot és más bűncselekményeket úgy tűnik, hogy meg is találnak, vagy legalábbis helyén találnak, úgyhogy ha minden igaz, akkor 4 év börtönbüntetést kapott most a norvég koronaherceg mostoha fia egy oszlói bíróságtól. A 29 éves Marius Borg Hojbi igazi aranyéletet élt, élvezte a pénzt, a hírnevet, gyakorlatilag a félig érinthetetlenséget, aztán drogfüggésége lett. Bizony jó néhány olyan videófelvételt is találtak, amit akár Jeffrey Epstein is megirigyelhetne. Szóval sok minden volt az ő kontóján, a vége az lett, hogy most elítélték, és nagyon egyszerűen a királyi család csodálatos palotája helyett valamelyik oszlói dútyiban fogja majd találni magát. Itt tartunk most, az anyuka, a mettemerít koronaherceg annyira nem boldog, ráadásul neki is van vaj a füle mögött, és még most tüdőtranszplantációra is vár, úgyhogy nem egyszerű az ő élete sem. A folytatást nálunk viszont Korda György és Fancy előtt a No Mercy-ét a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Retro Rádió.

0: Retro Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan Bruce Springsteen vagy éppen Ruzsa Magdita Retro Rádióban, most viszont némi közlekedés, 4 perc múlva lesz. 3:44, a mikrofonnál Dénes Tamás. M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalon Tata és az M0-ás közötti terelésben tudnak csak autózni. A külső sávban lassabb haladásra, szakaszos torlódásokra készüljenek. Jelenleg Tata és Tatabánya között a 63-as kilométernél terelésbontás miatt a leállósávra terelik a járműveket. Itt nagyjából 4 kilométeres a dugó mögötte. Összeütközött két személyautó az 51-es főút Dömsödön átvezető szakaszán. A településen belül az 51-es kilométernél félpályás útzár mellett továbbra is. Helyszínelnek még egy hírem van, M6-os autópálya 171-es és 165-ös kilométer között pályakarbantartók dolgoznak Budapest és Pécs között. Több helyszínen van forgalomkorlátozás. Figyeljenek erre!
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 4 perccel járunk 3-4-4 után. A folytatásban jön a Pet Shop Boys és az It's a Sin, ez a bűn című dal, amely kicsit reflektál arra, hogy Neil Tennant Newcastle-ben járt katolikus iskolába gyerekkorában, és ott azt tanították neki, hogy a szex bűn, házasságon kívül. Erre reflektál ez a dal most itt a retro rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben az Útinform jelezte, hogy a 6-os főúton 3 személyautó ütközött Pécs nyugati határában, a főút 209-es kilométerénél félpályás forgalom korlátozás mellett zajlik a helyszínelés. Ez az, amit ugye hallgatunk is jelzett korábban. Menjünk tovább, hiszen ebben az órában, mármint az előttünk álló órában hozom majd a Color egykori nagy sikerét, ezúttal Aucsilla és Szolnoki Péter feldolgozásában. A Backstreet Boy sem maradhat majd ki a szórásból. És még egy egész sor nagy sláger a folytatásban majd itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Retro Rádióban.
3: Komoly tartozások rendezését segítette a Máltai Szeretett Szolgálat. Beindították a jégkármérséklőrendszert, a héten kánikula érkezik. Villányi Eszter vagyok. Az illegális migráció elleni fellépés nemzetegyesítő ügy lehetne. Erről beszélt a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában azt mondta, egyet kellene abban érteni, hogy a magyar államnak joga és kötelessége megvédeni a határait, hogy Magyarországnak joga

0: korábban az ügyintézésben, illetve a bankokkal, követeléskezelőkkel folytatott egyeztetésekben nyújtott segítséget. Bevetették a jégkármérséklőt a piros riasztás miatt. Folyamatosan dolgozott tegnap a rendszer a legmagasabb kockázatú területeken, közölte az Agrárgazdasági Kamara. Összesen 238 generátort indítottak el, hogy megelőzzék a károkozó jégesőt. Kitértek arra is, hogy a korlátozott hatóanyagkészlet miatt csak piros riasztás esetén lehet aktiválni a védekezést, ezért megnőtt a jégkárok kockázata. Csalók készítettek hamis weboldalt a Nemzeti Nyomozó Iroda nevében. A közszeléti rendőrség jelzése szerint kiberbiztonsági tájékoztató oldal mögé bújtak a bűnözők. A tartalom azt sugallja, hogy a látogató informatikai rendszere biztonsági kockázatnak van kitéve. Ehhez felkínálnak egy biztonsági ellenőrzési funkciót és egy védelmi programot. Ha valaki erre rákattint, hozzáférést biztosíthat a csalóknak a számítógéphez. A rendőrség hangsúlyozta, soha nem kínálnak ilyen szoftvert és nem alkalmaznak ilyen eljárást. Hőhullám érkezik a hét második felében, már is mondom a részleteket a várható időjárásról. Változóan felhőség mellett több órás napsütésre számíthatunk. A Dunántúlon, Borsodban, valamint a Délalföldön még előfordulhat zápor, zivatar. A szél sokfelé élénk marad, 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 14-20 fok közé hűl a levegő. Holnap nagyrészt napos idő lesz, kevés fátyol és gomoly felhővel. Estig csak elvétve lehetnek záporok. Holnap 24-28 fok várható. A hét második felére az előrejelzések szerint megérkezik a kánikula.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Az én egyik gyermekem is elment osztály kirándulni, és a déli pályaudvaron azt láttam, hogy rengeteg osztály indult el, ki a Balaton felé, ki máshova. Jó utat és jó szórakozást nekik a mikrofonnál. Dénás Tamás, tesszük ezt nagy utazással és Presser Gáborral, vagy az Alcázárral a Nyitány Gloria Estefánnal.

Petri Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 5 perc múlva lesz délután fél 5 a mikrofonnál. Dénás Tamás, én gondolom sokan tudják, ha véletlenül nem hallottak volna róla. Az elmúlt héten a magyar fővárosban dupla Metallica koncert volt a Puskás Arénában, és ez gyorsan egy rekordot is hozott, méghozzá nézőcsúcsot jelentett, hiszen a június 11-én és 13-án megtartott két Metallica koncertre összesen több mint 150 ezer néző jött bele a Puskás Arénába, és tekintette meg a világhírű amerikai metal csapatot. Nyilván ehhez az is kellett, hogy különleges színpadot, egy ilyen középen felállított kör alakú színpadot kért a Metallica magának, illetve hozott magával. Ez azt jelentette, hogy még több nézőt be tudnak engedni a Puskásba, és így született meg a valamivel több mint 150 ezer helyszíni néző. Azért valljuk meg egymás között, ez nem semmi. Gyorsan hozzáteszem azt is még egyébként, hogy két magyar dalt is eljátszottak a metalikások. Az első koncerten egy pokolgép dalt, a másodikon pedig egy Quimby dalt. A folytatás nálunk viszont már a La Bouche, itt a Sweet Dreams a Retro Rádióban.

0: közlekedési hírek.
1: Hamarosan Freddie Mercuryval vagy éppen Dobrádi Ákossal folytatom majd itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk. 3,5 perc múlva lesz 3:45, és közben Marci jelentkezett nagyjából egy fél órája, hogy a Dunántúlon Pétfürdőn szakadt az eső, de azért szép napot mindenkinek köszönjük. Na ezután tényleg közlekedjünk. Erősödik a délutáni forgalom az autópályák és a főutak a fővárosból kivezető szakaszokon, a nullásra felvezető utakon és a csomóponti felhajtókon torlódásra számítsanak. M4-es Szolnok felé az Üllői lehajtónál, valamint az M1-esen Győr felé Herceghalom és Biskek között különösen telítettek a sávok. Az M1-es M7-es elválás után az M7-esen a Török-Bálint és az Érdi szakaszon is meglehetősen sokan vannak úton. M6-os autópálya 190-es kilométernél a Szajk-Mohács csomópontban munkavégzés, aszfaltozás miatt lezárták a pálya Budapest felé vezető oldalágra felhajtó ágat. A forgalmat leterélik, erre figyeljen.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 06

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, benne pedig már is Zoli a vonalban. Szia, te az M5-ösön jársz, ugye jól tudom?
1: Szia, Tamás, igen. Szeged felől Budapest irányába, és egy balesetről szeretnék infót adni. Méghozzá a 91 kilométertől állunk, és áll a sor. Ez az 54-es út után van a felhajtónál, már ott állnak a kocsik. Valahol Kecskemét mellett van a baleset.
0: Nagyon szépen köszönöm, kiderítjük egyébként, hogy mi van még ott, de aki arra felé megy, akkor most már pontosan tudja, mire számíthat, tehát az M5-ösön. Nagyon köszönöm még egyszer, további szép napot neked.
1: Köszönöm szépen, köszönöm, sziasztok.
0: És akkor mindenre a következő órában érkezik majd a Republik és a Szájjel Kismadár. De hozom majd a Csumba Vamba nagy kocsmadalát, a Tap Tampingot is. És még jó néhány piszok nagy slágert majd a folytatásban így hétfő délután. Itt a Retro Rádióban.
2: Műsorajánló.
3: Az Abaházi Presszó vendége ma este.
4: Dr. Németh Csaba, élelmiszermérnök, címzetes egyetemi tanár, akivel az élelmiszerek jövőjéről fogunk beszélgetni. Fogunk-e fogyasztani műhúst, rovarlisztet? Vagy ez már itt van velünk, és már fogyasztjuk? Dr. Németh Csaba, élelmiszermérnökkel várunk mindenkit este 8-tól az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban.
3: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Na, mi lesz a mai program?
6: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
5: Vagyis
6: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
5: És ha rock'n'roll, akkor...
6: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good.
7: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól.
8: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
9: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
10: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
9: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
11: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
12: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot! Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
13: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
12: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
14: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival! Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
15: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
16: Notino.
17: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
18: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
16: Spórolj az Euronics nyárjár zuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. Az LG 165 centis NanoCell TV most mindössze 139.900 forint június 17-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics. Ez ennyi.
19: Vérpesdítő tempót, tiszta érzelmeket és őserőből születő cigányzenét hoz nekünk a Parnograszt július 15-én a Budapest Parkba. Gyere és töltsük meg a parkot örömmel a nyár egyik legtáncosabb estéjén. Parnograszt július 15. Jegyek budapestpark.hu.
20: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
21: És most a kérdés az ajándékfali töltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
22: Ahhoz tudom, június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
21: Ez az!
22: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
23: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat, és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
24: A reklám után.
25: Hírek a Retro Rádióban.
26: Miniszteri biztos vizsgálja a súlyos gyermekvédelmi ügyeket. Górcső alatt az airfryerek. Idén is mehetünk a horvát tengerpartra vonattal. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Hétfőtől Vaskuti Gergely felel a legsúlyosabb gyermekvédelmi bántalmazási ügyek kivizsgálásának összehangolásáért. A pszichológusként és kriminológusként is dolgozó szakembert Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter bízta meg miniszteri biztosként. Vaskuti Gergely gyermekotthonokban szerzett tapasztalatot, kutatásai pedig a gyermekek kizsákmányolására és a fiatalkori bűnözésre is kiterjedtek. Feladata az lesz, hogy feltárja a súlyos gyermekvédelmi ügyek teljes hátterét. Az airfryereket ellenőrzi a fogyasztóvédelem. Azt vizsgálja, hogy a forró levegő sütők energiafogyasztása megfelele az Európai Uniós környezettudatos tervezési technológiának, mondta el rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
27: Szigorú Európai Unió sok szabályok vonatkoznak arra, hogy minden berendezésnek biztosítania kell egy olyan üzemmódot, amely hálózatra csatlakoztatva alacsony energiafogyasztást garantál, amikor a készülék nincs használatban. Tehát amit itt vizsgálunk, az a készenléti energiafelhasználás csökkentése. Ugye nem volt korábban ilyen vizsgálat, tehát összehasonlítási alapunk nincsen. Pont azért próbáljuk nagyon széles körben a mintavételeket elvégezni, hogy teljes körön lefedjük azt a piacot, ahol ezek a termékek megtalálhatóak.
26: Az Európa Tanács is kivizsgálná a szarajevói embervadásztúrák ügyét. A gyanú szerint külföldiek pénzért vehettek részt civilek elleni lövöldözésekben a boszniai háború idején 1992 és 95 között. A mesterlövészek minden tizedik áldozat a gyerek volt. Az ügyet egy dokumentumfilm és több feljelentés nyomán kezdte vizsgálni több európai ország hatósága. A feltételezések szerint egyes külföldiek a várost körülvevő magaslatokról lőhettek a civil lakosságra. Szarajevó csak nem 4 évig tartó ostrom alatt mintegy 11.000 civil vesztette életét, 14.000 gyermek pedig megsebesült. Idén is vonatozhatunk a horvát tengerpartra. A közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán jelezte, a Dunakeszi járműjavító csődje miatt úgy tűnt, veszélybe kerül a szolgáltatás, de sikerült elhárítani a problémát bérelt kocsikkal.

0: többfelé meghaladhatja a 30 fokot.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: Az M1-esen Biatorbágy és az M0-ás csomópont között Budapest felé továbbra is terelés van érvényben a szélesítési munkák miatt. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra irányítják, ahol irányonként két sáv járható. Az áttereléseknél fokozott figyelemmel közlekedjenek, tájékoztat az Útinform. Az M6-oson Érd térségében a 14-es és a 20-as kilométer között lezárták a Pécs felé vezető oldalt. A forgalom a másik pályán irányonként egy sávon halad. Az Érd kelet Nagy Tétény csomópont nem használható, kerülni az Érd Ófalu csomópont felé lehet. A 6-os főúton Hírt közelében csomópont építés miatt mindkét irányban útszűkület lassítja a forgalmat a 187-es kilométernél. Vezessenek óvatosan, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!
1: Sporthírek a Retro Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Megvan az idei labdarúgó világbajnokság legnagyobb győzelme. A német válogatott gólparádéval kezdte a VB-t. A négyszeres világbajnok 7-1-re kiütötte Curaçaót Houstonban. A 40 éves Manuel Neuer rekordot állított fel. Ő az első német játékos, aki ebben a korban pályára lépett a nemzeti csapatban. Vérbeli adokkapok alakult ki a Hollandia-Japán összecsapáson. A találkozó végül 2-2-es döntetlennel zárul. Jól kezdett Elefánt John Part, az afrikaiak megszakítva az ekvadoriak 19 mérkőzésen át tartó veretlenségi sorozatát 1-0-ra győztek. A németek mellett a svédek is kinyitották a gólzsákot, ők 5-1-re verték Tunéziát. Ma még lesz két mérkőzés az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban zajló VB-n. Egy óra múlva Spanyolország a Zöldfoki szigetekkel csap össze, 21 órától pedig Belgium-Egyiptom találkozó lesz. Köszönöm a figyelmet, a labdarúgó világbajnokság híreit Bányász Árpádtól hallották.
3: A sporthírek támogatója a Rijszab kollagénes fehérje szelet.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most... legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: 5 perc elmúlt délután, 5 óra, én pedig nyomom tovább a nagyobbnál nagyobb slágereket így a hétfői délutánban itt a Retro Rádióban. A mikrofonnál továbbra is Dénes Tamás. Érkezik hamarosan Lionel Richie, vagy éppen a Ladányben a 27. A legelején a Bananarama érkezik.

Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió 7 perc múlva lesz. Délután 17:30 a mikrofonnál Dénes Tamás. Az imént Levente jelentkezett, csak nem volt hajlandó élőadásban beszélni, de azt mondta nekem, hogy az M1-esen a Bécs felé igyekvők arra figyeljenek, hogy Győrt elhagyva egy jókora dugóba futhatnak bele, kb. 3-4 kilométeres a dugó hossza, mert a határ felé egy kamionnak eldurrant a kereke. Ez az oka a dugónak. Teljesen más téma az, hogy ugye jeleztem, hogy nagyon sokan indultak osztálykirándulásokra a mai nappal, ez ugye az osztálykirándulások hete az iskolákban, csak hogy szegények ma kifogtak egy meglehetősen hűvös napot, most is mindössze 20 fokot mutat a retro rádió hőmérője, holnap már sokkal melegebb lesz, 26 szerdán, akár 28 fok is lehet, az igazi forróság azonban a hétvégére köszönt be, szombaton 33-34, kapaszkodjanak vasárnap, akár 35-36 fokos hőség is lehet, legalábbis a hosszú távú előrejelzés egyelőre ezt mutatja, nálunk pedig hamarosan a Republic fog elszállni a kismadarával, itt lesz a Rockset is, előttük azonban ígyunk mindenre, jön a Csumba Vamba és a Tap Thumping itt a Retro Rádió.

0: közlekedési hírek.
1: Hamarosan Whitney Houstonnal és a Scorpionszal folytatom, most viszont közlekedjünk, 5 perc múlva lesz 3:46, kezdem az SMS-ekkel. Sziasztok, a Lébényi pihenő előtt torlódás az M1-esen Hegyeshalom felé, egy kamiont láttam vészvillogóval, balesetet konkrétan nem, de mind a két sáv beállt óvatosan. Andi írta, ugye azóta kiderült közben, hogy egy eldurrant kerék az oka. Aztán sziasztok, Attila vagyok, Békésen baleset, teljes az útzár, mentőhelikopter a Muronyi út felől. Végül M5-ös autópályán Kecskemétnél Budapest felé kigyulladt egy jármű, a torlódás jelentős, mivel mind a két sávot megállították. Illésnek köszönöm szépen a korábban megírt SMS-ét, de most már akkor megkaptuk. Az útinform annyit jelentett, hogy egy munkagép gyulladt ki a Kecskemét nyugat csomópont közelében a 87-es kilométernél, az M5-ösön a forgalmat meg is állították, 3 kilométeres mögötte a torlódás. Még egy hírem van, baleset történt a 4-es főúton, egy baleset elkerülése miatt hajtott árokba egy kamion kisújszállás és karcak között, vizsgálják a baleset körülményeit.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. 3 perccel járunk most már 3:46 után. Ne felejtsék ma este 8-tól Alba a házi presszó. Csabi ma esti vendége, dr. Németh Csaba élelmiszermérnök, aki szerintem talán tud választ adni arra, hogy miket fogunk enni mondjuk akár 20 év múlva, 40 év múlva, vagy akár 100 év múlva, hiszen egyre érdekesebb dolgok fogynak majd az élelmiszerboltok polcain, vagy egyre érdekesebb dolgok bukkannak fel. Mindez tehát este 8-tól itt a Retro Rádióban, ez pedig már a Scorpions és a Rock You Like a Hurricane. Tartsanak továbbra is velem!

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a folytatásban érkezik a két órás élő retro kívánság műsor az önök üzeneteivel és a legnagyobb slágerekkel. És persze mindehhez Nyerges Iza is kell, na meg rögtön a legelején a Bon Jovi. Én pedig ezzel búcsúzom már, a kívánok önöknek további szép estét, jó retro rádiózást. Dénes Tamást hallották, találkozzunk holnap ugyanitt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Hell Ice Coffee Latte 299 forint, törzsvásárlóknak a Karaván őrölt pörkölt kávé 1399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
5: Notino.
6: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
7: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
8: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
7: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
9: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
10: Június 19-én Neoton Familia koncert a Siófoki plázson. A koncert előtt DJ Dominik gondoskodik a hangulatról. Lásd siófok.hu.
11: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig.
12: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram tollet trapista sajt az önkiszolgáló pultban, csak 199 forint. További segítség a spóroláshoz, akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
13: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig, mindenhol.
14: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
15: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univert.
16: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: Hiperakúzisom van, nem bírom a hangos zajokat.
18: A tartozás összege 36 000 dollár.
19: Honnan szerzelte ennyi pénzt?
17: Megoldom.
1: Meglepetést fog okozni. Leo Woodall zseniális. Fordulatos thriller.
10: Mi történt magával, hangoló?
5: Nyisd ki a széfet.
1: A zongora hangoló. A mozikban.
8: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
2: Június 13 és 19 között.
8: Ez az!
2: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
3: A 30 éves Pennyben ez is nyerő.
6: Meg ez is! És ez is! Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között. Mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
1: A reklám után.
20: Társadalmi célú reklám.
21: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
22: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
20: Társadalmi célú reklámot hallottak.
23: Hírek a Retro Rádióban.
24: Nyári időnk lesz némi esővel, kiváló a tavaink vízminősége, Csalók élnek vissza a Nemzeti Nyomozóiroda nevével. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. A Népegészségügyi Központ mérései szerint a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó fürdőhelyeinek többsége a legjobb minősítést kaptam, ahogyan a folyókon kijelölt strandok jelentős része is. A szakemberek szerint a Duna és a Tisza fürdőhelyeinél az utóbbi években javuló tendencia figyelhető meg. Magyarországon 293 természetes fürdővizet tartanak nyilván, ezek közül tavaly 183 kapott kiváló minősítést, még mindössze 4 került a kifogásolt kategóriába. Érik a megy, de gyenge lesz a termés. Ebből a gyümölcsből egy átlagos évben 60 ezer tonnát takarítanak be. Most ennek nagyjából felére számítanak. Mondta el rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanácselnöke.
25: A fogyasztók ebből olyan szempontból kevesebbet fognak érezni, ha bár drága lesz a megy a piacokon. Egy 4-6 hetes szezon gyümölcsről van szó. Frissen keveset fogyasztunk belőle, már csak azért is, mert nagy konkurenciája a cseresznye, amit szívesebben fogyasztunk, mint a megyet. De a meggyel fagyasztott megy vagy megybefűt formájában találkozhatunk 12 hónapon keresztül a boltok polcain, és a szerény kínálat miatt várhatóan érdemi átcsökkenés a tavalyi drága megy gyárakhoz és megy termék árakhoz képest nem lesz.
24: Első fokon felfüggesztett börtönbüntetést kapott az akarat edző, aki 2024 nyarán felrúgott egy kisfiút a Szolnoki Kalandparkban.

0: alkalmaz ilyen eljárást. Holnap napos meleg időre készülhetünk, időnként gomoly felhőkkel. A nap második felében nyugat felől fokozatosan növekszik a felhőzet, és estétől egyre több helyen pattanhatnak ki záporok, zivatarok. Délután 24 és 28 fok várható. Szerdán és csütörtökön a sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, de a legtöbb helyen hosszabb napos időszakokra számíthatunk. A felmelegedés tovább erősödik, pinteken pedig már 29-34 fokos csúcsértékekre készülhetünk igazi strandidővel.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: Az M5-ösön a Kecskemét észak csomópontát építése miatt a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét irányban szűkített sávon halad a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett, tájékoztat az Útinform. Az M43-oson az M5-ös felé a 29-es és a 20-as kilométer között terelésre kell számítani, a külső sávot lezárták. Szeged térségében pedig felújítás miatt zárva van a Szeged észak Sándorfalva csomópont le- és felhajtó ága is. A 38-as főúton Toka és Tarcal között továbbra is burkolatfelújítás zajlik. A 2-es és a 7-es kilométer között több szakaszon felpályás lezárás van érvényben. A forgalmat jelző lámpa irányítja. Vezessenek óvatosan, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Két születésnapi köszöntés és egy csapat, akik Balatonalmádiban dolgoznak. Nos, ahogy hallják, rengeteg SMS érkezett már is a kívánság műsorba, úgyhogy pillanatokon belül csemegézek. Én Nyerges Izabella vagyok, a Bon Jovi zenekarral kezdünk. Csörögjenek bátran!

0: Retro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Ők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Szeretettel köszöntöm Önöket a mai június 15-i hétfői kívánságműsorban. Jó lenne, hogyha beszélgetnénk arról, hogy hogy sikerült a hétvége, kinek mi volt a programja, és az is érdekel, hogy ezúttal kit lennének meg, és mik azok a kedves gondolatok, amit a szeretteiknek szánnak. A kívánságműsor az egyik leginteraktívabb műsor itt a Retro Rádióban. Eszter SMS-sel következik. Felvidékről keresett meg, ő volt a legelső, aki írt nekem. Keresztapukámat, Moravcsik Norbertet szeretném köszönteni méghozzá a születésnapja alkalmából. Az üzenet a következő. Mindenből a legjobbat kívánjuk. Eszter, Ádám és a szülei az aláírás. Hello Izabella, anyukámnak, Szabó Mihályné Ildikónak Kótajba szeretnék küldeni egy slágert születésnapja alkalmából. Egy szuper számot. Kívánom neki, hogy legyen mindig ilyen boldog, mint most. Köszönünk mindent, szeretjük és puszilja őt az egész család, és még kis piros szívecskéket is rajzoltak vagy raktak az SMS-be. No hát a hasonló üzenetek természetesen nem csak írott formában, hanem telefonon is jöhetnek. A 0620 22 22 122-es számot használják. A szülinaposainknak

0: Sokat gondol valakire, üzenjen neki.
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Kedves Izabella, Balaton-Almádiban dolgozunk. 2 hete száműztek ide minket a főnökeink, de már látjuk az alagút végét. A héten már valószínűleg hazamehetünk, de legalább szól a Retro Rádió egész nap, süt a nap, a lányok pedig nagyon szépek a strandon. Munka után megnézzük azt is, hogy milyen a víz. Én Jani vagyok Varsányból, és a kollégáimnak szeretnék küldeni egy szuper jó számot. Tanita Tikárám énekel a Retro Rádióban, és közben megérkezett az első hívás is. Jó estét!
1: Jó napot, Nagy Bence vagyok, 12 éves, és nagyon meglepődtem, hogy elsőre sikerült bejutnom.
0: Szerencsés vagy, kinek szeretnél meglepetést küldeni?
1: Az osztálytársaimnak, családomnak, igazából az összes ismerősömnek.
0: És melyik suliba jársz, elmondod nekünk, hogy honnan telefonálsz pontosan?
1: Jelzbelénybe, a Bercsényi Miklós általános iskolába.
0: És melyik az osztály, ahová jársz?
1: A 6. B.
0: Szuper, így már magukra fognak ismerni, és mi az, amit a szeretteidnek üzennél, a családtagoknak, meg az osztálytársaidnak? Mik azok a kedves gondolatok?
1: Családomnak, meg rokonaimnak az, hogy nagyon szeretem, meg örülök, hogy itt vannak velem, az osztálytársaimnak pedig, hogy nagyon jó barátok.
0: Nagyon szépen összefoglaltad, kellemes vakációt neked előre is, majd most már hamarosan szerintem vége a sulinak. Tanita Tikárám a szeretteidnek és az osztálytársaidnak énekel, meg persze neked.

0: Metrórádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágere.

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Ez a kívánság műsora. Jó hír az, hogy önnek is sikerült bejutni a Parancsoljon. Miben segíthetek?
1: Szia, én Gábor vagyok Szexádról, és a számon szeretnék küldeni Martocsa Mariettának azra az üzenet, hogy holnap lesz a születésnapja, 40. születésnapja, és azra az üzenet, hogy nagyon-nagyon sok boldog születésnapot kívánok neki még 1000 évig.
0: Jó, nagyon cuki vagy, és hogyan fogtok ünnepelni, tudtok-e találkozni személyesen?
1: Hát velem vagyok, igen. Csak holnap dolgozik, és azért szeretném most a mai nappal előre meglepni.
0: Értem, és holnap nagyon sokáig dolgozik, tehát később végez, nem is tudtok semmit se csinálni?
1: Hát sajnos nem.
0: Akkor mai nap hétvégén most bepótoljátok.
1: Igen, főzünk, meg beszélek ki valami kis ajándékot.
0: Főzőcskézés és ajándék. Tökéletes, nem kell lennél szebb, meg jobb program. Köszönöm, hogy hívtál. Kim Wilde-dal fogjuk megköszönteni az ünnepeltet. Előre is sok boldogságot és jó egészséget kívánok neki.

0: 0622 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jött egy csomó SMS, az egyikben valaki szívesen ismerkedne. Hello Izus, szeretnék egy szuper jó slágert, hogy feldobja a délutános műszakot. És egyúttal üzenem a 26A sofőrjének, hogyha még aktuális, én szívesen kávéznék. Kedves Izabella, Dávidnak hívnak, nagyon boldog vagyok, hiszen végre hosszú idő után várandós a kedves feleségem. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem, és boldoggá tett. Neki kérek egy számot, hogyha lehet. Üdv neked innen Marcaltőről. Puszi neked, nagyon jó a műsor. Dávid, szeretettel gratulálok, ez tényleg csodálatos hír. Evelyn pedig azt írja, hogy ma van a születésnapja, és ez alkalomból szeretné saját magát meglepni egy számmal. Nem bízom a véletlenre, így fogalmazott, és mindenki másnak is szóljon, aki egy napon született velem. Evelyn, Isten éltesen, sok boldogságot kívánok neked a Survivor slágerével!

0: Ez az Eye of the Tiger a kívánságműsorban a hírek után, ahol a 0620-22-22-122-es szám a kívánságműsorban este 8-ig él.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis
4: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
5: Spórolj az Euronics nyári árzuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. Az LG 165 centis NanoCell TV most mindössze 139.900 forint június 17-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics. Ez ennyi.
6: 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Találkozik két zenész.
7: Rögtön láttam rajtad, hogy nem egy sima fiú bandás csávó vagy.
8: Te meg túl jó vagy mulató zenésznek.
6: Az egyik sztár, a másik lúzer.
9: Ez az én dalom, én írtam.
10: Szerinted olyan könnyű slágert csinálni egy dalból?
6: Paul Rudd, Nick Jonas. Életem legjobb száma a mozikban.
11: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
12: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a vöröshagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
14: Barna gesztenye, kicsi a szeme.
15: Nem, pont fordítva.
14: Hogy barna kicsike, szeme gesztenye.
15: Inkább folytasd a homlokzat színezését. Az legalább jól áll. Cemix Color Compass homlokzati színezőrendszerek. A legújabb sláger.
16: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
17: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
18: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17.000 belföldi szállás bomba jó áron!
17: Ugrunk egy bombát!
18: Szállás.hu. Úgy is tett!
19: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a Libri.hu oldalon.
20: Buongiorno!
21: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
22: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig az édesburgonya kilója 44% kedvezménnyel csak 555 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
1: A reklám után.
23: Hírek a Retro Rádióban.
24: Alaptörvény 8 éves limit a kormányfőknek. Társadalmi egyeztetés indul az új tanévről. Őzmentés a Dunán harmadszorra sikerült. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. 8 évben maximalizálta a miniszterelnöki megbízatási időtartamát az országgyűlés. Az alaptörvény elfogadott módosítása szerint nem választható kormányfővé az, aki összesen már legalább 8 évet töltött a tisztségben. A változtatás emellett megszünteti a szuverenitásvédelmi hivatal létrehozását megalapozó rendelkezést, és kimondja azt is, hogy visszaszáll az államra a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak juttatott állami vagyon az alapítvány megszűnése esetén. Az alaptörvény módosítása a kihirdetést követő napon lép hatályba. Társadalmi egyeztetésre bocsátották a következő tanévrendjét. A tervezet szerint a 2026-27-es tanév szeptember 1-én kezdődik és június 18-áig tart. A dokumentum a szünetek és az érettségi időszakok időpontjait is tartalmazza. Újdonság, hogy bevezetnék a diákok hangja témanapot, emellett csökkentenék a kompetencia mérésekben érintett tantárgyak és évfolyamok számát. A tanítás nélküli munkanapok száma 6-ról 5-re csökkenne, amelyek közül egyet a diák önkormányzat használhatna fel pályaorientációs célokra. A mezőgazdasági generációváltást segíti a gazdaságátadási pályázat újabb szakasza, amely csütörtöktől nyílik meg. Az idős gazdálkodók visszavonulását támogató program iránt nagy az érdeklődés. Tudtuk meg Pesti Csapától, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai, vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatójától.
0: A 60 év fölötti gazdálkodó pályázhat a gazdaság átadásra. Ez arra hivatott, hogy a mezőgazdasági termelésből kivonuló idős embereket egy fix összegű támogatással segítse. Ennek a tervezett keretösszege 10 milliárd forint, a támogatási összeg annak az üzem méretének a függvénye, amit átad. Ennek legalacsonyabb értéke 4 millió forint, legmagasabb értéke 20 millió forint.
24: Több órás mentő akció után sikerült kimenteni egy űzet a Dunából Budapesten. Az állat vasárnap reggel sodródott a folyóban a Margit híd közelében. A vízi rendőrök kétszer is partra terelték, az őz azonban mindkét alkalommal visszaugrott a vízbe. Végül a Batthyányi térnél sikerült biztonságosan befogni, majd a hármas határhegy térségében szabadon engedték. A kimerült állat néhány bizonytalan lépés után eltűnt az erdőben. Holnap még sok napsütés várható a fátyol és gomoly felhők mellett, de estére nyugat felől egyre több felhő érkezik. Napközben csak elszórtan, estétől viszont növekvő eséllyel fordulhat elő zápor vagy zivatar. A hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Az előrejelzések szerint szerdán és csütörtökön is marad a nyárias idő sok napsütéssel, de helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Úgy tűnik, pénteken tovább fokozódik a meleg, a csúcs hőmérséklet már többfelé meghaladhatja a 30 fokot.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
24: Az M1-esen Biatorbágy és az M0-ás csomópont között Budapest felé továbbra is terelés van érvényben a szélesítési munkák miatt. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra irányítják, ahol irányonként két sáv járható. Az átterüléseknél fokozott figyelemmel közlekedjenek, tájékoztatják.

0: Budapest legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Mellé Marika néninek szeretne kérni egy számot a Kívánság műsorban, aki sokat hallgatja a Retro Rádiót, azt üzeni neki, hogy fel a fejjel, és nagyon imádja. Az ajándékslágerről a Survivor gondoskodik, ez az Eye of the Tiger, én pedig várom a hívásaikat.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Újabb SMS-ek érkeztek a kívánság műsorba. Az egyiket Norbi írta. Hello, Prágából kereslek most, Izabella, és kérek szépen egy jó zeneszámot. Sebők Ádámnak Gömörfalvára, a 18. születésnapja alkalmából. Mindenből a legjobbakat kívánjuk neki, az aláírás az egész család. Szia, Izabella! Szikszai Móninak szeretnék küldeni egy szuper jó számot, akit október 16-án elveszek feleségül. Üzenem neki, hogy a világon mindennél jobban szeretem. Apácska aláírással érkezett az SMS, és van velem valaki a vonalban is. Halló, halló!
1: Szia, Iza! Jó estét kívánok! Szellem vagyok, meg Zümi, és a hétvégén sikerült a halászlé, amit csináltunk, nagyon finom lett. Ennek az örömére a páromnak szeretnél kérni egy számot Rászkevérről, és hogy nagyon szeretem.
0: Igen, emlékszem, hogy beszéltük a múlt héten, hogy életedben először készítesz halászlevet, hát akkor ezek szerint ez megy, mint a karikacsapás. Örülök neki, hogy jó lett.

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Újabb születésnapost köszöntünk meg a hétfői kívánságműsorban. Kedves Izabella, a férjemet, Tamást szeretnénk meglepni. A születésnapja van. Kívánunk neki sok boldogságot. Az aláírás fia Tamás, lánya Noémi és felesége Lívia Szanyból küldték az SMS-t. Az az üzenet, hogy nagyon-nagyon szeretik és örülnek, hogy van nekik. Madonna fog énekelni a szülinaposnak, akinek én is jó egészséget kívánok, és előtte viszont még beszélgetek is egy retro hallgatóval, ugyanis hívni is lehet a kívánságműsort. Jó estét!
1: Jó napot kívánok! Most hallgattam ezt a kívánságműsort. Ja, felesztem, hogy elnézést. Szeretnék egy számot kérni, ha máma nem, akkor valamelyik nap.
0: Kinek szeretné üzenni vele, Ferenc?
1: Az unokahúgomnak. Hát kedves gondolatom, hogy majd megyek. Istenem, szeretem. Amúgy még Aván, Aurel Györgyné, Laposza Irén, annak szeretnék egy üzenetet küldök neki.
0: Oké, és megbeszéltük. Akkor Irénkének, Madonna énekel ez a Material Girl a Retro Rádió kívánságműsorában.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Metro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádiómnak kívánságműsort a 0620-22-22-122-es számon érik el, ha mégsem, mert akkora a tömeg, és állandóan foglaltat jelez a vonal, amikor próbálkoznak, akkor legyenek kedvesek a holnapi napon este 6-kor visszahívni, ennyire egyszerű. Jó estét!
1: Jó napot kívánok! Szia Izabel, Árvi Sándor vagyok. Egy számot szeretnék küldeni a barátaimnak.
0: Igen, sorolt felé szíves, hogy kikről van szó, név szerint.
1: Hát a Skócinak, az Attilának, Pistinek, így a szobatársaimnak. Meg az izének szeretnék küldeni, a Druskóci Tibornénak.
0: Jó, és mik azok a kedves gondolatok, amit a barátaidnak üzennél?
1: Hát kezdelem őket, szeretem őket, köszönöm szépen.
0: Én is a hívásodat. Jön az ajándékslágér, amit közösen hallgatunk meg, Justin Timberlake énekel.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádiómnak kívánság műsort az Abaházi Presszó ígérik el. 8-kor fogom átadni a terepet Csabinak, addig viszont még lehet üzenni a szeretteiknek. Jó estét kívánok!
1: Jó napot kívánok! Mónika vagyok Kanadából, Szent Albertből, Alberta államból. Mi is hallgatjuk itt a Retro Rádiót, és én is szeretnék küldeni a barátainknak Torontóba, akik szintén hallgatják, és Magyarországra, Szolnokra, a barátnőmnek.
0: És mit üzennél a szeretteidnek? Mik azok a kedvességek?
1: Hát, hogy nyár van, élvezzék a kikapcsolódást, hiányoznak, és jó lenne, ha itt lennének velünk, vagy mi lennénk Magyarországon, de sajnos most ez így nem lehetséges, úgyhogy ezért szeretnénk nekik egy jó retro dalt küldeni.
0: Szuper, és mikor találkoztok legközelebb? Van-e már terv ezzel kapcsolatban?
1: Nincs, hát mindenféleképpen szeretnénk minél hamarabb, ahogy az ügyeink Budapestre szólítanak, akkor mindenképpen fogunk a családunkkal találkozni, és a torontói barátainkkal, akik majd jönnek meglátogatni ide minket.
0: Szuper. Még egy utolsó kérdés, hogyan fog alakulni a nyár, mentek-e valahová pihenni?
1: Hát elvileg Benzbe tervezzük, hogy megyünk a barátainkkal, és British Columbiába a Rocky Mountain-t megnézni, a termálfürdőbe, szintén Benzbe. Hát ennyi, és ezt augusztusra tervezzük. Azon kívül augusztus 22-én kimegyünk a Pigeon Lake-re, ahol a magyar katolikus felekezet bográcsolást tart, ahová mindenkit szeretettel meghív, úgyhogy ott fogunk egy két magyaros bográcsos ételt készíteni.
0: De jó, nagyszerű, érezzétek magatokat fantasztikusan. Köszönöm, hogy megosztottad velünk mindezt, és akkor a barátoknak, a családtagoknak, a

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Nagyon úgy tűnik, hogy ennyien fértek a ma esti kívánság műsorba. Érkezik az utolsó úriember, vagy fiatalember, ahogy tetszik. Halló, halló!
1: Jó napot! Én Horváth Zsombor vagyok, és a nagymamámnak szeretnék üzenni, hogy most volt műtétje, és minél előbb gyógyuljon meg.
0: Nagyon aranyos vagy. Mi a maminak a keresztneve? Hogy hívják őt?
1: Klári
0: mami. Oké, és mikor találkoztok legközelebb? Lesz-e közös vakáció, nyári szünet?
1: Lesz. Hát, majd megyünk moziba, nézni fogunk filmet, meg hát sokat fogunk röhögni.
0: Nagyon helyes, akkor kívánom, hogy Klári mami mielőbb felépüljön. A Honeybees slágerével fogjuk őt megköszönteni. Veled beszélgettem utoljára a kívánság műsorban.

0: Ez a legnagyobb hős, ami már az Abaházi presszonyítánya is egyben. Mi holnap este 6 órakor találkozunk legközelebb, akkor folytatódik a kívánság műsor. Puszi, Nyerges Izabellát hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most az Algida Smile gyérkrém 1499 forint. Három termék vásárlásakor az Oké Rudi 119 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 ezer forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
4: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
5: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
6: Anya, mikor jár erre a Family Frost autó?
7: Honnan tudjam, fiam? Mi vagyok én, egy Family Frost applikáció?
8: Töltsd le az applikációt, és mi értesítünk, ha a közeledben járunk. Vásárlásaid után pedig pontokat adunk a kiemelt kedvezményekért. Kövesd a kínálatot, az akciókat és az autót az appon.
9: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a vörös hagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: Buongiorno!
12: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben is a fiat.hu oldalon.
13: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
14: Notino.
15: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedbe multifokális lencsét minden távolságra 67500 forint helyett 33750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
16: Spórolj az Euronics nyári árzuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. Az LG 165 centis NanoCell TV most mindössze 139.900 forint június 17-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics. Ez ennyi.
17: Legyen kék az ég, legyen zöld a fű.
18: Fordítva.
17: Üfödlőzne gyelgéz a kék a
18: nőtje. Inkább hozd a következő vödröt. A homlokzat nem színezi ki magát.
19: Cemix Color Compass homlokzati színezőrendszerek. A legújabb sláger.
20: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig az édesburgonya kilója 44% kedvezménnyel csak 555 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
1: A reklám után.
21: Hírek a Retro Rádióban.
22: Kissé változékony, de meleg nyári időnk lehet. Górcső alatt az airfryerek. Idén is mehetünk a horvát tengerpartra vonattal. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Hétfőtől Vaskuti Gergely felel a legsúlyosabb gyermekvédelmi bántalmazási ügyek kivizsgálásának összehangolásáért. A pszichológusként és kriminológusként is dolgozó szakembert Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter bízta meg miniszteri biztosként. Vaskuti Gergely gyermekotthonokban szerzett tapasztalatot, kutatásai pedig a gyermekek kizsákmányolására és a fiatalkori bűnözésre is kiterjedtek. Feladata az lesz, hogy feltárja a súlyos gyermekvédelmi ügyek teljes hátterét. Az airfryereket ellenőrzi a fogyasztóvédelem. Azt vizsgálja, hogy a forró levegő sütők energiafogyasztása megfelele az Európai Uniós környezettudatos tervezési technológiának, mondta el rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
0: Szigorú Európai Uniós jogszabályok vonatkoznak arra, hogy minden berendezésnek biztosítania kell egy olyan üzemmódot, amely hálózatra csatlakoztatva alacsony energiafogyasztást garantál, amikor a készülék nincs használatban. Tehát amit itt vizsgálunk, az a készenléti energiafelhasználás csökkentése. Ugye nem volt korábban ilyen vizsgálat, tehát összehasonlítási alapunk nincsen. Pont azért próbáljuk nagyon széles körben a mintavételeket elvégezni, hogy teljes körön lefedjük azt a piacot, ahol ezek a termékek megtalálhatóak.
22: Az Európa Tanács is kivizsgálná a szarajevói embervadásztúrák ügyét. A gyanú szerint külföldiek pénzért vehettek részt civilek elleni lövöldözésekben a boszniai háború idején 1992 és 95 között. A mesterlövészek minden tizedik áldozata gyerek volt. Az ügyet egy dokumentumfilm és több feljelentés nyomán kezdte vizsgálni több európai ország hatósága. A feltételezések szerint egyes külföldiek a várost körülvevő magaslatokról lőhettek a civil lakosságra. Szarajevó csak nem 4 évig tartó ostrom alatt mintegy 11 000 civil vesztette életét, 14 000 gyermek pedig megsebesült. Idén is vonatozhatunk a horvát tengerpartra. A közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán jelezte, a Dunakeszi járműjavító csődje miatt úgy tűnt veszélybe kerül a szolgáltatás, de sikerült elhárítani a problémát bérelt kocsikkal. Vitézi Dávid közölte, a vonatok július 3-a és október 2-a között közlekednek majd Budapest és Split között. Holnap napos meleg időre készülhetünk, időnként gomoly felhőkkel. A nap második felében nyugat felől fokozatosan növekszik a felhőzet, és estétől egyre több helyen pattanhatnak ki záporok, zivatarok. Délután 24 és 28 fok várható. Szerdán és csütörtökön a sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, de a legtöbb helyen hosszabb napos időszakokra számíthatunk. A felmelegedés tovább erősödik, pinteken pedig már 29-34 fokos csúcsértékekre készülhetünk igazi strandidővel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
14: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 8 után néhány perccel indul az Abaházi Presszó. Ma esti vendégem nem egy celebritás, de egy mindenkit érintő témával foglalkozunk. Vendégem ugyanis dr. Németh Csaba, élelmiszermérnök. Töltöm az italt, indítom a zenét és kezdem.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mai beszélgető társam dr. Németh Csaba, élelmiszermérnök, címzetes egyetemi tanár. Nagy szeretettel üdvözöllek, szia!
2: Szia, örülök, hogy itt lehetek.
1: Őszinte leszek hozzád, amikor valaki kimondja azt a szót, hogy mérnök, akkor hát valószínűleg ez ilyen gyerekkoromból fakad, megjelenik előttem egy kép, ahol egy mérnök áll sisakban, valami hatalmas nagy tervrajzal a kezében, vagy egy ceruzával, ahol tervrajz van, bakancsban, és nem tudom, valami munkásruhában valamit tervez. Nekem a mérnök az mindig egy ilyen. Nehéz azt elképzelni, hogy egy élelmiszermérnök ugyanilyen ornátusban azt mondja, és akkor kész az étel. Tehát, hogy egy élelmiszermérnök nem ilyen mérnök.
2: Szerintem egyébként nagyjából a kép jó, és kapáról volt is egy asszociációm, tehát az egyik az, hogy hát ugye mi tényleg nem métereket mérünk, bár néha az is szükséges, mondjuk egy gép telepítésnél, de azt mondjuk, hogy a tej, vagy a tojást, vagy ami hány fokon, hány percig, vagy milyen hőmérsékleten hány percig lett hőkezelve, és az biztonságos-e, azt ugye ki kell kalkulálni. A másik meg, ami egy ilyen, lehet, hogy ezt nem is kéne így mondani, de hogy ami a, mondjuk az építőmérnökökkel egy közös tulajdonság, hogy amikor ami nagyon újat csinálunk, akkor számolunk, kalkulálunk, de majd a jövő dönti el, hogy az jó vagy nem, és ugye erre egy ilyen egyszerű példát mondok, amikor mondjuk van egy teljesen új élelmiszer, teljesen új összetevőkből, és nem tudjuk, hogy mondjuk, amivel nincs rá ugye precedens, hogy azt sok ideje enné fel, aki fontosan, azt akkor mindig izgulunk, hogy mi is fog történni, valaki ilyen étkezést folytat, és mondjuk erre egy példát mondjuk az építészmérnökök ugyanígy vannak, hogy ugye mindig mondjuk, hogy a panelházakat mondjuk 50 évre tervezték, de sose voltak előtte panelházak, tehát az, hogy most mindenki várja, hogy most 150 évig, 200 évig jó, tehát hogy igazából abszolút rokon szakma.
1: És ezt értem is, hogy egy gyereknek mondjuk gyerekkorban megtetszik az, hogy mérnök leszek, ha nagy leszek. De az, hogy élelmiszermérnök leszek, ha nagy leszek, valószínűleg ilyet nem mond egyik gyerek sem.
2: Nem, azt szerintem abszolút tehát hogyha így lehet mondani, és nem is kellett ők kétségbe esetnek, hogyha valaki egy 16 évesen, vagy valakinek a 16 éves fia nem mondja, hogy élelmiszermérnök akar lenni, hát én 16 éves koromban már soha nem fociztam, de akartam focista lenni, akartam költő lenni, akartam minden lenni, de élelmiszermérnök nem, ez valamilyen szinten egyébként így bele lehet mondani, hogy egy ilyen szülői ugye indítatás is volt, hogy mind a két szülőm szüleim agrármérnökök. És igazából nekem az is volt az érdekes, amikor élelmiszermérnök lettem az iskolába, akkor talán ugyanazt éreztem, mint a egy történelem tanárnak a gyereke történelem órán, hogy mondanak adatokat, mikor volt az első, meg a harmadik punháború, és akkor hú,

0: ő ezt rég tudja, hiszen egyfolytában a szüleivel a múzeumot kell járni, ragad rá ez az. Nekem ez ugyanez volt az egyetemi mondjuk biológia órán, vagy a ilyen élelmiszeripari alapanyag ismereteken, mondjuk a tojásra vonatkozom, vagy egyébként, hogy én ezt hallottam, és onnantól kezdve jött meg igazából a szakma iránti szerelmem.
1: Tehát akkor neked ezek szerint könnyű volt ezt megtanulni, mert otthon a szüleid hazavitték a munkát, vagy erről beszélgettek, ami a munkájuk volt?
0: Igazából, ha azt nézem, akkor még nagypapám, meg nagybátyám is agrárműnök volt, tehát ilyen szempontból szerencsés helyzetben vagyok, de ugyanakkor meg ugye, most így gondolkozom, hogy mit lehet úgy mondani, hogy senkit ne sértsek meg, de meg hogy az élelmiszermérnök ugye hallgatók vagy élelmiszermérnöknek minél többen jelentkezzenek, azért persze vannak olyan száraz tantárgyak, amikről nem lehet beszélgetni otthon, tehát ilyen, hogy milyen az ultraszűrés, fordított ozmotikus szűrés, vagy ozmotikus szűrés, meg hogy mikor kristályosodik ki egy anyag. Hát ez
1: felkeltetted az érdeklődésem.
0: Igen, ez ilyen szörnyű matematika, viszont valaki imádja, tehát az olyan szakirányba megy, és azt látni kell, hogy az élelmiszeripar ez egy annyira hatalmas nagy terület, hogy mindenki megtalálja, hogy ő mit szeretne, tehát ugye onnantól kezdve akár logisztika,
1: gyártás. Az egyetlen iparág, amiben tényleg a föld minden lakosa érintett. Teljesen mindegy, hogy csecsemő, férfi, nő, bárhol él, öreg, tehát hogy mindenki érintett, mert mindenki eszik.
0: Abszolút, és egyébként hozzá kell tenni, hogy vannak, tehát hogy szokták az élelmiszeripart és akár az agráriumot is szidni, hogy minek ez a tudományoskodás, meg minek ez a fejlődés, és ilyenkor mindig, mikor elhangzik ez is, hogy gyakran, hogy mondjuk minek műtrágyázzuk a földeket, milyen szörnyű lenne, és csak úgy érdekességként, hogy ha most olyan 8 milliárd ember van lassan több is a földön, és hogyha mondjuk nem lenne műtrágy, és ez a sok-sok dolog közül egy dolog, akkor 4 milliárd ember tudna eltartani a földünk. Tehát egyszerűen vannak...
1: Tehát az élelmiszerek... műtrágya nélkül 4 milliárd ember tudnának etetni.
0: Így van, tehát ugye, amikor vannak ilyen ugrások, hogy az emberek száma a Földön mitől nő, mitől van rá lehetőség, hogy nőjön, akár ugye ami egészségügyi innováció, az egyik ilyen volt, és ezt most én abszolút semmi közöm a műtrágyhoz, meg a Magyar Földek egyébként is, hogy 30 millió embert is eltartanák, tehát nincs ezzel ilyen probléma, csak ugye maga ez az élelmiszer, agrármérnökség, egy fontos szerepe az egész világ alakulásának, és igaziból, ugye, amikor romantikusan azt mondjuk, hogy milyen jó volt, amikor két tyúk kapirgált a kertbe, és 4 szár kukorica szökkent szárba, és akkor ugye felette meg a napsütőt, ez teljesen így van, csak igaziból a mai világ már egy kicsit ennél nem így működik.
1: Neked az kötelező volt, csak most visszatérve a szülői vagy a családi háttérhez, hogy te is ezen a pályán indulj el? Tehát soha nem volt benned egy ilyen lázadás, hogy én nem tudom, én nem leszek agrármérnök, nem leszek élelmiszermérnök, én nem tudom, pék leszek, vagy bármi.
0: Nem, egyébként, hogyha most ilyen nagyon így nézhetem a dolgot, akkor én tényleg imádtam az irodalmat, és bennem abszolút ez a költő. Tehát 17 évesen mindenki ugye gyakorlatilag költő akar lenni, vagy rockzenész, hogy valakinek ez megadatik.
1: Igen.
0: Egyébként nekem ha belegondolok egy ilyen kis 2 perces kitérőbe, hogy a költészet iránti elkötelezettségemet az vetette félre, hogy volt egy de abszolút imádtam verseket írni, és jártam ilyen felolvasó estekre, és ugye 18 évesen az ember, vagy 17 évesen mindig társaságot is maga köré vont, tehát sok havert magammal csábítottam ezekre az eseményekre, és emlékszem, hogy egy kedves költőnek ugye volt, hogy versfelolvasás lesz, azt még nem tettem össze agyba, hogy ez miért a budapesti román nagykövetségen van, és amikor leültünk mellettem balra, jobbra tényleg 2 haver, és bemondták, hogy most a híres költő verseit román nyelvű fordításba először hangzanak el, és ott ültünk egy órát, és semmit nem értettünk. akkor egyszerűen nem ismertem utána balra-jobbra nézni, mert csúnyán néztek rám, és gyakorlatilag ez vetett véget a felolvasó estes pályafutásomnak.
1: Ó, pedig micsoda költő lehetett volna belőled.
0: Én abszolút így érzem,
1: igen. Tartunk egy kis szünetet, és aztán folytatjuk dr. Németh Csaba, a vendég itt a Retro Rádióban, az a

0: Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Dr. Németh Csaba élelmiszermérnök, a mai beszélgető társam. Most egy kicsit így megismerkedtük veled, hogy hogy lettél élelmiszermérnök. Egy élelmiszermérnöknek hol zajlik? Tehát hol van neked a munkahelyed? Az egy labor, vagy te folyamatosan jössz-mész a nagyvilágban? Tehát hol dolgozik egy élelmiszermérnök?
2: Igen, ugye ez is szerintem úgy van, hogy mondom, maga az élelmiszermérnök szakma annyira szerteágazó, és itt tényleg ugye arra kell gondolni, hogy akár egy élesztőgyár is, aha, akár egy nagy szénsavas üdítőgyár is, de akár egy élelmiszer minőség ellenőr laboratórium is élelmiszermérnököktől hemzsek, hogy nagyon változatos. Én úgy gondolom, hogy én nagyon szerencsés helyzetben vagyok, mert egy kutatásfejlesztés, ami főleg foglalkoztat, és pont ezért van ez az egyetemi szál, amit szintén nagyon szeretek az életembe. De igen, tehát gyakorlatilag az élelmiszermérnökség szerintem annyira egy dinamikusan fejlődő tudományág, vagy terület, hogy gyakorlatilag az, hogy mondjuk az ember vásárokra járjon, lássa az abszolút új innovációkat, ez nagyon fontos, tehát szerintem az egyik legdinamikusabban fejlődő terület a világon, tényleg maga az élelmezés.
1: De ez azért van, mert egy korábbi nyilatkozatodban hallottam ezt, hogy az élelmiszeripar valójában csak leköveti az igényeket, tehát hogy nem az élelmiszeripar diktálja a trendet, hanem leköveti a fogyasztói igényeket.
2: Abszolút így van, tehát hogy én úgy gondolom, hogy ugye egyre több igény van, és ugye mondjuk ebbe az is van, hogy az élelmiszeriparral szemben ugye egyre fokozódnak az igények, tehát mint ezt is szoktam így mindig mondani, hogy régen az emberek sokkal jobban beletörődtek abba, hogy mondjuk gluténérzékeny, vagy tejfehérje allergiás, és akkor nem ett túrógombócot, nem ett eszterházikrémes. Ma már mindenkiben van egy ilyen elvárás az élelmiszeriparral szemben, hogy rövid, minél rövidebb, de minimum középtávon ez egy megoldás legyen. És
1: tehát hiába van bármilyen érzékenységem, hadd egyem én is ugyanazt, amit mások is esznek, hiába van nekem mondjuk tejfehérje érzékenységem, hadd egyek én is túrót.
2: Igen, például nekem az egyik ilyen főkutatási téma, amelyik az a tojásfehérjéből tejtermék helyettesítőket fejleszteni, és ugye ezek néha összetettebb kérdések is, és néha nem is tudjuk, hogy mekkora számokról van szó. Egyébként gyakran az emberek se tudják, hogy mekkora számokról van szó, mert annyi, ugye mondjuk rejtett allergiás van, de csak ugye maga a folyamat, hogy mondjuk ha valaki egy tejfehérje allergiás, akkor csinálunk neki egy alternatívát, akkor mondjuk a több tízezer embernek egy megoldást adtunk. De ugyanakkor jön a következő is, de ez mondjuk a növényi alapon készült, az teli van szénhidráttal, és akkor mi van a tejfehérje allergiás cukorbetegekkel, és akkor nem vagyok, mondjuk a tojásfehérjében nincs cukor, akkor avval így lehet készíteni, és ezek úgy egymást érik ezek a hatások. Az más is, hogy az élelmiszeripar gyakran olyan termékeket fejleszt ki a célcsoportoknak, ami máshol lesz igazán ugye trendi, ahol sokat fogyasztanak, és erre a példa az, hogyha van mondjuk egy tejfehérjementes, cukormentes túrógombóc, az lehet, hogy nem is a ételérzékenyeknek, hanem mondjuk a testépítőknek lesz a legnagyobb szám, akiknek zsír és cukor, szénhidrát nélkül tudnak értékes fehérjét bevinni.
1: Azt tudom, hogy neked a tojás az az a központ.
2: Abszolút.
1: Minden a körül forog. De miért? A tojás az mit tud az összes többi élelmiszerrel szemben?
2: Igen, akkor ez is egy ilyen örök mondatom, hogy a tojás szövetségnek elmondott a tojás maga a csoda, és olyan kukori és kotkoda óta
1: meg tudjuk. Én ezt a dallammal együtt hallottam, igen, ahogy mondtad.
2: Tojásból
1: lesz a csoda.
2: Igen, és igazából ez egy etalon élelmiszer, tehát ugye, hogy amikor van egy ilyen mértékegység nélküli százas skála, hogy melyik élelmiszernek a emberi szervezet számára a legjobb a fehérje hasznosulása. A tojáshoz egyedül az anyatej mérhető, ami ugye, ha azt nézzük, hogy egész életen át nem kísér minket, akkor a egész életen át velünk lévő fehérje források közül a tojás a csúcs. És egyébként nem akarok ilyen nagyon ilyen demagóg lenni, nehogy azt mondjuk a csirkemell, vagy mondjuk a harcsa az aztán nagyon elmarad, de csak ez a csúcs, és talán az, hogy mondjuk magában a fehérje, az tényleg egy nagyon szárazon, zsírmentesen fogyasztható, és ugye valamilyen szinten szerintem a tojás tojásra nagyon is rá van a szervezetünk így specializálódva. És ugyanúgy nem lehet, hogy magukat így néha háttérbe szorítjuk, de ugyanúgy gyakorlatilag mik voltak a legkönnyebben elérhető nyersanyagforrások, vagy az ilyen magos fűgyűjtés a emberek számára, meg maga a tojás, ahol a különböző madarak tojásai az mindig ott hevertek, kiváló tápanyagforrásként van benne vas, szinte végtelen kálcium
1: mennyiségben. Igen.
2: Így van, tehát ez erre nagyon, nagyon jól specializálódott az emberi szervezet.
1: Jó, beszéljünk még a tojásról, meg persze fogunk beszélgetni minden másról, de a tojással kapcsolatban vannak még kérdéseim. Jó, kis szünet után folytatjuk itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Dr. Németh Csaba, élelmiszermérnök a mai vendég, és én tudom, hogy a tojással kapcsolatban hát nálad szakavatottabb emberrel nem is beszélgethetnénk, és de a tojással kapcsolatban mindig azt mondják, hogy hogy ha például a koleszterinről van szó, akkor akinek magas a koleszterinje, az ne fogyasszon tojást. És én tudom, mert én hallgattam veled egy csomó riportot, hogy ez téves, de honnan ered ez? Tehát, hogy van valami másik lobby, aki azt mondja, hogy ne a tojást ett, hanem valami mást ett. Tehát, hogy került a koleszterin meg a tojás az egy mondatban bele?
2: Igen, én most ugye egyfőleg szerintem sajnos ez még nem is lobbiról és nem is érdekről van szó, és akkor kapásból most az összes élelmiszermérnököt így lából lövöm ezzel a mondattal, hogy ez egy teljesen téves kutatásból, több tíz év előtti téves kutatásból, egy nagy amerikai egyetem kutatásából indult, ahol kimutatták, hogy egy kísérlet során az állatok, amik jóval több tojást fogyasztanak, mint azok, amik nem fogyasztanak, hamarabb elpusztulnak. És ugye ez a hír teljesen belement az emberek fejébe, mindenhol leadták. És ugye sok-sok évvel később nézték meg jobban ezt a kutatást, és a kísérleti állata a nyuszi volt, és ugye a nyuszinak a húsvéten kívül semmi köze nincs a tojáshoz, és ugye tehát a nyúl az általában nem egy természetes tojásfogyasztó, így...
1: Igen, nem ő fogja kirabolni a madárfészkeket.
2: Így látjuk, hogy a mezei nyuszi a sas fészkét kifosztja, tehát igen. Ugye...
1: Hát bár ahogy a rolleresekkel bánik, tehát... Bármit elképzelünk most már a nyulakról.
2: Igen, utóbbi hetek...
1: Igen, az nagyot ment.
2: Eseményei tükrében most már ezt végig kell gondolnom, igen, ezt a sztorit.
1: Tehát lényeg az, hogy ebben az állatkísérletben az állat maga az nyúl volt, és a nyulak, amelyek tojást ettek, hamarabb elpusztultak, mint akik nem.
2: Így van, de ugye gyakorlatilag a nyúl erre nem nincs erre kitalálva, hogy az ember viszont ugye ki van erre találva, és ugye tényleg nagyon sok erre lehetne mondani ilyen példát.
1: Oké, bocsánat, csak állj meg egy pillanatra, hogyha ebben az állatkísérletben mint kiderült a nyúl miatt ez nem egy releváns információ, akkor hogy tudott ilyen sokáig fennmaradni ez a tévhit az emberiségben, akár a nem tudom, az élelmiszerrel foglalkozók, vagy éppen a tojás termelők, hogy nem tudták ezt megakadályozni ennek az infónak a terjedését?
2: Hát, én szerintem ezt két részre bontanám, az egyik azt mondjuk egy tudományos részről próbálnám, ami a kevésbé nagyobb igazság, uh-huh, hogy ez egy az, hogy van jó meg rossz koleszterin, az egyik ugye, ami az érfalakat eltömíti, a másik meg, ami a tojásból van, hogy az érfalakból elviszi szépen a lerakódást. Ez, hogy ennek, hogy tudományosan kimutatható legyen, odáig fel, hogy a technika, a maga a tudomány, ez időbe telet. A másik meg, hogy ha ugye egyszerűen bemegy egy olyan hír, hogy meghalunk a tojástól, ez mindig nagyobb az szól. Tehát ugye most az, hogyha valaki egy híres énekes megfullad egy alma darabkától, az gigantikus hír, és lehet, hogy nagyon sokan lemondanak az almáról. És az, hogy hát igen, 100-200 éve tudjuk, hogy mennyi vitamin van az almába, ez kit érdekel, ugye most 11-szer is leírja valaki, hogy az almába, és akkor vagy egy olyan hírt elmondani, és ha az almát betároljuk, egy év múlva is csak 3%-kal csökken a C-vitamin tartalma a friss almájhoz képest. Ez egy baromi érdekes hír.
1: De nem írja felül azt, hogy valaki abba belehalt, a hófehérke igen, például. Igen,
2: a hófehérke, igen. És tehát kit érdekel, a kukacos alma az a sztori, a almafulladás a sztori.
1: Tehát a negatív hír az mindig erősebb, és tovább is megmarad az emberek fejében, mint mondjuk a pozitív bármivel kapcsolatban, például az élelmiszerekkel kapcsolatban.
2: Igen, egyébként is, hogy érdekességet mondjak szerintem ilyen szempontból, amellett, hogy mondjuk én meséltem, hogy mondjuk a tejtermék, hogy vannak tejallergiások, és akkor ugye ezek alternatív tejtermék alternatívákkal is foglalkozom. Például most például szerintem egy kicsit a tej van így ösztűzbe, és
1: igen.
2: És ugye kicsit ez olyan, mint hogy valami mindig így ki van
1: kicsit, mint a divat lenne, igen. Tehát, hogy trend lenne, hogy akkor most a laktózmentes, aztán a tejmentes, állatmentes, tehát, hogy igen, a tej az most és nem megy jól.
2: Igen, és valakinél teljesen indokolt, hogy uh-huh. hogy ne egye, vagy ne igyon annyit, de ugyanakkor mondjuk megint, hogy egy kicsit, és akkor megint talán a fél igazságok, hogyha még azt nézzük, hogy mondjuk egy éven túl érlelt sajtot miért ne lehetne egy laktózintoleranciába szenvedő, tehát erre nincsenek, csak ugye mi általában a fél igazságokat halljuk meg az ilyen túl hosszú információkat. Egyébként erre egy példa, talán egy élelmiszermérnöki sztori, hogy volt egy ilyen idézet lesz, hogy amennyi ideig dohányzik valaki, annyi idő kell, hogy kitisztüljön a szervezete. És akkor ha azt jelenti, hogy egy éve dohányzom, akkor mennyi idő kell, hogy kitisztüljön a szervezetem?
1: Hát egy év.
2: Igen. Ha egy hónap, és akkor ha 5 perc, akkor 5 perc, akkor gyakorlatilag nem láncolányos, az igaziból annak mindig tiszta a szervezete. És ugye ez egy ilyen, baromi egyszerű, egy mondat, ez egy tipikus alpontok nélküli ilyen részinformáció, hogy annyi idő kell a kitisztuláshoz, amennyi ideig tartott ez a dohányos időszak. És ugye azért ilyenkor érzékeljük, hogy milyen féligazságokban élünk. És igaziból tényleg a mai futó rohanó világba. Sajnos tényleg nem is lehet senkit megszólni azért, hogy nincs ideje 5 oldalas esszéket olvasni egy témában.
1: Hát jó, de hát akkor itt baromi nehéz dolgotok van elhitetni bármiről, hogy ti azt hónapokig, évekig kutattátok, azt nem lehet 2 mondatban megfogalmazni, hogy mindenki megértse.
2: Ez szerintem abszolút így van, igen. Tehát, hogy vagy legalábbis ilyen, legalább egy bővített mondatot kell a témáról adni.
1: Akkor ezért beszélsz nagyon sok helyen és nagyon sokat a tojásról.
2: Igen, de mondom, tehát igazából majdnem, hogy mondom, ez nagyon sok területen igaz, tehát hogy mondjuk másik egy trendi témán, mondjuk az ultrafeldolgozott élelmiszer, és tényleg nem jó, hogyha sok ultrafeldolgozott élelmiszert eszünk, de a legtöbb kutatásban úgy van, hogy akkor mi történik, ha az összes energiabevitelünk 20%-át meghaladja. Tehát nem azt kell gondolni, hogy most eszünk egy sült krumplit, és akkor vége a világnak, hanem hogy ezek mindig ilyen összetettek.
1: Tehát ha mondjuk egy héten egyszer úgy jön össze, hogy nem tudsz mást, és eszed egy sült krumplit, abban még nem fogsz, nem tudom, belebetegedni.
2: Abszolút nem, tehát nem.
1: De ha mondjuk minden nap azt teszed, reggelire és ebédre is, meg vacsorára, akkor viszont lehet, hogy gond lesz.
2: Igen, de az is megint, ugye ez a baj az összetett dolgokban, mert ugye akkor, de hogyha mondjuk reggelire meg ebédre ugye rengeteg friss zöldséget, tojással meg csirke mellel eszem, akkor az se ugye, az se biztos, hogy ezek mindig igen kockázat csökkentő.
1: Ez a tojással, a tojást teszem reggelire, ebédre is, meg vacsorára is, akkor azzal nem lesz bajom?
2: Én úgy gondolom, hogy ugye általában arról szeretünk beszélni, hogy mit ne együnk,
1: igen.
2: És ugye ha mit tegyünket mondjuk, akkor nem hiába van az, hogy nagyon sok helyen 3 tojással kezdődik, hogy az főtt tojás, vagy rántotta, vagy tükörtojással a nap, rengeteg zöldséggel. Tehát ugye ennek pont az is a lényegében van egy ilyen, ami megint a végtelenségig egyszerűsített információkról szól, van egy ilyen Nutriscore skála, ami élelmiszereken van, egy csomagolt élelmiszereken, hogy ABCDE besoros, hogy mennyire ugye egészséges egy élelmiszer, és ott negatív pontot kap az, amelyikbe sok a telített zsír, sok a szénhidrát, és az kap pozitív pontot, hogyha sok benne a fehérje, és sok benne a rost. Tehát igazából az emberi szeret, amit nem túl kell, nem arra kell vigyázni, hogy nehogy többet vigyünk be, nem az, hogy minimum mennyit vigyünk be, az a rost meg a fehérje tartalom. És ha eszünk 3 tojást, meg egy 2 tökölnyi zöldséget, akkor gyakorlatilag friss zöldséget, akkor gyakorlatilag a szükséges bevitelt, azt nagyjából mindenből elintéztük.
1: De hát, hogyha semmi más nem eszünk, csak ezt, tehát nem eszünk mellé kenyeret, kiflit, húst, nem tudom, csak ezt, amit most elmondtál, akkor már azzal is jól lakunk, és beviszünk minden szükséges mennyiséget, amire a szervezetünknek szüksége van.
2: Igen, vagy inkább ezt úgy fogalmaznám, hogy akkor már azért nem kell annyira odafigyelnünk, hogy gyakorlatilag mondjuk az izomzatunk, ugye főleg idősebb korban, hogy ne csökkenjen, mert egy természetes folyamat, hogy izomtömegvesztés zajlik, és ezt jó minőségű fehérjét be kell vinni, hogyha nem viszünk be eleget, akkor ez sajnos...
1: Tehát ez szépen lassan elsorvadunk.
2: És igazából ugye innentől, hogyha mondjuk ezzel így kezdjük a reggelt, akkor már a minimális elvárást azt akkor megtettük. Persze senkit, tehát mindenkit abba támogatnék inkább, hogy a 3 tojás és a nem tudom, két retek, három paradicsom meg a paprika mellé, utána harcsával, meg kelbimbóval folytassa a napot, csak hát tudom, hogy sajnos az ember az elcsábul.
1: Tartunk egy rövid szünetet, még egy kicsit a tojásról beszélgetni fogunk a folytatásban. Dr. Németh Csabával itt a Retro Rádióban, az Obaházi Presszóban.

Minden, minden szó, amit elhittem, ne leget hoz, hogyha fázol. Szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Dr. Németh Csaba élelmiszermérnök a mai vendég, és azért szeretem volna még a tojásnál maradni, mert mi van azokkal, van-e ilyen, úgy hallottam, hogy van, aki mondjuk pont a tojásra érzékeny. Van-e tojás érzékeny, aki nem ehet olyan ételeket, amiben tojás van?
2: Abszolút van, igen, és ugye nyilván, tehát ugye az, akinek minden a tojás, és a tojással gyurmázik, a tojással ugye kockázik, annak ez kevés.
1: Tojással kockázik, ez de jó kép.
2: Bocsánat, ezért.
1: Ez nagyon jó.
2: Egy másik játékot akartam mondani, csak gondoltam, az nehogy termék jelenti.
1: Okay, okay.
2: És igaziból ott kevesebb ötlet van, de hát abszolút látjuk ezt is, hogy akinek valamilyen tojás, tehát van ilyen, hogy tojás allergia, uh-huh. Ez ugye ez nagyjából egyébként a lakosság ilyen 1-2%-át teszi ki.
1: De bocsánat, aki a tojásra allergiás, az valójában mire allergiás? A fehérjére? Vagy mi az, ami a tojásban benne van, amire allergiás lehet az
2: így
1: ember?
2: Így van, tehát a tojásban van valamelyik fehérje, uh-huh. Amire gyakorlatilag ugye válaszreakciót. Tehát ugye gyakorlatilag az intolerancia, meg az allergia között az a különbség, az intolerancián egyszer mondjuk, mint ami a laktóznál, és az a lakosság 30%-át is, hogy nincs immunválasz, csak egyszer nem tudjuk mondjuk a szervet lebontani, és akkor mondjuk puffadást okoz ugye bennünk, viszont...
1: Tehát nincs konkrét betegség feltétlenül, de kellemetlen érzés jöhet vele.
2: Így van, viszont a allergián ott tényleg egy válasz reakciót is ad a szervetünk, és igen, ott oda kell figyelni. Szerencsé, hogy mondjuk a tojásnál meg a tejnél is beszélni, hogyha sokáig eszünk, de nincsenek olyan heves reakciók, mint mondjuk egy földi magyaró, vagy egy puha testű allergia esetén.
1: Ha mindent tudunk pótolni valami mással, például a tejfehérjét, tojásfehérjével, akkor az, aki a tojásra allergiás, vagy tojás intoleranciája van, ő mivel pótolja a tojást?
2: Igen, erre egyébként nagyon sok ilyen pótló van. Tehát ugye itt mindig az a nehézség, a tejnél is ez a nehézség a tojásnál is, hogy gyakorlatilag az, hogy az ételt ugyanúgy el tudjuk készíteni, uh-huh. arra vannak megoldások, általában ilyen növényi keverékek.
1: Növényi tojás?
2: Igen, ez akármilyen ideális, de ugye tényleg egyébként én úgy gondolom, hogy a tojáspótónál is, meg a tejpótlán is, akármennyire is ott akármilyen jók ilyen gasztró szempontból a pótok, az lehet az egyedüli probléma, meg arra figyelni kell, hogy ott akkor egy nagyon értékes fehérje bevitel helyett mondjuk cukrot, vagy inkább szénhidrátot viszünk be, de abszolút vannak ilyen kifejezetten ilyen tojáspótló porok, de gyakorlatilag inkább ilyen tojáspor helyettesítők, és akkor ezek te gyakorlatilag egy süteménynél teljesen hasonlóan működnek.
1: Te, aki ennyire értesz a tojáshoz, meg ennyire felértékeled a tojást joggal, a tojások között is nyilván van különbség, tehát különböző állatok különböző tojásai. Ebben van minőségben bármiféle különbség, vagy ajánlás, hogy melyik állatnak a tojása az, amelyik leginkább az élelmiszerfogyasztás csúcsa?
2: Én úgy gondolom, hogy maga az, hogy minőség szempontjából, és az egyébként valószínűleg lehet is vitatkozni, hogy de nincs komolyabb különbség, és azért mondom, mert mindegyikből gyakorlatilag egy kísérlet ki tud fejlődni, tehát egy tojásban pont annyi van mindenből, amennyi egy élet kialakulásához szükséges, se több, se kevesebb. Tehát ugye úgy kell ki mondjuk a kis csirke, hogy semmit nem hagy maga után. Tehát ilyen szempontból és ez ugye gyakorlatilag az összes állat tojására igaz. Viszont vannak olyan tojások, amiket kevésbé ajánlanak fogyasztásra, ugye ilyen például mondjuk a vízi szárnyások, tehát ez a kacsa, a liba tojás, és ennek abszolút nem olyan okkal van, hogy valami olyan fehérje lenne benne, vagy bármi, ami egészségtelen, annyi, hogy a tojás, épp azért nagy élet fejlődik benne, vannak rajta pórusok, és ezen át lélegzik, és amikor a hűtőbe betesszük a tojást, és azt érezzük, hogy kiszárad, beszedezzük, amit a pólusokon ki tud menni a nedvesség, és mondjuk a vízi szárnyasoknál ott nagyobb ez a pórus méret, és ez mondjuk a szalmonella, meg az egyéb baktériumok könnyebben be tudnak menni a tojásai alá.
1: Tojással kapcsolatban még mindig van kérdésem, de annyi minden van még, amit szeretnék veled beszélni, de lehet még tojás? Folytathatjuk?
2: Abszolút.
1: Jó, oké. Akkor mindjárt jövünk vissza. A dr. Németh Csabával itt a Retro Rádióban, a Dobaházi Presszóban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
3: Kiváló a tavaink vízminősége, gyenge lehet az idei megytermés. Csalók jönnek vissza a Nemzeti Nyomozó Iroda nevével. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. A Népegészségügyi Központ mérései szerint a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó fürdőhelyeinek többsége a legjobb minősítést kaptam, ahogyan a folyókon kijelölt strandok jelentős része is. A szakemberek szerint a Duna és a Tisza fürdőhelyeinél az utóbbi években javuló tendencia figyelhető meg. Magyarországon 293 természetes fürdővizet tartanak nyilván, ezek közül tavaly 183 kapott kiváló minősítést, míg mindössze 4 került a kifogásolt kategóriába. Érik a megy, de gyenge lesz a termés. Ebből a gyümölcsből egy átlagos évben 60 ezer tonnát takarítanak be. Most ennek nagyjából felére számítanak. Mondta el rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanácselnöke.
4: A fogyasztók ebből olyan szempontból kevesebbet fognak érezni, ha bár drága lesz a megy a piacokon. Egy 4-6 hetes szezon gyümölcsről van szó. Frissen keveset fogyasztunk belőle, már csak azért is, mert nagy konkurenciája a cseresznye, amit szívesebben fogyasztunk, mint a megyet. De a meggyel fagyasztott megy vagy megybefűt formájában találkozhatunk 12 hónapon keresztül a boltok polcain, és a szerény kínálat miatt várhatóan érdemi átcsökkenés a tavalyi drága megy gyárakhoz és megy termékárakhoz képest nem lesz.
3: Első fokon felfüggesztett börtönbüntetést kapott az a karate edző, aki 2024 nyarán felrúgott egy kisfiút a Szolnoki Kalandparkban. A férfi súlyos testi sértés kísérletében találta bűnösnek a bíróság. Az 56 éves vádlottat 5 évre eltiltották a karate oktatástól és minden karatéval kapcsolatos tevékenységtől is. Az ítélet nem jogerős. Csalók készítettek hamis weboldalt a Nemzeti Nyomozó Iroda nevében. A készenléti rendőrség szerint a bűnözők egy kiberbiztonsági tájékoztató oldal mögé bújnak, és azt a látszatot keltik, hogy a látogató számítógépe veszélynek van kitéve. A weboldalon ellenőrzést és védelmi programot is felkínálnak. Aki azonban ezt telepíti, hozzáférést adhat a csalóknak a saját számítógépéhez. A rendőrség hangsúlyozza, nem kínál ilyen szoftvert és nem alkalmaz ilyen eljárást. Holnap még sok napsütés várható a fátyol és gomoly felhők mellett, de estére nyugat felől egyre több felhő érkezik. Napközben csak elszórtan, estétől viszont növekvő eséllyel fordulhat elő zápor vagy zivatar. A hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Az előrejelzések szerint szerdán és csütörtökön is marad a nyárias idő sok napsütéssel, de helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Úgy tűnik, pénteken tovább fokozódik a meleg, a csúcshőmérséklet már többfelé meghaladhatja a 30 fokot.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam dr. Németh Csaba, élelmiszermérnök, és egy mindenkit érintő témával foglalkozunk, az élelmiszeriparral. Néhány perc és folytatjuk.

0: esetleg.
1: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
2: Dr. Németh Csaba élelmiszer mérnök, címzetes egyetemi tanára, mai beszélgető társam. A tojással azért foglalkozunk, mert ez nagyon sok helyen hangoztatott, hogy szerinted az élelmiszereknek a hogy fogalmazunk, a csúcsa, vagy a királya, vagy királynője, mit mondjuk a tojásról?
3: Minden egyben.
2: Minden egyben. Hogy majd aztán el fogunk jutni odáig, hogy már vannak olyanok, hogy műhúsok, stb. Meg mindenből elő tudunk már állítani mindent, de ahhoz, hogy egy ekkora létszámú emberiségnek a tojás igényét ki tudjuk elégíteni, azt gondolom, hogy egy kicsit azért bele kell nyúlni a természetbe, hogy azok a tyúkok, vagy azok az állatok több tojást adjanak. Ez nem rontja le a tojásnak a minőségét?
3: Én úgy gondolom, hogy nem. Tehát ugye itt gyakran a belenyúlás az inkább ugye nemesítésből származik. Egyébként hozzá kell tenni, hogy nagyjából három ilyen vonal van a világon, ami jó nemesítésben, és ebben egyébként a magyarok az egyik legjobbak, tehát gyakorlatilag a három létező közül az egyikek, tehát így legjobbak, de tehát nagyon jók vagyunk a tojásadó tyúkok nemesítésében. És itt gyakorlatilag sok szempontból lehet megint csak nézni, de ugye azt kell látni, hogy itt vannak szülőpárok, és ugye folyamatosan vizsgálják, hogy ők hogy viselkednek, és azokat a szülőpárokat tartják benne a tenyésztésben, amik minél tovább adják a tojást, egyébként ezt is érkezik, hogy minél kevesebbet tesznek ahhoz, hogy egységnyi tojást elő tudjanak állítani, és ugye ez alapján mindig jobbat és jobbakat válsznak, és ezért van az, hogy egyre inkább termelékenyebb a tojás termelés. De azért vannak itt tényleg egyéb játékok is, például az, hogy van a fényprogram, tehát ugye ez ugye mindenki látja, mondjuk, hogy ha vidéken él, hogy amikor csökken a nappalok hossza, akkor ugye a tyúkoknak a termelékenysége romlik, aztán meg is szűn, és ezzel szemben viszont olyan fényprogramokat lehet beállítani, hogy gyakorlatilag a tyúk decemberben is úgy érezze, hogy fényes június van, és mindig süt a nap.
2: De és ezzel, hogy őt átverjük az ő életminőségén, vagy egyáltalán a,

0: az általa termelt tojáson ebbe bármi érződik?
1: Nem, egyébként olyan érdekes, mert pont a tojás, megint, hogyha lehet mondani, hogy miért az etalon, és nem csak azért az etalon, és azért a száz, de főként azért, mert annak a legjobb a fehérje tartalma, de a másik, hogy változatlan. Tehát ugye ez az, amit mondtam is, hogy se több, se kevesebb, minden benne van, ami egy kis csirke, kialakuláshoz szükséges, ez azt mondta, hogy mindig szinte ugyanannyi. Tehát mondjuk egy tejben ott sokkal inkább függ a takarmányozástól, hogy milyen lesz az összetétele, ott is van, meg hogy egyáltalán milyen szakaszból van a tojásnak, gyakorlatilag végig megmarad az összetétele.
0: Tehát bármivel eteted azt a tyúkot, a tojás az ugyanolyan lesz.
1: Én csak, hogy érdekességként, akkor ma pont akkor a Tudomány lejáratása című műsort játszom el, vagy nem tudom, de hogy egy másik
0: jó, ilyen... Jó, jöttél.
1: Igen, tehát azért... Majd végig elgondolom az életemet, miután kijöttem a stúdióból, de hogy ezt még pont nagypapám esett, hogy volt egy ilyen nagyon-nagyon régi kutatás, hogy megállapították, hogy a tyúk az gyakorlatilag ugye magfúzióra képes, mert hogy kevés kálciumot, nem is adtak neki kálciumot, és mégis ugye a messzes héjú tojásokat folyamatosan adta. És ugye utána ezt gyakorlatilag pár éven belül teljesen megdőlt, hogy a szegény tyúk az a csontjából ugye kivonta a kálciumot, és így tudta ezt pótolni. De valóban ugye, hogy a tyúk gyakorlatilag majdnem mindig ugyanolyan tojásokat ad.
0: És annak a kálcium tartalma a héjának, és a fehérje tartalma a fehérjének, és a sárgájának a nem tudom milyen tartalma, az változatlan évezredek óta.
1: Így van, igen.
0: Akkor ez tényleg egy szuper élelmiszer. Mindig keresik, hogy melyik a szuper élelmiszer, és akkor mindig rámondják, hogy most éppen a makrél, amer, hogy az nem tudom micsoda, most éppen a hering, de a tojás az mindig ott van ezek szerint a csúcson.
1: Én úgy gondolom, igen, és gyakorlatilag mostában el is jutott oda, hogy most már nincsenek is ilyen negatív hangok a tojásról pont, amit persze mindig lesznek olyan észrevételek, ami miatt lehet azt mondani, hogy miért nem jó, és akkor egyéb szempontokat is, mint táplálkozás, hogy éppen most fenntarthatóság, vagy más szempontok, de úgy gondolom a tojás az egyik leginkább ugye tudományos érvekkel alátámaszható, hogy miért jó a fogyasztása, és miért lesz az több tíz év múlva is.
0: És fenntarthatóság szempontjából is jó, tehát a csomagolása is újrahasznosítható. A héját mire lehet használni a tojásnak? Mi oda szoktuk adni, van egy teknősünk, és akkor az elrágcsálja. De hát mondjuk annyi tojás héját nem tud befogyasztani, mert mennyi tojást mi megeszünk.
1: Igen, tehát a tojás héj az is rengeteg dologra jó, ugye egyfajta halljuk fontosan, hogy elsavasodnak a termőföldek, és például amikor mezőgazdasági célra beleteszik a földbe, beleforgatják, az a gyakorlatilag ugye az ásványanyagot pótolják.
0: Az igaz, hogy komposztba tesszük mi is, sokszor, igen.
1: Abszolút. Egyébként szokták használni például csigák elleni védekezés, amikor ilyen kisebb darabokat kiszornak, és szegény csiga, ez ilyen horror sztori, hogy megy lelegelni az értékes növényzetet, közben felsérti a hasát, és a tojásai elpusztítja. De egyébként van ilyen teljesen újszerű megoldás, már szintén a fenntartóság jegyében, hogy a tojás az egy lebomló, gyakorlatilag biológiai alapanyag, és lebomló műanyagoknak is az alkotó része. Tehát van Magyarországon olyan fejlesztés, ahol a lebomló műanyagnak, tányéruknak, világnak a 30%-a ilyen tojási port tartalmaz.
0: Na rámegyünk ezekre a műhúsokra, meg ilyenekre, jó? Meg rovarliszt, jó? Ezzel folytatjuk. Dr. Németh Csaba a vendég itt a Retro Rádióban, az Abázi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Dr. Németh Csaba élelmiszermérnökkel beszélgetünk. Én baráti körben nagyon sokat beszélgetek arról, hogy... túl sok mindent megeszünk, aminek szerintem véges a jelenléte itt a Földön. És akkor olvasom, hogy már vannak olyanok, meg láttam videókat, hogy salátát készítenek valamiből, aminek semmi köze nincs a Földön, tehát nem Földben termett meg. És akkor olvastam, hogy vannak műhúsok is, amelyben tehát nem látott soha állatot. De ez azért van, mert nekünk ekkora igényünk van, és nincs ennyi hús a Földön, ezt már meg kell valahogy teremteni labor módszerekkel?
2: Én úgy gondolom, ez is egy összetett kérdés, és megint, amit az elején mondunk, hogy a magyar szemszögből nézzük, akkor ez egy kicsit tényleg ilyen nagyon szifi is, hogy, hogy gyakorlatilag egy 9,5 millióan élünk egy olyan országban, ami most jelenleg 20 millió embert el tud tartani ezekkel a pazarló, ezt ilyen idézőjelben mondom, szarvasmarhákkal együtt, és egyébként, ha kicsit még jobban termékenyek lennénk, akár 30 millió embert is el tudna tartani, és ugye ráadásul nem is e felé tartunk, de hogy mindenképp az azt mutatja, hogy nálunk a műhús az igaziból nem igazán jön szóba. És főleg, ha azt nézzük, hogy Európára is nagyjából ez érvényes, tehát hogy ez egy önellátó rész. Viszont, hogyha elmegy valaki, vagy elnéz mondjuk Szingapurba, ahol gyakorlatilag egy város állam van, és 0 négyzetméter termőtet, vagy maximum a felhőkarcolók tetején van egy terasz, és oda lehet termőföld, és akkor egy kis paradicsomot termelnek.
1: De hát ott biztos nem fognak teheneket legeltetni.
2: Így van. És hogy jelenleg ezt ők meg tudják oldani, hogy mondjuk importálnak húst, de ugye pont, hogyha valaki meg így nézi a híreket, vagy akár sőt a saját bőrünkön megtapasztaltuk, hogy amikor volt a Covid járvány, akkor nekünk nem volt, vagy bizonyos azért nem volt oltóanyag, nem volt szájmaszkja, tehát hogy vannak egyszerűen olyan dolgok, amiben jó, ha önellátó valaki. És ugye egy szájmaszkhoz képest az gyakorlatilag az mennyivel fontosabb, hogy mondjuk ételünk legyen húsunk. Igen. És igazából innen indult, és egyébként most mondtuk Szingapúr, de nagyon sok ilyen ország azért létezik, gondoljunk csak itt tényleg akár a ilyen arab világról, és rengeteg ország, ahol tényleg van maga a mezőgazdaság, az mondjuk
1: natúrja természetesen. Igen, a sivatagban is viszonylag nehéz.
2: Így van. És ezeken a helyeken ugye az, hogy vannak komoly kutatások, hogy műhús vagy szintetikus hús keletkezzen, ami annyit jelent, hogy őssejtből gyakorlatilag mint egy ilyen bioreaktorba szöveteket állítanak elő, és ezek gyakorlatilag ugye talán egy hosszú fejlődés után egy idő után árban is elérhet, hogy hozzámérhetőek lesznek a hagyományos húshoz, és igen, tehát
1: ez még nem tudom, ilyen kutatási fázisban van, vagy ez már létező dolog, tehát ugye már eljutott oda, hogy én bemegyek a boltba és tudok venni olyan húst, aminek nincs köze állathoz?
2: Van olyan hely, ahol lehet ilyen, de igaziból ez még tényleg inkább ilyen futurisztikus, és én talán most megint olyan mondok, hogy ez abszolút ez csak az én vélemény, hogy senkit nem képviselek, hogy egyfel az, hogy tényleg, ha már említettük, hogy nem tudjuk, hogy bizonyos épületek meddig állnak, és az élelmiszermérnökség, a műhúsra is soha senki nem evett műhús. Tehát az, hogy mi történik akkor, hogyha ha csülköt eszünk, és el lehet mondani, hogy sok csülköt eszünk, akkor annak milyen kockázatai vannak, de a műhúsról semmit nem tudunk. Tehát ez bizonyos szinten...
1: Hát ez emberkísérlet akkor, tehát hogy mi lesz velünk, hogyha azt eszünk.
2: Így van. A másik meg szerintem, ha azt lehet mondani, hogy most ketté osztható valamilyen szinten így az étkezésről alkotott képben az emberek, és van a abszolút nagyobb rész, akik azt mondják, hogy jól vannak, tehát nagyon jól el vagyunk a tojással, a csülökkel, a paradicsommal, és van egy, és ezt látom mondjuk egy élelmiszeripari vásáron is, hogy erről szól nem tudom, a 15 pavilonból 14 és 3 negyed, és van egy másik, akik azt mondják, hogy tök jó lenne ugye itt ezen változtatni. És az, aki változtatna, tehát azt mondaná, hogy nem jó az, hogy van fenntartóság egyébként, azok közül is teljesen ugye szétoszték a dolog, hogy mondjuk vegánok, azok azt mondják, hogy szintetikus hús, hát az még szörnyűbb, mint a csirkemell. És gyakorlatilag szerintem ez is egy ilyen korlátja.
1: Tehát a szintetikus hús az nem azoknak készül, akik mondjuk ideológiai szempontból nem fogyasztanak állatot, hanem az azért van, mert megnövekedett a húsfogyasztás, vagy azért, mert vannak olyan államok, városok, nem tudom, ahol nem lehet megteremteni a lehetőséget annak, hogy élő állatot dolgozzanak fel.
2: Igen, tehát egy főtéleg van egy ilyen rész persze, hogy aki azt mondja, hogy etikai okokból, hogy most a műhús, az a szintetikus hús ellátása során a semmilyen állat nem érez fájdalmat, hogy ez van egy ilyen rész, de valóban például az, aki mondjuk ugye vegán, annak ez a műhús, ez ugyanúgy egy állati szövet lesz, tehát...
1: Igen. Főleg, hogy őssejtből
2: van,
1: tehát benne van valamennyire az állat, igen.
2: Igen, tehát ez nem lesz fogyasztható.
1: De ha már itt tartunk, szerintem, és én sem képviselek senkit, ez csak a saját véleményem, iszonyatosan és indokolatlanul megnőtt a húsfogyasztás. Én arra emlékszem, amikor én gyerek voltam, én 70-ben születtem, tehát 70-es években voltam gyerek, akkor nem volt minden este, vagy minden nap húsétel, vagy ha volt is, akkor mondjuk csak vacsorára, vagy csak ebédre. De hétvégén volt a nagy húsfogyasztás. Ma meg reggelire húst eszünk, ebédre húst eszünk, vacsorára húst eszünk, és a főétkezések között is eszünk valahol valamit, amiben van hús. Szendvicset, nem tudom, bármit. Tehát, hogy iszonyatosan megnőtt, és szerintem indokolatlanul a húsfogyasztásunk.
2: Igen, valamilyen szinten tényleg szeretjük a hús, és főleg most ha ilyen arra gondolnánk, hogy nyitunk mondjuk New Yorkban egy magyaros étteremet, akkor nem nagyon jutna eszünkbe olyan étel, amiben ne lenne hús, vagy nagyon...
1: Lángos.
2: Igen, a lángos az is
1: sertéspörccel,
2: igen, vagy nem tudom. Tehát, hogy így... ez teljesen igaz, tehát valamilyen szinten ez a húsfogyasztás, ez a magyar konyhának is a része, de én ennek ellenére úgy gondolom, hogyha mint ugye a dietetikusoknak a jelmondata, hogy a kiegyensúlyozott mértéktartó táplálkozása fontos, és ilyenkor én azt mondom, hogy maga a húsfogyasztás az egyébként azzal nincs probléma, csak nyilván az, hogy...
1: A mennyiséggel
2: mennyiséggel lehet probléma, illetve az, hogy mit fogyasztunk hozzá, tehát az, hogy a csirke mellett kálbimbóval esszük, és adott kalóriatartalom mellett, ami a világon a legnehezebb dolog, akkor szerintem nincs gond. Egyébként gyakran ez kicsit megint, most ez csapongok a témában, csak ugye pont egy beszélgetésen az maradt ki belőlem, hogy ugye gyakran van például húsfogyasztás kontra vegánság.
1: Igen.
2: Vagy ultrafeldolgozott kontra ugye hagyományos ételek. És akkor ugye gyakorlatilag egy csomó minden úgy él bennünk, hogy fú, ez mennyire ronthatja akár a válható élettartamunkat, a válható egészségünket, és akkor ilyenkor azt is ugye tehát megint a statisztikákat is szeretném, hogy mondjuk Indiából főleg növényi alapú, nem ultrafeldolgozott élelmiszereket fogyasztanak, mondjuk átlagosan 10 évvel rövidebb ideig élnek, mint az amerikaiak, akik ugye...
1: Hogy zabálnak.
2: Szénhidrátot
1: hússal.
2: Igen, ultrafeldolgozott húsokat esznek. Tehát ugye ez egy ennyire ilyen érdekes témakör, hogy és ennyire sok hatás érvényesül. Tehát itt tényleg a mozgás, mert az energiabevétés, hogy teljesen más kell egy ilyen sportolónak, ahol a szénhidrátot az akár 8000 kilokalóriát is kell, hogy pótoljon egy jégkorongozónál, és teljesen más szükséges egy rádiósnál, vagy egy élelmiszermérnöknél.
1: Hát igen, meg azt sem mindegy, hogy az ember hol él, milyen magaslaton, tengerparton, tehát hogy teljesen más fajta életvitele van, tehát talán akkor az étrendje is más kell, hogy legyen.
2: Igen, és akkor mi nem beszélünk arról, hogy milyen genetikai
1: halma
2: van, mert ugye gyakran te azt látjuk, hogy olyan ismerősünk mondja, hogy neki magas a koleszterin szintje, aki egyébként tényleg ugye kell bimbót eszik sárgarépával, és ugye ez is, hogyha már a koleszterin szint és a tojás témát, ha el is hagytuk, hogy ez is egy ilyen statisztika volt, hogy az emberi szeretet ugye maga is állítja elő a koleszterint, tehát ugye sőt az a döntő a bevitelhez képest. Egyébként akinek meg alacsony a koleszterin szint, azt mondják, hogy az agynak az nem is tesz jót, tehát ilyen szempontból
1: Tehát a koleszterin egy fontos vegyülete az emberi szervezetnek, csak nem mindegy, hogy mennyi van belőle.
2: Igen, igazából ezt, ha ugye megint itt a, ha már a húst mondtuk, meg, meg gyakorlatilag mindent, hogy a, ugye, nem, az, ugye gyakorlatilag azt is szokták mondani, hogy változatos és mértéktartó táplálkozásnál, hogy, hogy nem nagyon vannak ilyenek, hogy most valami méreg, vagy egészségesen, tényleg a koncentrációk számítanak, és tényleg ugye, hát most ha nem eszünk konyhasót, akkor ugye egyáltalán, amit ezért elég nehéz mondjuk kivitelezni, akkor így után teljesen felborul a szervezetünk, viszont ha megeszünk egy kiló konyhasót, akkor azonnal belehalunk, és ez mennyi-mennyi élelmiszer, akár a vitamin hiány, meg a vitamin túlalakulás, a zsírozható vitaminok esetében, ezek ugye tényleg ilyen szempontból összetett kérdések.
1: Igen, emlékszem, egyszer mesélted valamelyik riportodban, hogy az olívaolajat hoztad fel példának, hogy az mennyire egészségesnek gondolják, de valaki megiszik egy liter olívaolajat, az nem annyira egészséges. Nem, tehát, egy gyűltőhelyében.
2: Ez százszerűen, pont ez, amit meséltem, az a Nutri-Score besorás, ugye elején nem tett különbséget étel kategóriák között, és ugye szerintem a, úgy alapjában, hogyha úgy használjuk, ahogy ezt tényleg mondjuk kell, akkor az olíva az egyik legegészségesebb élelmiszerünk, de hát mégis, hogyha egy gramját nézzük, hogy rengeteg kalória, rengeteg zsír, akkor igaziból nem
1: tehát
2: tudjuk.
1: Nagy mértékben az is egészségtelen.
2: Abszolút, igen. Így van, igen.
1: Folytatjuk rövidesen, dr. Németh Csaba a vendég itt a Retro Rádióban, az Obaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Dr. Németh Csaba élelmiszermérnök a vendég. Én még nem jártam Tájföldön, sőt, még soha nem hagytam el Európát, de látok képeket, meg akik utaznak oda, nagyon mondják mindig, hogy ott például rovarokat fogyasztanak. És valószínűleg azért, mert hogy abból sok van, meg talán nagyobbak is, és azzal tudják fenntartani saját magukat. És én ezt helyesnek tartom, hogy mindenki egye azt, ami van. Tehát nekünk is mindig azt mondták, hogy azért együnk mi almát itt Magyarországon, mert mi azt meg tudjuk termelni, szemben mondjuk a banánnal, vagy a nem tudom, olyan gyümölcsökkel, amiket hajóval, meg repülővel kell idehozatni. Na de hát az emberek egy jelentős többsége a rovaroktól undorodik, fél tőlük, soha nem fogja megenni. Miközben abból tényleg nagyon sok van, és ráadásul még tenyészteni is könnyű, tehát hogy csak nem tudom, mennyi tápértéke van.
2: Ez is egy ilyen nagyon érdekes kérdés, és tényleg itt is azt lehet mondani, hogy a világot, meg a Magyarországot is szét lehet választani, mert ugye néha ilyenkor, főleg nyáron kimegyünk a szabadba, ha akarjuk, hanem ezek tenyésztődnek maguktól is, hogyha nem is fogyasztjuk, egyébként pont a házi légy az egyik takarmányozása engedélyezett rovarfajta, de igen, most Európában négy rovar van, ami egyébként emberi fogyasztásra is engedélyezett, és van másik négy, ami takarmányban, egyébként az alombogára, a házi tücsök például, ami emberi fogyasztásra is alkalmas, meg a keleti vándorsás, tehát ilyen nagyon ingyenc megnevezésű.
1: Ugye? De azt ezt nehéz elképzelni, hogy beülök egy étterembe, és szeretnék kérni egy tányér sáskát, köszönöm szépen. De sülkrumplit ne hozzon hozzá.
2: Tehát... Én azt úgy gondolom, hogy ez gyakorlatilag teljesen lehetetlen, és éppen ezért én, hogyha de nem is fogom még egyszer mondani, hogy Magyarországon ez miért annyira futurisztikus, mert annyira jók az adottságaink, de egyébként, hogyha én inkább a két másik részét látom, az emberi takarmányozás, vagy élelmezés mellett az állatok takarmányozását, mert igazából van egy harmadik út, az pedig a termőföldkevítéseken. Az állatok takarmányozása ott akár tényleg úgy van, hogy rengeteg kutatás születik erről, és sőt vannak is ilyen kutya eledelek, meg macska eledelek, hogy rovarliszt van benne. Uh-huh. Egyébként az ezen magas a fehérje tartalma, ugyanott bukik ki, mint az emberi szervezetben, hogy még mondjuk egy tyúk az valószínűleg nagyon jól megbirkózik a rovarok emészésén, a természetes formájában. Igen. Ez van szokva. A kutya meg a macska az kevésbé, és az ember szervezetében is hiányzik az a kitináz enzim, ami a kitinbontásra alkalmas, csak sokkal kevesebb fehérje tud felszívódni, mint amennyi tartalma lenne. Egyébként hozzákedem, most kapásból eszembe jutott, hogy a nagymamám, amikor előszedett adta a lótucskot a macskának, amit megevett, tehát ez ilyen kiskori emlékem most jött be, de nekem azért nem ez a természetes zsákmánya se a macskának.
1: Most az jutott eszembe, hogy nekünk sajnos a kutyusunk allergiás lett, és hipoallergién ételeket, vagy tápot kell neki venni. És például van olyan, ami rovar alapú.
2: Igen, tehát ugye itt igazából mondjuk a rovaroknál általában akkor szokott, azért kell feltüntetni jogszabályilag, mert egyébként a puha testűekkel szokott meg ilyen rákfélékkel, inkább keresztallergiát okozni. De itt igazából az, hogy allergiás, tehát az, hogy megint egy immunválaszt ad ki, vagy az, hogy nem olyan jól emésztődik, az ugye az nem is ugyanaz. Tehát most egy nagyon egyszerű példát, hogyha fogunk egy szöget, fogunk spenótot, meg fogunk tojássárgát, mindegyikben van vas. Ugye olyan, és a szemészetnek van vas. Hát a szöget lenyeljük, abból valami problémánk lesz, abból semmi vasat nem jár ki a szeletünk.
1: Ja, hát azt nem tudja feldolgozni, igen.
2: És popeljóta tudjuk, hogy a spenótot azt, hogy jól hasznosítjuk, de egyébként például állati termékekből ötször jobban felszívódik a vas, mint a növényekből. Tehát ugye ez megint azt jelenti, hogy hiába van a szögben sokkal több vas, mint mondjuk a tojássárgában, mégis a sárgával tesszük a legjobbat a szervezetünknek vaspótlás szempontjából. És
1: hát ilyen... szívesebben fogyasztok én is tojásra, mint szöget, bár nem tudom, még nem daráltam le soha a szöget, de lehet, hogy majd kipróbálom.
2: Igen. Bár ugye már úgy kezdtük, hogy mondtad, hogy a mérnökökről a sapka, hogy mindig ilyen szögeket is mérnek. Tehát, hogy...
1: Ez jó.
2: Derék szögű.
1: Szeretem a szóvicceket.
2: Jó, bocsánat.
1: Nem, ez jó, ez jó.
2: És...
1: Na, de hogy visszatérve a rovarlisztre, az... Édesapám példája jut eszembe, akit egyszer édesanyám úgy vert át, hogy nem mondta meg neki, hogy mit eszik. Mert hogy édesapám szerintem mind a mai napig úgy él, hogy tudnia kell, hogy mit eszik, és bizonyos ételeket, vagy bizonyos állatokat ő nem fogyaszt el. És ha nem mondjuk meg neki, hogy az kacsa, akkor meg fogja enni úgy, hogy azt hiszi, hogy nem tudom, csirke, vagy nem tudom, bármit mondhatnék. A rovarliszttel ugyanez van. Tehát én felismerem valamiről, hogy rovarliszt, ha nincs ráírva, hogy rovarliszt.
2: Egy hogy szerencsére kötelező ráírni, de egyébként őszintén van nem. Tehát a,
1: és az íze, vagy meg egyáltalán a funkciója az ugyanaz, nem? Mint a lisztnek.
2: Így van, vagy de mondjuk annyi, hogy mondjuk ugye ilyenkor, tehát annyiba talán nem, hogy még a sima liszt ott a keményítő tartalma, miatt más funkciói vannak, és igazából a rovarlisztet azt inkább úgy gondolnám, mint mondjuk egy tejpor, vagy egy tojáspor, ami a fehérje tartalmat hivatott növelni, de egyébként tényleg vannak ilyen hiptudonságai, de egyébként valóban én úgy gondolom, hogy általában az, hogy miről mit gondolunk, az nagyon...
1: Az befolyásolja a tudatunkat.
2: Igen, a tudatlanságunk nagyon sok mindent segít, és nekem például egyetemen volt ilyen sztorim, és ez nem csak rovarlisztre, hanem volt ilyen, hogy vérliszt, és akkor az adott hallgató csinált ilyen rovarlisztes, vérlisztes kekszeket, és akkor...
1: A vérliszt az vérből van?
2: Igen, tehát egy állati vér, és akkor az le van porítva, és akkor annak nagyon magas a fehérje tartalma, és akkor ez a sütibe belekerült, és ugye bejött valaki, mert nem mert senki se szólni, és olyan jó étvágya lett ezt a kekszet, és akkor mondták, hogy hát ennek ennyi és ilyen tartalma van, akkor ugye teljesen elfogta rosszul, tehát valóban ez
1: tehát
2: a...
1: utólag lett rosszul a tudatától, tehát nem azért, mert mondjuk a gyomrában okozott bármi, nem tudom, intoleranciát, hanem a tudatát befolyásolta azt, hogy miből van.
2: Én abszolút így gondolom, hogy sok mindenre, mert ugye nyilván itt megint az van, hogy valami emésztési nehézséget okoz, akkor biztos, hogy azt is észrevetjük, de hát valljuk be az embernek tényleg, hogyha változatosan eszik, akkor egyébként is bármire gyanakodhat, egyéb dolog nem megadott kekszre fog gyanakodni.
1: Én azt gondolom, hogy ez kicsit hosszabb, van még egy körünk, jövünk vissza rövidesen, dr. Németh Csaba a vendég a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban, mindjárt jövünk.

milyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajna, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulj újra. Ez a szokott szakadt durva film, a dejavű nevű revű, cinema veríték menetrend.

0: Espresso Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Dr. Németh Csaba élelmiszermérnök a vendég. Úgy kezdtem, hogy én azt gondolom, hogy pont amit az előbb beszéltünk, hogy a tudatunkkal tudunk a legtöbbet ártani magunknak, meg a legtöbbet használni. Van egy sorozat, az Egészség Városa, járom velük az országot, és ott műsorvezetőként ott vagyok, és ott ugyanezt szoktam mondani az élelmiszerekkel kapcsolatban, hogy azzal, amit mi megeszünk, azzal egészségesebbé is tudjuk magunkat tenni, de ugyanúgy ártani is tudunk magunknak, csak ugye attól függ, hogy mit eszünk.
2: Abszolút, ez százszázalékosan így van.
1: De hogyha ez az ételekkel befolyásoljuk a tudatunkat, akkor meg aztán extrán tudunk magunknak ártani, vagy segíteni, ahogy mennyire éljük egészségesen az életünket.
2: Ilyet, tehát igazából én úgy gondolom, hogy itt tényleg nagyon az ember agyába, és ezek nagyon közhelyes, hogy minden fejbe dől el, de ugye pont itt egy ilyen példát hoznék el, hogy az ember, amikor sajnos én számogatom néha, hogy milyen zsírtartalékaim vannak egy keményebb időszakra, akkor így mindig megállapítom, hogy gyakorlatilag, hogyha fél évig nem mennék semmit, hogyha abban mondok, hogy egy kiló ugye zsírban van 7000 kalória, és akkor ez az elkalóriával egészül lehet lenni, akkor nagyon-nagyon sokáig ellennék a jelenlegi energia raktáraimmal, és ezzel szemben a szervezetem egyfolytában azt súgtosa nekem, hogy egyél még, vegyél a sütiből. És igen, ilyenkor is érezzük, hogy minden fejben dől el, és
1: de ez miért van, hogy a tudatunk ennyire átver minket, hogy én is látom, hogy már nem kellene ennem, meg érzem is, hogy már nem kellene ennem, mert már szétdurranok, de közben meg valamit belül mondja, hogy na, csak még egy gomócot azért tegyél rá arra a fagyira.
2: Hát igen, sajnos ugye azok a hátrányos tulajdonságok, amikkel most rendelkezünk, tehát az, hogy nem bírjuk ott hagyni a fél tányér ételt, persze akkor élelmiszerpazarlás, de azt mondjuk, hogy milyen jó, hogy megesszük, de
1: jó, a orvos szerint
2: nem, igen. De ugye, hát tényleg most ugye az a szörnyű tény, hogy az ember amiről beszélünk ezek, hogy kettes típusú cukorbetegség, térporckopás, többé az emberek többségét abban a korszakban, amikor ezek az ösztönök kialakultak, nem érintették, mert 30 éves korig vagy egy háborús sérülés, vagy egy betegség elvitt minket. Egyébként ez teljesen érdekes dolog, hogy én Tököli Vadasparkban voltam legutóbb, és ott voltak mosómedvék, és akkor ott ki volt írva, hogy a mosómedve várható élettartalma szabadon 3 év, fogságban 70 év. És ugye gyakorlatilag a mosómedve milyen időskori betegségekkel találkozik szegény most a ketrecbe, és valamilyen szinten mi is így voltunk. Tehát ugye, hogy gyakorlatilag ezek, amik most az van, hogy milyen következményei vannak annak, hogy a túl sokat eszünk, ez az elmúlt évmilliókban nem ez volt a probléma, hanem az, hogy jött az asszály, 20 napig nem evett senki, és ugye az élte túl, akinek
1: volt tartalék.
2: Nek volt, és egyébként emellett szoktak egyébként például a böjtölők is nagyon érvelni, hogy igaziból például és amikor van az, hogy a kettes típus cukorbetegség, akkor hogy ugye gyakorlatilag ugye a szénhidrátot mi nem nagyon tudjuk raktározni, nem kapásból ugye átalakítjuk zsírrá, és ugye, és ez először telítődnek a minimális szénhidrát raktáraink, és ugye mi nem is engedjük, hogy éhezzünk, tehát hogy mert folyamatosan táplálék van előttünk, és sajnos tényleg a szervezetünk már ösztönösen más súg, mint ami van, de hát ugye ez
1: ugyan... Mint amire valójában szüksége volna. Tehát, hogy az agy meg a test között ezek szerint nincs jó kapcsolódási pont. Tehát, hogy minket az agyunk ver át, közben a szervezetünk meg biztos nem lenne szüksége arra az újabb szeret pizzára.
2: Abszolút, így van, igen. De sajnos ez tényleg ez így van, és ez...
1: Ez evolúció? Tehát...
2: Abszolút, tehát ugye tényleg az, amit mondok, hogy gyakorlatilag az, aki ott hagyta azt a két kókuszt, az sokkal, az ha így nagyon röviden így lefolytom, hogyha ott volt két kókusz, az egyik srác megette, ő neki lett tőle zsírtartaléka, a másik nem ette, meg neki nem lett. Jött egy 20 napos asszály, és ugye mondjuk 2-15 éves srácról van szó, és aki nem ette a kókuszt, az éhen halt. És akkor jött a bőség, és akkor ő már nem tudott utódot nemzeni, tehát az, aki azok élték túl, akik nem hagytak ott maradékot, tehát sok kókuszt megettek.
1: Tehát és akkor ezt mondja mi agyunk, hogy tartalékoljunk, hogy nyomjuk magunkba, hogy hát, ha jön az asszály.
2: Ja, abszolút, és csak ugye már nem jön, tehát ez abszolút összönös. Tehát akinek nem volt ilyen gondolta, az sajnos ugye, de az már azt ugye nem tudta tovább annak ényedéken. Ez egy, mondjuk egy másik példát, hogy erre szokták mondani, hogyha az, hogy félünk a magaslattól. Hát az, aki nem félt a magas szűk hegyen, bár van, aki most se fél, az nagy eséllyel leesett, és ott ugye véget értek a vérvonalak, ugyanúgy, ahogy mondjuk aki villámlás közben szeret sétálgatni, ott is sokkal nagyobb eséllyel történt.
1: Véget értek a vérvonalak. Ez jó megfogalmazás.
2: Nem tudtam szebben így kifejezni, tehát hogy gyakorlatilag az, hogy mondjuk egy zivataros villámlásos időben, és erről fogalmam sincs, és semmilyen statisztikám nincs, ez csak úgy beszélgetés közben, de hogy szerintem általában fáradtságot érzünk, és hogy milyen jól van egyet pihenni, nem az, hogy na de jó, kimegyek, futok egy fél maratont a villámok alatt, és ez mind ugye gyakorlatilag az, hogy akinben nincs egy ilyen ösztön, az sokkal nagyobb eséllyel fiatalon ő, ugye szelektálódott, ez ilyen szörnyű, milyen állattenyésztői mondat volt.
1: Szelektálódok. Megszűnik a vérvonal, és szelektálódik, igen. Szelektálódik, ezért megszűnik a vérvonal. Ezt használni fogom. Tehát, hogy a halál helyett, ez jó.
2: Ez a ugye tudományos milyen rossz kutatások után most ez a szelektáló gondot, de most már tényleg nem merek kimenni.
1: De azért szerintem a tudósok, vagy a hozzád hasonló szakemberek, én azt gondolom, de aztán majd megcáfolsz, de hogy téged szerethetnek, mert hogy te tök érthetően beszélsz a nyilvánosság előtt mindarról, ami valószínűleg a könyvekben, meg konferenciákon, ahol ti egymás között vagytok, valószínűleg mi abból semmit nem értenénk.
2: Hát szerintem nagyon fontos ez, hogy közérthetően meg ez is el legyen. És mondom, hogy tényleg azért a két véglet is van, hogy vagy az, amikor tényleg, amit beszéltünk az elején, hogy egy mondatra leszűkítünk valamit, vagy pedig ami, és akkor megint, hogy beleviszel ezekbe, hogy nem esek ki a stúdióból, de hogy amikor annyira sok alfejezet van, hogy és a dohányzásról leszokott, és nem szed elég A-vitamint. De dohányzás az okod, nem szed elég A-vitamint és C-vitamint se, és. Aha. És a végén gyakorlatilag egy olyan halmaz van ezek a nagyon tudományos megalapítások, hogy utána gyakorlatilag értelmezhetetlen egy átlagos embernek. És fontos ezeket leírni, mert ugye pont ez, hogy leírni, hogy a nyuszi, milyen nyuszi volt.
1: Igen.
2: De ugyanakkor meg tényleg egy kicsit érdemes ezeket mindig úgy, hogy kezelhető legyen.
1: A végén még egy kérdés, mert engem ez érdekel, hogy én tökre örülök, hogy téged sokat lehet látni, meg hallani, meg annak, meg aztán főleg, hogy hozzánk is bejöttél és meséltél, de neked ebben mi a motiváció? Hogy te jössz és mesélsz a munkádról, vagy mindarról, amit gondolsz az élelmiszeriparról?
2: Én tényleg azt a minél több, ugye, ha már azt beszéltük azért, hogy a fiatalok általában nem élelmiszermérnökök szeretnek lenni, én ezt kicsit így szeretem is bemutatni, hogy tényleg egy élelmiszermérnök az a világ egyik legszebb hivatása. A másik meg egyébként nagyon sokszor, amikor mondjuk írok egy cikket, nekem az van bennem, hogy tényleg ezek a féligasságok, tévképzetek, és annyira tényleg ugye arra megy a világ, hogy mindent ilyen szörnyűnek legyen bemutatva, és tényleg, hogyha eszünk egy hamburgert, végünk van, ha eszünk kelbimót, attól van végünk, ha eszünk zöldborsot, attól van végünk, de a vitamint szedünk, attól is végünk van, és nem mindegy, hogy kapszula, stb., hogy igazából én csak nekem az egy ilyen motiváció, hogy nem meggyőzni, csak az, hogy megmutatni azt, hogy van egy másik oldala, és pedig az, hogy csak így józan észsel gondolkodva.
1: Milyen jó lenne, ha egy-egy ilyen beszélgetés hatására az ember képes lenne arra, vagy legalább az, aki hallja, hogy oké, akkor innentől kezdve eszem mindent, de mértékkel. De közben ez a legnehezebb, a mértéket tartani.
2: Igen, és ezt ugye úgy mondom, hogy én is ebbe abszolút el vagyok bukva, tehát hogy
1: tehát te meg aztán főleg tudod, és mégsem tudod tartani ezek szerint.
2: Nem, mert én ugye ezt mondunk, hogy a suttogó hangok, és a egyfolytában finomabbnál finomabb ételek, és ugye hiába beszélünk róla, ugye a jó, hát igen, kicsit most felszedtél egy pár kilót, meg tudom is, hogy ez nem jó, de azért a anyukád lekvárjából, az anyukád buktájából, és akkor fú, tényleg az milyen finom, és ezeknek a kísértéseknek tényleg szinte lehetetlen ellenállni, ugyanakkor meg szerintem maga az, hogy törekedjünk arra, hogy egészségesebbek legyünk, az meg egy fontos dolog.
1: Nagyon örülök, hogy jöttél és meséltél, és bízom benne, hogy találkozunk még. Dr. Németh Csaba élelmiszermérnök és címzetes egyetemi tanár volt a vendég. További szép estét, köszönöm, hogy jöttél.
2: Köszönöm, hogy itt lehettem.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
3: Alaptörvény 8 éves limit a kormányfőknek. Segítik a gazdaságok generációváltását. Őzmentés a Dunán harmadszorra sikerült. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. 8 évben maximalizálta a miniszterelnöki megbízatási időtartamát az országgyűlés. Az alaptörvény elfogadott módosítása szerint nem választható kormányfővé az, aki összesen már legalább 8 évet töltött a tisztségben. A változtatás emellett megszünteti a szuverenitásvédelmi hivatal létrehozását megalapozó rendelkezést, és kimondja azt is, hogy visszaszáll az államra a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak juttatott állami vagyon az alapítvány megszűnése esetén. Az alaptörvény módosítása a kihirdetést követő napon lép hatályba. Társadalmi egyeztetésre bocsátották a következő tanévrendjét. A tervezet szerint a 2026-27-es tanév szeptember 1-én kezdődik és június 18-áig tart. A dokumentum a szünetek és az érettségi időszakok időpontjait is tartalmazza. Újdonság, hogy bevezetnék a diákok hangja témanapot, emellett csökkentenék a kompetencia mérésekben érintett tantárgyak és évfolyamok számát. A tanítás nélküli munkanapok száma 6-ról 5-re csökkenne, amelyek közül egyet a diák önkormányzat használhatna fel pályaorientációs célokra. A mezőgazdasági generációváltást segíti a gazdaságátadási pályázat újabb szakasza, amely csütörtöktől nyílik meg. Az idős gazdálkodók visszavonulását támogató program iránt nagy az érdeklődés. Tudtuk meg Pesti Csabától, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai, vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatójától.
4: A 60 év fölötti gazdálkodó pályázhat a gazdaság átadásra. Ez arra hivatott, hogy a mezőgazdasági termelésből kivonuló idős embereket egy fix összegű támogatással segítse. Ennek a tervezett keretösszege 10 milliárd forint, a támogatási összeg annak az üzem méretének a függvénye, amit átad, ennek legalacsonyabb értéke 4 millió forint, legmagasabb értéke 20 millió forint.
3: Több órás mentő akció után sikerült kimenteni egy űzet a Dunából a Budapesten. Az állat vasárnap reggel sodródott a folyóban a Margit híd közelében. A vízi rendőrök kétszer is partra terelték, az őz azonban mindkét alkalommal visszaugrott a vízbe. Végül a Batthyányi térden sikerült biztonságosan befogni, majd a hármas határhegy térségében szabadon engedték. A kimerült állat néhány bizonytalan lépés után eltűnt az erdőben. Holnap napos meleg időre készülhetünk, időnként gomoly felhőkkel. A nap második felében nyugat felől fokozatosan növekszik a felhőzet, és estétől egyre több helyen pattanhatnak ki záporok, zivatarok. Délután 24 és 28 fok várható. Szerdán és csütörtökön a sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, de a legtöbb helyen hosszabb napos időszakokra számíthatunk. A felmelegedés tovább erősödik, pinteken pedig már 29-34 fokos csúcsértékekre készülhetünk igazi strandidővel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Házi Csaban. Van még 2 órán, közösen hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. Egy bikini klasszikust például, szóval majd pár perc múlva az Agy helyett magad mellett, de itt lesz a Groove House, az FLM.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. Benne Máté Pétert hallgattuk, az Ott állsz az út végén után, jön mindjárt Cserháti Zsuzsa, a Boldogság gyere haza előtt pedig Gáspár Laci és Szekeres Adrián énekelnek. Kikötők a retro rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. Ágnes Vanilla énekelt, ez volt az Örök Nyár.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Szép jó estét kívánok mindenkinek,
0: Csaba, még mindig van,
3: a legkedvencek társaságában. Nem sokára a klasszikus, a Rex, a Valósi Brothers Company,

0: Retro Rádió.
1: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen.

0: Retro Rádió.
1: Ott állt a lány az út jobb oldalán,

0: világ legnagyobb slágerére, retro rádió, a Komet győztesek énekelnek a zene szól, a folytatásban pedig Ferenc-el megyünk tovább.
1: Hogyan tudnék élni nélkület?
0: Most a retro rádióban.

biztosnak hittem eddig, most felborult. Bólincs, mondd igen, mondd, hogy jó. Mit irántad érzek el, nem mondható. Pofon még nem csattam.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban, a Happy Gang, ez volt a Kérek egy kulcsot a szívedhez. Ez pedig már a 4-es Street és a Mesélek a bornak a retro rádióban.

vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Szulák Andrea és a Szelávi után eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van. Holnap reggel 6.08-kor beköszönnek majd bocsiék, mi pedig természetesen holnap este is találkozhatunk. László Zsolt lesz majd a vendég, Jászai Mari díjas színművész a Halhatatlanok Társaságán. A Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Bízom benne, hogy velünk tartanak. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották. Szép estét, további kellemes rádiózást vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma Rácz Gergő és Orsovai Reni közös dalával búcsúzom. Mostantól a Retro Rádióban. Visszhall!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: A csomagom is nehéz, a szívemen is súly. Egy szürke taxi vár az üvegajton túl, a főbejárat előtt.